Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Mosolyogtál ma már? Ez egy fogós kérdés, ugyanis még csak 2 óra telt el ebből a napból, de hogyha nem, akkor mindenféleképpen tedd meg most, gyerünk, mosolyogj egyet. Ugyanis a mosoly fiatalít, és ebben több igazság van, mint hinnéd, ugyanis kutatások szerint, amikor mosolygunk, az agyunk olyan anyagokat szabadít fel, amelyek javítják a hangulatunkat, és csökkentik a stresszt, márpedig a tartós stressz az egyik olyan tényező, ami felgyorsítja az öregedési folyamatainkat. Úgyhogy most gyorsan tessék mosolyogni, ugyanis egy boldog dal következik. Boldog dal, ez szól Cserpes Laurától, itt a Petőfin. Tudom, nem egy

0: Budapesti Rádió.
1: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

nézőknek. Azt mondta, hogy írjál levelet saját magadnak a 80 éves Inettől. Anna mindig érdekes dolgokat mond ezekben a vlogokban, ezekben a videókban, és mindig kapsz egy kicsi házi feladatot tőle, ami természetesen a te javadat szolgálja. A 13. részben pedig egy programajánlót kaphatsz tőle, ugyanis a Pilis Eye Fesztiválon az Anna and the Barbies is fellép, és erről mesélt egy kicsit, hogyha egy különleges élményre vágysz a Pilisben, akkor érdemes ellátogatnod ide július 3. és 5. között, és természetesen találkozhatsz velük is. Most pedig az egyik dalukat játszom, ami nem más, mint a Magam után. Ez szól most itt a Petőfi.

0: el, és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Vas vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.

0: Magyarországon termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Wifi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk a csodás gyereknap hajnalát, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nosztalgiázzunk, gondoljunk vissza a gyerekkorunkra, a szép emlékekre, akkor még természetesen milyen volt a világ. Veréb Tomi dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Az utolsó szerelmes dalt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Így hajnalban nagyon szeretek gondolkodni, és ahogy mondtam, hogy te is nosztalgiáz, így gyereknap alkalmával, én is egy kicsit visszagondoltam, és nekem az egyik legkellemetlenebb az volt, hogy sosem tudtam, hogy kivel tegeződjünk, és kivel magázódjunk. Mindig tartottam attól, hogyha valakivel magázódom, akkor ő meg fog sértődni, hogy idősebbnek nézem a koránál, és ezzel fogom megbántani, ha pedig valakit egyből letegezek, akkor meg azzal bántom meg. Manapság egyébként ez sokkal lazább, ez a szabály. Alapvetően nincsen pontos életkor, amikor automatikusan magázni kell valaki, de általában a felnőttek, a náluk jóval idősebb embereket magázzák, illetve az ismeretlen középkorú vagy idősebb személyeket magázzuk. A gyerekeket és a fiatalokat viszont többnyire tegezzük. Ha pedig nem tudjuk, mi a helyes forma, a legegyszerűbb szabály, kezdjünk udvariasan magázódással, aztán a tegeződésre még mindig könnyebb áttérni, mint visszalépni belőle. Köszönjünk hangosan, bárkivel is találkozunk, csókolommal, most közösen gyakoroljuk egy kicsit, ugyanis a csókolom szól most neked, itt a Petőfin. Csókolom!

vasárnap sem maradunk meleg nélkül, délután 27 és 30 fok közé melegszik majd a levegő, a napsütés mellett viszont gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, főleg északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon. Nyugaton akár erősebb zivatarok is előfordulhatnak, viharos széllökésekkel és néhol jégesővel, úgyhogy érdemes félszemmel az eget is figyelned, az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, igazi nyári nap vár ránk sok napsütéssel, meleggel, de helyenként egy kis zivataros időjárással is. Ez nem ronthatja a kedvünket, ne tarts ettől az időtől, ez egy nagyon szép nap lesz, én ezt ígérem neked. Félek? Ez szól most Biától, itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Még mindig május utolsó vasárnapja van, azaz gyereknap, így hajnali 4 órakor is. Korcsok Laurát hallod a mikrofon mögött. Én kísérlek most hajnalban is a legjobb magyar dalokkal. Most például a kezdésben a Groove House és a New Level Empire közös dalával. Miért lettél más? Ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

számítottam rád, ezt hallottad most Csintalan Márktól. Itt a Petőfin Minden Magyar. Ma a gyerekeket ünnepeljük gyereknap alkalmából, és hát nézzünk kutatásokat, ugyanis nagyon sok gyerkőcnek van képzeletbeli barátja, ami egyébként egy teljesen normális jelenségnek számít. A szakemberek szerint ezek a fantáziavilágok segítik a kreativitást és az érzelmek feldolgozását. Szerintem sokan voltunk így gyerekként, hogy beszéltünk egy képzeletbeli baráthoz, vagy akár élettelen dolgokat felruháztunk olyan tulajdonságokkal, mint hogyha emberek lennének. Például én annó a fákkal fociztam, visszarúgták nekem a labdát, nagyon jó szórakozás volt, és szerintem felnőttként is van még, hogy magunkban beszélünk, vagy valaki elképzelt emberhez, aki nincs is ott mellettünk. Van így néha. Ezzel a dallal folytatjuk itt a Petőfin.

0: rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Magam se tudom, ez szólt a Bohemian Betyárstól itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadó sem feltétlenül tudja, hogy miért csak most jött el annak az ideje, hogy ő magyar nyelvű albumot készítsen. Azt viszont tudja, hogy neki ez egy komfortzónán kívüli dolog, és egy kicsit tartott is tőle, hiszen magyarul nem nyilvánul meg olyan jól, mint angolul, de szerintem nagyon jól sikerülnek a dalok az albumról. Már két dalát hallhattuk, nem sokára jön a következő is, és az album is nem sokára megjelenik. Nem másról van szó, mint Király Lindáról, és most 6 dalos albumra készül, egy magyar nyelvű lemezről van szó, és természetesen mindegyikhez videoklipet is tervez forgatni, úgyhogy éjjel-nappal stúdióznak, éjjel-nappal dolgoznak, de megéri. Most is egy ilyen dal következik tőle, ami számára egyébként egy terápiát jelentett, mikor megírta. Korona nélkül királynő, eztól most Király Lindától, itt a Petőfin.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó reggel, csodanapra virrattunk. Május 31-e van, azaz gyereknap, május utolsó vasárnapján. Én Korcsok Laura vagyok, és egész hajnalban hoztam neked a legjobb magyar dalokat, és így teszek egészen délig, most Pillangó ezt szól neked.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kis

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Ma kicsit érdekes időjárásra kell számítanod, és nem is tudunk nagyon kiigazodni rajta, ugyanis sok napsütés várható, így a mai napon is. Délután 27 és 30 fok közé melegszik a levegő. A napsütés mellett viszont gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, főleg északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon. Nyugaton pedig akár erősebb zivatarok is előfordulhatnak viharos széllökések, és néhol jégesővel, úgyhogy érdemes félszemmel az eget figyelned. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Ettől függetlenül csodanapunk lesz, a gyereknap így is tökéletes, úgy, ahogy van. Szóval igazi nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, meleggel, helyenként pedig egy kicsi viharral, de a vihar nem szegheti kedvünket. Vihar előtt mindenképpen menjünk ki a szabadba, akár a gyereknapi programokra látogassunk el. Vihar előtt, ez szól most itt a Petőfin.

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ilko, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten ments, Góri.
1: Helyes válasz, fiam.

0: utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, minden magyar gyereknap van, úgyhogy sok-sok programötletre és érdekességre számíthatsz tőlem még így a délelőtt folyamán, tarts velem a továbbiakban is, ugyanis érdekes vendégeim is lesznek. Itt az Éles Stílus magazinban nem sokára Fiedler Erika kézilabdaedző lesz a vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontos gyerekkorban már megszeretetni a sportot a gyerekekkel, akár csapatsportot, akár egyéni sportot. Utána pedig a Csukás meseórában Kovácsovics Fruzsi énekes dalszerző lesz a vendégem, akit szerintem egyik gyereknek sem kell bemutatni. Vele fogok beszélgetni, úgyhogy mindenképp tarts továbbra is a Petőfivel, most pedig a Visszatalálsz szól neked, itt a Petőfi.

0: Ha menni akarok, ezt hallottad most a Bohémian Betyárstól és a Pornograsztól, itt a Petőfin minden magyar. Ha menni akarsz, akkor se menj sehova, maradj itt a Petőfin, ugyanis az Éles Stílus magazin nem sokára kezdődik a legfrissebb hírek után. Fiedler Erika kézilabda edző lesz a vendégem, nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Természetesen a gyerekek lesznek a középpontban, hiszen a mai nap róluk szól. Tarts velünk a továbbiakban is, ezzel a dallal kezdjük majd az órát.
1: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Eleinte napos, később esős idő várható, ősszel kezdik meg az uniós pénzek kifizetését, Topolyai Lovas nyerte az idei vajdasági vágtát.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Felújítják a burkolatot az M7-esen a Velencei tó térségében. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. A környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet is új lendületet kaphat. Gajdos László hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte tegnap a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg My Boy Berlin nevű novával a 14. vajdasági vágtát Szabadkán. A második helyen Adórián versenyzője, a harmadikon pedig Bács Feketehegy képviselője végzett. A döntő első 4 helyezettje indulási jogot szerzett a nemzeti vágta szilvásváradi döntőjére.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórta lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Május 31-e reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem Fiedler Erika kézilabda edző lesz, a gyerekek lesznek a beszélgetésünk középpontjában, és a kézilabda. A

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A gyereknapi hétvégén itt az Élet stílus magazinban a gyerekek fejlődése és a sport iránti szeretete kerül majd a középpontba. A mai vendégem pedig Fiedler Erika kézilabda edző, aki nap mint nap találkozik fiatal kézilabdázókkal és dolgoznak együtt azon, hogy a legjobbak lehessenek. Arról beszélgetek vele, hogy hogyan lehet a sporttal önbizalmat építeni a gyerekek életében, kudarcokat feldolgozni, és miért lehet egy csapat igazi kis második család a gyerekek számára. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám ma reggel.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Milyen a gyerekekkel dolgozni így a mai világban edzőként?
2: A mai világban is, meg amióta én csinálom, azóta is mindig csodálatos dolog. Nekem ez dupla öröm, ugye nekem nincs saját gyermekem, ezért azok, akikkel foglalkozom, azok mindig sokkal közelebb állnak a szívemhez. Ugye most már 20 sok éve edzősködöm a Tradiban, nem tudom, ezt mondhatom el.
1: Persze.
2: És például van olyan kollégám, aki a játékosom volt, vannak olyan játékosaim, akik mindig küldözgetik a gyerekeikről a képeket, tehát hogy igen, a nevelés ebből a szempontból nagyon, nagyon fontos, a gyermekek nevelése.
1: Meg olyan akkor még kicsiket neveltél, akik most már akár a válogatottban is szerepelnek felnőttként, ez szerintem hihetetlen érzés lehet.
2: Igen, ez mindig megbizsergeti az embert, amikor ott látja a pályán Grétit és a Simit, hogy bár a Siminek kevés ideig voltam az edzője, egy évig talán, de azért hát egy picit én is hozzátettem az ő eredményességéhez.
1: Amikor elkezdesz foglalkozni a gyerekekkel, akkor mit keresel először bennük? A tehetséget vagy a szorgalmat inkább?
2: Mindenféleképpen a szorgalmat. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy meg igazán ez is a tapasztalatom, tehát a tehetséggel egy ideig elboldogulnak a gyerekek a sportban is, tanulásban is, mindenhol, de egy idő után, hogyha ahhoz nem párosul szorgalom, akkor a szorgalmasak utolérik, és le is hagyhatják őket. Ez egy kicsit a saját magam tapasztalata is a kézilabdás pályafutásomban.
1: De ilyenkor, amikor valaki mondjuk sokkal szorgalmasabb a másiknál, akkor kiütközik ez a tehetségében is, és ilyenkor, főleg fiatalkorban elindulhat ez a rivalizálás, amit nektek valószínűleg nehezebb kezelni.
2: Igen, és a lányokról azért tudni kell, hogy én lányokkal foglalkozom, hogy a lányok sokkal, hogy fogalmazok finoman, tehát, hogy kisunyik alattomosak egymással, minden nap más a barátnő, hogyha éppen valami miatt összevesznek, tehát nehéz, de sokat segít nekem az abban, hogy vagy ezeknek a problémáknak a megoldásában az, hogy én pedagógus is vagyok végzettségem szerint, tehát, hogy valamennyire pedagógusként is tudok a gyerekekkel foglalkozni, és ezeket szerintem viszonylag jól kezelem, nyilván vannak konfliktusok, de hát az hol nincs.
1: De nem csak konfliktusok vannak ilyenkor, hanem kudarcok is. Nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést, hogy lehet ilyen fiatalkorban a kudarcokat kezelni a gyerekeknél, a sport által okozott kudarcokat. A vendégem Fiedler Erika, kézilabda edző itt az Élet stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a gyerekek fejlődése és sport iránti szeretete, a vendégem pedig Fiedler Erika kézilabda edzőit az Éles Stílus magazinban, itt a gyereknapi hétvégén. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: A kézilabdáról beszélgetünk, és arról, hogy a gyerekeket ott fejeztük be legalábbis, hogy a gyerekeket konfliktusok érik abból adódóan, hogy nem elég a tehetség, ugye szorgalmasnak is kell lenni, és hogyha valaki szorgalmasabb a másiknál, akkor így a tehetségében ez kiütközik, hogy ő jobban fog teljesíteni, és ez konfliktusokat szül. De nem csak konfliktusokkal találkozol, hanem kudarcélményekkel is, mikor egy meccsen való teljesítmény nem úgy alakul, ahogy azt ők elgondolták. Ilyenkor mit tanácsolsz nekik, hogy hogy lehet ezen túllendülni?
2: Nehéz, tényleg nagyon nehéz, mert tényleg mindenki máshogy reagálja le egy bizonyos szituáción belül a kudarcot. Ezért kell azért az embernek nagyon ismerni a tanítványait. Leginkább a mérkőzés utáni beszélgetésekkel külön, vagy hogyha ők kérik, akkor nagyon szívesen leülök bármelyikkel beszélgetni. Szokták igényelni, oda jönnek hozzám, hogy mondja meg nekik, hogy mitől lesznek ők jobbak, vagy most ez miért sikerült nekik így. És hát ugye látjuk felnőtteknél is, hogy azért nehéz folyamatosan egyforma teljesítmény nyújtani. Tehát ugye a gyerekeknek még az iskolában is helyet kell állni, meg még a pályán is, tehát hogy nagy velük szemben az elvárás, ezért szerintem náluk ez a kudarc megélése még sokkal fokozottabban nehéz.
1: Meg ráadásul a lányoknál, akiknek gondolom nem kövezel meg, ha azt mondom, hogy a hölgyeknél azért a kézilabda sokkal durvább, mint a fiúknál, és sok-sok sérüléssel találkoztok, és olyankor kimaradás is van, ezáltal megint kudarc élmény.
2: Igen, azért azt nem mondanám, hogy durvább, de kemény sport a kézilabda, nő is, meg a férfi is. Igen, a sérülés az sajnos mindig egy külön dolog. Van pont egy kis játékosom, aki idén kétszer is belefutott az szezon elején egy új törésbe, most a szezon második felében egy csuklótörésbe, úgyhogy kicsit nehezen éltem meg ezt a periódus, de azzal, hogy azért ugye járni tud, ott van velünk, segít nekünk, amiben tud, ezzel még egy kicsit jobban lehet neki segíteni abban, hogy jobban élje meg ezt a sérülést.
1: Nem beszélve arról, hogy nem csak egy csapat része, hanem mondhatom úgy is, hogy egy család része, hiszen annyit találkoztak, annyi edzésetek van, és olyan kis családias környezet tud kialakulni egy ilyen csapatban. Most ezzel folytatjuk majd nem sokára a beszélgetést, hogy milyen egy ilyen második családban létezni. A vendégem Fiedler Erika kézilabda edző, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a

A fiatal fonogramdíjas énekesnőt, Szája Noét hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A hírpercek következnek, utána pedig egyből folytatjuk is a beszélgetést vendégemmel, Fiedler Erikával, kézilabdaedzővel. A mai napon természetesen a gyerekek vannak a beszélgetésünk középpontjában, és emellett a sport, a sporthoz kötődő viszonyuk, és az, hogy már gyerekkorban megszeressék a sportolást. A hírpercek után pedig Paulina dalával kezdünk, Aranyapám, ezt játszom majd neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idővárató, egy-egy záporral, zivatarral. Megvédte bajnoki címét a Paris Saint-Germain. Már ősszel megkezdődhet az uniós pénzek hazai kifizetése.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-es autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megvédte bajnoki címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Puskás Arénában. A francia csapat 1-1-es döntetlent játszott, majd a ráadást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. 50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a BL döntő, vagyis ennyivel többet költhetnek el a magyarok és főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállás és vendéglátóipari költségek, a közlekedéssel, a jegyvásárlásokkal, a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teszik ki. Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és vasárnap távoznak, átlagosan 300 ezer forintot költhetnek el fejenként. Szabados Mihály sportközgazdász azt mondta, az úszóvilágbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés.
3: Közel 100 ezer ember, ha ők mondjuk ilyen közel 1000 eurót elköltenek, ekkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben, városimázs értékben kap, én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadíthat fel az Európai Unió Magyarországnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már meg is indulhat az uniós támogatások kifizetése hazánknak, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat. A brüsszeli lapok viszont kevésbé optimisták, mivel a kifizetéshez augusztus 31-ig teljesíteni kell a kötelezettségvállalási listatételeit. Nagyon nagy munka lesz, erre hívta fel a figyelmet a Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szupermérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
4: Ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni és aztán a következőt.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra a rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtti új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon. Erről Ursula von der Leyen beszélt, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Brüsszelben.
5: Good news, Hungarian students can also be again part.
6: Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek.
5: Erasmus.
6: Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből.
2: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő azt mondta, ha Kijev a magyar javaslatokat elfogadja, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijevi lap közben arról ír, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával.
7: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthon Start programnak köszönhetően, erről beszélt a bankmonitor.hu vezető pénzügyi elemzője. Argyelán József elmondta, a kedvezményes hitel hatása abban is érezhető, hogy egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlan vásárlást. A legutóbbi statisztikák szerint az adásvételek kétharmadához kapcsolódik valamiféle lakáshitel. A szakértő hangsúlyozta, a fix 3%-os hitel a kölcsönpiac alakulását is befolyásolja. A hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthon Starthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál alacsonyabban tartja az Otthon Start kamatát. Argyelán József arról is beszélt, hogy a program felpörgette az ingatlan árakat, tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb reál áremelkedését rögzítette a piac. A szakértő ugyanakkor a következő időszakban már a lakásárak stagnálására számít.
8: Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon kilőttek az Otthon Start program indulása követően, ott már lehet látni akár árkorrekciókat is, mondhatni azt, hogy többet tudnak alkudni.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Hősképzés Plusz programmal várja fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Az OMS 2018-ban indította el hősképzési programját, amelynek során az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt a megye székhelyi mentőállomásokon. Az OMS szóvivője hangsúlyozta, a népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki. Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
9: A nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak. Nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés. Egy kicsit bepillantást nyerhessenek a mentők világába, a sürgősségi ellátás világába, a segítőhivatásnak, érezzék meg a szépségét.
2: Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Kezdetben mindenütt napos, fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórta le egy zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es ugásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, amit a párizsiak Dembélé 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90, majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény, a büntetőrugásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Parasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melsungen lesz a vasárnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. Háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámba jutott be a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és mai vendégem Fidler Erika kézilabdaedző, akivel a gyerekek fejlődéséről, a sport szeretetéről és arról beszélgetünk, hogy mennyire fontos, hogy már fiatal korukban is jelen legyen a sport, akár ez esetben a kézilabda, mint csapatsport. Na de miért is olyan fontos, milyen szerepet játszik az ő életükben a csapatsport? Ugye úgy fejeztük be az előző kis beszélgetés részletünket, hogy igazából egy kis második család, amiben ők belecsöppennek, ami a részesei így a csapat által. Miért ilyen fontos, miért jó ez a közösség számukra?
2: Eleve a csapatsport nevéből adódóan is, ugye az egy olyan szoros közösség, ahol egy a cél. Tehát egyének építik föl nyilván, de amikor lejövünk edzésre, meg fölmegyünk a pályára, akkor egyetlen egy célunk lehet, és ami ezt az egészet még egy kicsit jobban összekovácsolhatja, hogy a korosztályok, ugye, ahogy haladnak egyre feljebb és feljebb a ranglétrán, ugye azért a magja, a 70-80% az elég sokáig együtt tud maradni, ugye nyilván vannak lemorzsolódások, illetve vannak hozzá érkezők, tehát hogy ez a közösség is elég befogadó és jól áll ahhoz azokhoz a gyerekekhez, akik érkeznek hozzánk, most én konkrétan a saját csapatomról beszélnek.
1: Ezen túl mit ad még a gyerekeknek az edzés, az a közösség, amikor az iskola után belecsöppennek az edzésre, találkoznak egymással, más impulzusok érik őket, mit látsz rajtuk ilyenkor?
2: Nyilván az látható, hogyha valami nem úgy sikerült nekik az iskolába, ami ahogy tervezték, akár rossz jegy, vagy bármi, és akkor az edzés elején még egy kicsit tompábbak, de ahogy elkezdik azt a dolgot, amit ők igazán nagyon szeretnek, és ott vannak azon a helyszínen, azokkal az emberekkel, akikkel szeretnek együtt küzdeni azért a bizonyos egy célért, az mindenféleképpen kizökkenti őket ebből a letargikus állapotból, és átlendíti őket pozitív irányba, hogy aztán úgy menjenek haza, hogy holnap újra iskola és újra edzés.
1: Mit gondolsz, mit tanácsolsz? Hány éves korban kellene elkezdeni akár a kézilabdát, vagy bármilyen sportot?
2: Ugye a kézilabdának van már egy nagyon speciális

0: is ága, hogy a szivacs kézilabda, amit az általános iskola elkezdésekor már elkezdenek a gyerekek, ez azt jelenti, hogy 6 éves korban elkezdik a szivacs kézilabdát, aminek nagyon sok előnye és nagyon sok hátránya van. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk csak az utánpótlást veszük, hogy egy gyerek akkor már 12 éve, meg 13 éve kézilabdázik, és mindig csak az utánpótlásba kézilabdázik, azért az elképesztő. Ugye itt a 18-19 éves korig gondolkodunk az utánpótlásban. Viszont abban, hogy meg tud barátkozni a labdával, hogy sokkal játékosabban ismeri meg a sportot, az mindenféleképpen előny. Tehát, hogy 6 évesen el lehet kezdeni, és akkor bízni abban, hogy minél tovább fogsz jutni.
1: Mitől lesz valakiből jó sportoló az évek során, hogyha nem adja fel?
0: Hát ha nem adja fel, akkor ha szorgalmas, és hogyha nagyon nagy szerencséje van, mert hogy az is kell, hogy jókor legyen, jó helyen, pont abban a pillanatban, amikor fontos, akkor úgy tudjon teljesíteni. Tehát a tehetség, a szorgalom és a szerencse szerintem mind a három visz oda el, hogy aztán oda juss a sporttal, ahova igazán szeretnél.
1: Mit kívánsz a gyerekeknek így gyereknap alkalmából?
0: Én azt kívánom nekik, hogy mindenki érje el, ez most olyan nagyon pátoszos lesz, de hogy mindenki érje el az életében azt, amit szeretne. Jó lenne, hogyha sportolna, de ha nem, akkor abban, ami kitűzött az életében célnak, mert hogy céljának lenni kell az életben, azt érje el, még hogyha rögös az út, akkor se adja fel soha.
1: Te mit szeretnél még elérni?
0: Hát, azért szeretnék még egy-két ügyes kézilabdázót felnevelni. Az azért mindenféleképpen ott van még a bakancslistámon. Csinálom, amíg bírom, és amíg szükség van a munkámra.
1: Még sokáig szükség lesz a munkádra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy teljesüljön, amit mondtál.
0: Én is köszönöm a meghívást, és örültem, hogy itt lehettem.
1: Fiedler Erika kézilabda edző volt ma reggel az Éles Stílusban a vendégem.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Megtalállak még, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Gyereknap van, eddig is a gyerekeket ünnepeltük, de most aztán még inkább, ugyanis kezdődik a csukás meseóra, a következő óra csak róluk szól, tehát gyerekmesék, nyelvtörők, mondókák, zenék, amivel most találkozhatsz, utána pedig Kovácsovics Fruzsi lesz a vendégem, a gyerekkoncertek fontosságáról fogunk beszélgetni, úgyhogy tarts velünk, addig is mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: Itthon.
4: Otthon.
2: Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Eleinte napos, később esős idő várható. Ősszel kezdik meg az uniós pénzek kifizetését. Drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű turbina csarnokába.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Felújítják a burkolatot az M7-esen a Velencei tó térségében, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. A környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet is új lendületet kaphat. Gajdos László hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a fűberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lurdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátraverebei Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lenne zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Én nagyon szeretem.
8: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
9: Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.

0: Pápai Erika vagyok, színésznő. Ezen a csodálatos napon, a gyermeknapon, nagyon boldog gyermeknapot szeretnék nektek kívánni.
1: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt, a Petőfi Rádióban.
3: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
4: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétál, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevedgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jó lesik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul, mit búsul, kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rám minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakast a hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit az kell medlássa. Eny, eny, nagyszerű, róka kend, ám nagyeszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán, no te ember, véged most már! Hát csak trombita szó harsog. Mi ez, ember? Mi ez, hallod? Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok. Irgom, borgom, ezt restellen magam lenni ennyi ellen. Talán tán félsz, medve uram. Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúfvá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat. Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves. Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt. Agyonisten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom. Köszönöm csak lehetősen, hová ilyen sietősen. Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét. Ez már oszt vitéz dolog. Hát a zsákban mi mozog? Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete. Noha tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét. Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan. Ezt tanuld meg ember fővel, többet ésszel, mint erővel. Hanem aztán hallja kend, baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik, róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne bent, morog, szűköl és csahol, mint az ebb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte rossz döge, alig birok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. A tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
3: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.
5: Szervusztok gyerekek, én Tóth Vera vagyok, énekes néni vagyok, nagyon szeretek énekelni, nagyon szívesen énekelnék nektek, de most inkább arról beszélek, hogy milyenek voltak a gyereknapjaim a gyereknapokon kiskoromban. Egyébként örök gyerek vagyok belül, így a szívem mélyén, úgyhogy hogy nyugodtan jöhettek hozzám, felhívhattok és elmesélhetitek bármilyen problémátokat. Szóval a gyereknapjaim azok mindig valahogy az elsős, másodikos általános iskolához kötődnek. Azokra a gyereknapokra emlékszem úgy igazán, amikor fodros szoknyát vettünk föl, fehéringben voltunk, nagyon meleg volt, és a tanárnénivel elmentünk fagyizni, az egész osztály, és kaptunk olyan fagyit, amit akartunk, és emlékszem a fagyizóban a Józsi bácsi ingyen adta a fagyit a gyerekeknek gyereknapon, úgyhogy nem volt neki ez nagy biznisz aznap, de nagyon szerette a gyerekeket, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Emlékszem, hogy a nyárfákról jött le az a fehér kis bigyóka, amit a szél mindig fúj nyáron, emlékeztek rá, biztos, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Nekem ezek voltak a legkedvesebb gyereknapjaim. Képzeljétek el, elárulok nektek egy titkot, hogy 40 éves vagyok, de az anyukámtól a mai napig kapok gyereknapra ajándékot. És egy nagyon szép SMS-t, hogy a kisgyerekeknek, a kislányainak boldog gyereknapot kíván!
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Inkoz.
1: Inkoz, tudod, hogy milyen nap van ma?
2: Jó, hát persze, hogy tudom, pontosan követem a Zokni naptárat. Uh-huh. Azt mondja, hogy ma vasárnap.
1: És még.
2: Uh-huh. Jó, tudom már. Igen. Mondjuk ki együtt. Egy, kettő, három. Gyereknap. Boldog gyereknapot
1: nekinek. Neked is. Ja. Szóval boldog gyereknapot mindenkinek, és neked is.
2: Igen,
1: Inkoz.
2: Neked is, Zokni.
1: Te mit szoktál csinálni gyereknapon?
2: Jó, hát én egy csomó gyerekes dolgot, mint például hintázni, meg
1: szeretek.
2: A homokozóban játszani, játszani, meg a parkban játszani, meg az óvodában játszani. Ja, vasárnap nincs óvoda, de hogy mindenhol játszani.
1: Azt én is nagyon szeretem, és fonalragot is szeretek ilyenkor eszegetni, tudod, az
2: finom.
1: A kedvencünk.
2: De várj.
1: Mi az?
2: Hát, amúgy ezt csináljuk minden nap.
1: Tényleg, hiszen nálunk minden nap gyereknapon.
2: Jaj, de jó, ezt kívánjuk nektek is. Sziasztok.
1: Sziasztok. Boldog gyereknapot.
2: Boldog gyereknapot.
1: Legyetek gyerekek.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagybátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr-kap-kip pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött telemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd. Felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagó ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sűncsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sűnuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb alc kifejezését mutatva. Á, dehogy, felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sűncsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
4: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok! Boldog gyereknapot kívánok! Menjetek és játszatok sokat ma a szabadban, és ne felejtjetek el sokat nyelvtanozni. Na jó, gyereknapon nem kell.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Mókás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nonó vagyok, és ma van a mi napunk, hiszen gyermeknap van. Ma minden rólunk szól.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás mese rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, én Kovácsovics Zsuzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. Panni és Tamara szövetsége. Amikor a két kislány először találkozott nyaralás után, Tamara átölelte Pannit, és azt mondta: hazautazunk, otthon fogok iskolába járni. Panni némán rábámult. Nem értette, miről beszél a barátnője. És mikor jössz vissza? Kérdezte, mert azt gondolta, Tamara is csak olyan rövid időre utazik el, mint ő a balatoni nyaralásra. Nem jövök vissza, rázta meg a fejét Tamara. De hát hova utazol? Firtatta Panni türelmetlenül, mert még mindig nem ment a fejébe, hogy kis barátnője egyszer csak eltűnik, és nem látja többé. Haza, Moszkvába. Mi ott lakunk, és én ott járok majd iskolába. Messze van az a Moszkva? Kérdezte Panni, és érezte, hogy könnyek futják el a szemét. Nagyon messze. Tamara hangja igen halk volt. Először Panni kezdett el pityeregni legörpülő szájjal, de a hangos sírás már egyszerre tört fel a két kislányból. Szomorúan nézték egymást, és bömböltek, mintha valami két szólam udaltattak volna elő. Így találta őket a nagymama az előszobában. Lehajolt hozzájuk, és magához ölelte mind a két kislányt. Már ő is tudott Tamara elutazásáról. Ó, ne sírjatok! Vigasztalta őket. Nem váltok el egészen. Elmesélem nektek, mit kell tennetek, és ha rám hallgattok, biztos nem szakadtok el egymástól.
3: Mit?
2: Hüppögte Panni bizalmatlanul. Hát, naplót írtok mind a ketten, és az év végén elkülditek egymásnak. Abból majd értesültök mindarról, ami a másikkal történik. Neked már vettem egy szép naplót, Panni. Tamarát pedig megajándékozzuk a párjával, mondta mosolyogva a nagymama.
4: Jó!
2: Ragyogott fel Panni arca, de rögtön újra elborult.
4: Az mégsem ugyanaz. Nem utazhatnék el látogatóba Tamarához?
2: Kérdezte félénken és reménykedve.
4: Talán igen,
2: nevetett bíztatóan nagymama. Ha jól tanulsz az iskolában, elmehetsz Tamaráékhoz látogatóba. Így búcsúzóul megvették Tamarának Pöttyös Panni naplójának testvérét. Panni mindkét napló első oldalára rárajzolta Tamarát és önmagát, mellé festette a piros szívet, amellyel szeretetüket fejezték ki. Megfogadták, hogy nem felejtik el egymást. Panni és nagymama kikísérte Tamarát az állomásra. Hiába fogadkozott előre a két kislány, hogy nem fog sírni, amikor a vonat lassan kigördült a pályaudvarról, csak elfutották szemüket azok az erőszakos könnyek. Panni, amint hazaérkezett, tüstént belekezdett a naplóírásba, hogy Tamarát mindenről tájékoztassa. Először is Boros Jutkát mutatta be barátnőjének, akivel együtt járt az óvodába is, és most ugyanabba az osztályba íratták be őket. Jutkáék egyébként éppen a szomszédházba költöztek a nyáron, így minden szabad idejüket együtt tölthetik majd. De Panninak azért egész életében Tamara marad a legjobb barátnője. Dátumot nem írsz a lap elejére? Kérdezte tőle nagymama, aki a válla mögül segített a rajzolásban.
4: Mi az a dátum?
2: Nézett fel rá Panni. Annak a hónapnak és napnak az elnevezése, meg száma, amikor a naplóba írsz. A nagylányok így szokták jelezni, hogy mikor írnak be valami fontos eseményt a naplójukba.
4: Azt én nem tudom leírni,
2: szontyolodott el Panni. Nem sokára tudni fogod. Addig pedig azt is lerajzolhatod, mondta nagymama. Most augusztus 31-e, péntek van. Holnap megy először iskolába. Nagymama az első oldal tetejére egy ágyat rajzolt, amelyben Panni aludt. Mellé rajzolta az új iskolatáskát. Aztán az alvó Panni fölé oda kanyarította álomfelhők közé a nyitott iskolakaput. Még valamit oda akart rajzolni, és a vonalak éppen kezdtek kialakulni, amikor Panni rátette a kezét nagymama ceruzájára.
4: Péterkét ne tessék oda rajzolni,
2: mondta gyorsan.
5: Miért?
2: Kérdezte a nagymama megütődve. Ő is egy osztályba jár majd veletek.
4: Tudom,
2: sóhajtotta Panni szomorúan. De nem akarom, hogy rögtön a naplóm elején rosszalkodni kezdjen.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, Keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Napon, vagyis a mai napon a Csukás meseórában a vendégem Kovácsovics Fruzsi énekesnő dalszerző, akinek a dalain már generációk nőttek fel. A gyereknapon vele beszélgetek a zenéről, a gyerekekről, a színpadi élményekről, és arról, hogy hogyan lehet a legkisebbekhez őszintén és szeretettel szólni a dalokon keresztül. Köszönöm, hogy itt vagy velem, Fruzsi, ma reggel.
1: Jó reggelt, szia, és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Vágjunk is bele egészen a közepébe, hiszen nincsen sok időnk, mert ezután a beszélgetés után már mész is egy gyereknapi fellépésre.
1: Ez így van.
0: Miért szerezte a gyerekeknek zenélni?
1: Sok minden miatt. Nagyon komfortosan érzem magam a közelükben. Ugye én óvodapedagógiát végeztem, és azért én róluk rengeteget tanultam. Nagyon sokat voltam gyerekek között a gyakorlatok alkalmával, meg aztán, mikor óvónő lettem, és én nagyon szeretem a világukat, nagyon szeretem azokat a mesés dolgokat, amikben ők élnek, és nekem nagyon fontos az, hogy hassak rájuk a fantáziájukra, hogy fejlesztem őket ilyen-olyan módokon, amit például meg tudok tenni egy koncert keretein belül.
0: Mit látsz rajtuk ilyenkor a koncerteken? Eljut az az üzenet hozzájuk, amit el szeretné juttatni nekik?
1: Sokszor igen, nyilván nagyon különbözőek a gyerekek, mint ahogy egyébként a felnőttek, hogy nagyon különböző személyiségek vannak, nagyon különböző érdeklődésű gyerekek vannak, de én azt látom, hogy ezeken a koncerteken a legtöbb gyermek, még ez visszajelzésként is szokott érkezni amúgy, hogy még azok is, akik egyébként mondjuk ilyen kis visszahúzódóbbak, vagy úgy nem annyira szeretnek szerepelni, vagy úgy tényleg úgy kevésbé látszik rajtuk az öröm, és minden egy csomószor azt a visszajelzést kapom, hogy viszont a koncerten felszabadult, és veletek táncolt és énekelt, és én ezt szoktam látni legtöbbször. Szerencsére, hogy a gyerekek tényleg a dalokkal is velünk élnek, és ott a színpadon, vagy a színpad előtt együtt énekelünk, táncolunk, és azért ez az öröm, meg ez a felszabadultság, amit sokszor rátok rajtuk, azért ez tényleg nagyon sokat tölt.
0: Te töltöd őket, ők töltenek téged, nagyon jó szimbiózisban dolgoztok együtt a koncertek alkalmával, nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, hogy egyáltalán mi a szerepe még a koncerteknek, mit tudsz adni a gyerekeknek az élő zenén kívül természetesen. Kovácsovics Fruzsi, énekes, dalszerző a vendégem ma reggel a Csukás meseórában.

0: Tehát hogy az, hogy az élmény, az, hogy ott közösen vagyunk ebben, hiszek abban, hogy ennek ilyenkor van egy közös energiája, ami tényleg úgy energiával tölti föl a gyerekeket is, akár a szülőket is jó esetben, és hát tényleg azért van így bújtatva nyilván olyan célom is, hogy a zenei nevelés, vagy a zenei fejlesztés az mondjuk megjelenjen ilyenkor, akkor ezen kívül nyilván az, hogy mondjuk például, amikor a madaras dalomat énekelem, akkor abban már olyan ismeretterjesztő információk vannak elrejtve, amik teljesen ilyen kis alattomos módon mondjuk megjegyzi, hogy oké, az aranymálinkó, az a sárgarigó, szóval, hogy valamennyire egy kicsit ezt az ilyen lexikális tudást is igyekszem fejleszteni, amikor meg tudom tenni, a fantáziát is igyekszem fejleszteni, meg a zenei, tehát a hallást, a ritmusérzéket, ezeket is.
1: Ha visszaemlékszel az eddigi koncertjeidre, akkor volt valami olyan maradandó élmény, amit a mai napig emlegetsz?
0: Fú, rengeteg. De ez most komolyan mondom, tehát figyelj, most már gyerekeknek nagyon félve mondom el, hogy mennyi ideje zenélek, de nagyon sok éve már, és legalább 15-20, már 20 nem, de még egy 15-16, ugye azért már szerintem az nem kevés, és hát azt hiszem, hogy egy-két éve volt az, hogy az egyik nyáron egy kisfiú megkérte a kezemet.
1: Jó, igen. És igent mondtál?
0: Hát mondtam neki, hogy köszönöm, és ez nagyon-nagyon kedves tőle, sőt, mi több egy ilyen kis, nagyon cuki kis gyűrűt is adott nekem, és mondtam neki, hogy majd, ha felnő, akkor beszéljünk erről újra. De nagyon cuki volt, hát nagyon jól esett. De mondtam neki, hogy azért útközben, hogyha valaki más szeretne feleségül venni, akkor egész nyugodtan tegye meg.
1: Milyen érzés, amikor így koncertek után odajönnek hozzád, nem feltétlen megkérni a kezed, hanem a visszajelzések, vagy gondolom azért sok-sok ölelést is kapsz tőlük.
0: Nagyon, hát sőt, van olyan, amikor mondjuk fönt vannak a gyerekek a színpadon, mert mondjuk a lehetőségek vagy a körülmények adottak erre, akkor van olyan, hogy az utolsó dalnál, amikor ugye elköszönök, akkor egyszerre rohannak oda hozzám és ölelnek meg, mert nyilván, hogyha az egyikőjük elkezdi, akkor folytatja a másik is. Úgyhogy ezek, hát rengeteg ölelést kapok, és tényleg rengeteg közös képet is készítünk, olyankor nyilván hallok ilyen kis sztorikat, hogy otthon hogy hallgatják, mit hallgatnak, stb. És azért tényleg azért erre, szóval, hogy ezek nagyon jó visszajelzések.
1: Ha egy dolgot kívánhatnál, vagy üzenhetnél a gyerekeknek így gyereknap alkalmából, akkor mi lenne az?
0: Hogy érezzék nagyon jól magukat, és szeressenek gyerekeknek lenni, mert hogy ez egy szuper dolog. Úgyhogy én a szülőknek is azt üzenem, hogy amennyire csak lehet szóljon, bár mondjuk azért azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sok minden szól a gyerekekről, de hogy ez a dal, ez a nap tényleg szóljon róluk, amennyire csak lehet, és érezzék szuperül magukat.
1: És szeressék a délutáni alvást, mert vissza fogják sírni.
0: Ez, igen, tényleg ez egy nagyon-nagyon jó üzenet nekik.
1: Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és nagyon sok jó koncertet neked, akár a mai napra is.
0: Köszönöm szépen.
1: Kovácsovics Fruzsi énekes dalszerző volt ma reggel a vendégem gyereknap alkalmából a Csukás Mese órában.

Odaér, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar, és hogyha te csak most értél oda a rádió elé, most kapcsoltál ide a Petőfire, és esetleg elfelejtetted volna, akkor elmondom neked, hogy ma van május utolsó vasárnapja, azaz gyereknap, ma egész nap a gyerekeket ünnepeljük, nem sokára 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Honey Bees dalával.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
3: Patlagyon, jó követ!
2: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
4: Mozaik.
2: Mozaik, tökéletes.
4: Hordozó lapát és vödör.
2: Gitár. Gitár.
5: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Eleinte napos, később esős idő várható. Ősszel kezdik meg az uniós pénzek kifizetését. Siófok nyáron a legnépszerűbb hazai úti cél.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Összeütközött két kis teherautó az M5-ös bevezető szakaszán az M51-es csomópontnál. A 16-os kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. A környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet is új lendületet kaphat. Gajdos László hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ukrán drón csapódott a zaporizsai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg, hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések, így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége három éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szép jó reggel, csodanapra virrattunk, május utolsó vasárnapja van, tehát gyereknap. Reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ma egész nap a gyerekeket ünnepeljük, és természetesen a nagy gyerekeket is. Most pedig a Honey Bees dalával kezdünk.

negyedévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöveg.

Ez a Petőfi Rádió, minden magyar gyereknap van. Ha még esetleg nem találtad ki, hogy milyen programon vesztek ma részt, akkor én most ajánlok neked egyet, ugyanis a Nyitott Szertárkapu program évek óta a gyereknap egyik legnépszerűbbjének számít, ami nem is meglepő, kevés dolog van, ami annyira lenyűgözi a kicsiket, mint egy villogó tűzoltóautó, a bevetési felszerelések, vagy éppen a sziréna hangja. Idén több száz hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóság várja az érdeklődőket, ráadásul teljesen ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül. Szerintem ez kicsiknek és nagyoknak is egyaránt nagyon izgalmas program, én pedig elkísérlek bárhova is tartasz most éppen. A vidéki sanzon szól most a Magna Cum Laude-tól.

A Vadfruték dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következő zenekar nem más, mint a Tankcsapda, aminek az egyik oszlopos tagja természetesen Lukács László. Nagyon kevés zenész mondhatja el magáról Magyarországon, hogy több mint 35 évvel a színpadra lépése után is ugyanazzal a szenvedéllyel játssza rockzenét, mint fiatalon. Na hát Lukács László, a Tankcsapda énekes basszusgitárosa azonban pontosan ilyen. A debreceni születésű muzsikus nem csak a magyar rockzene egyik ikonikus arca, hanem egy olyan karakter, aki számára a hitelesség nem csak szlogen, hanem egy életmód, és képzeld, most egy szavazás alapján a nézők Magyarország kedvenc rock metal énekesének szavazták meg, 2026-ban ő lett a győztes. Akkor most jöjjön is a Tankcsapdától egy dal, az Adjon az ég szól most neked, itt a Petőfin.

0: Járatlan, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar gyereknap alkalmából, hogyha üzennél, akkor ezt megteheted a 0630 30 30 380-as telefonszámra, vagy hívhatsz a 061 759 6060-as számon. Most látom, csörög is a telefon, úgyhogy nézzük meg, hallgassuk meg, ki van a vonal túloldalán.
1: Hello!
0: Halló, ez a Petőfi Rádió.
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérni zenét.
0: Milyen zenét szeretnél kérni?
1: Hát valami mostanit.
0: Kit szeretsz? Milyen előadót?
1: Nagy Bogi, ha lehet.
0: Jó, akkor játszok neked egy Nagy Bogi dalt.
1: És lehet küldeni anyósomnak és apósomnak, Bikácsra?
0: Természetesen. Hogy hívják
1: Köszönöm
0: őket?
1: Köszönöm szépen. Honti Ág és Honti Attila.
0: Akkor nekik szól a következő dal.
1: Köszönöm.
0: Akkor a következő dal a kedves anyósnak és apósnak szól, és természetesen mindenkinek, aki szereti ezt a nagyon új, friss dalt, Jól leszek újra. Ez szól most Nagy Bogitól és Destől. Itt a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Összeérezt, hallottad most a Zaporozsásztól és a No Sugar-től itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon gyorsan telik a gyereknapi reggelünk, ugyanis 9 óra lesz a legfrissebb hírek után, pedig hogyha még jobban felszeretnél pörögni, akkor jöhet a négy ütem, a négy ütemű fekvőtámasz, helyett a Subbase Monster dala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Eleinte napos, később esős idő várható, komolyabb rendbontás nélkül ért véget a BL döntő, ma van a Nemzetközi Gyereknap.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt, a mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A szövetség mintegy 3400 nyugállományú katonát képvisel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a Vasút Történeti Parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórta le egy zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, jó reggelt! Május utolsó vasárnapja, azaz gyereknap van. Reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és a legjobb magyar zenéket ebben az órában is. Itt lesz velünk Lábas Viki, Tóth Gabi, de most a négy ütem a Subbase Monster jóvoltából.
1: Itt egy újabb óra.

Szívem szerint, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én szívem szerint az egész nyarat esküvőkön tölteném. Finom falatok, jó zenék, jó hangulat, kedves emberek, kellennél több? Elindult az esküvő szezon, beköszöntött a nyári idő, egyre több helyen hallani zenét, látni feldíszített autókat, elegáns ruhákat, boldog családokat, párokat. Magyarországon a legtöbb esküvőt hagyományosan május és szeptember között tartják, nem véletlenül. Ilyenkor hosszabbak a nappalok, kellemesebb az idő, és egy kerti lagzi vagy egy szabadtéri szertartás is sokkal könnyebben megvalósítható. Úgyhogy ha mostanában esküvőre készültök, vagy éppen ti szervezitek a nagy napot, akkor sok-sok boldogságot, várom a meghívót. Jó zenét és minél kevesebb esőfelhőt kívánok hozzá nektek. Esküvő, ez szól most itt.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene. Gathering up

Nélkülem. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Tegnap kaptam egy üzenetet Vikitől, Sárvárról, aki hiányolta tegnap a kérdést, a nap kérdését, ugyanis mindig szoktam tőled kérdezni valamit, de tegnap valahogy nem kérdeztem. Úgyhogy ma ezt pótlom, Viki, úgyhogy a te kedvedért. Te azt ajánlottad, azt írtad pontosan nekem, hogy szia Laura, jók a zenék. Máskor szoktál kérdezni, ma nem. Például azt is lehetne, hogy gyereknapon melyik városban hol milyen programok lesznek. Köszönöm, Viki, a felvetést. Programokat természetesen hozok nektek a mai napra, hogy hova érdemes ellátogatnotok gyereknap alkalmából, viszont a mai kérdésem, így a te kedvedért, az lesz, arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit legszívesebben újra átélnél a gyerekkorodból felnőttként, mi az, amit irigyelsz a gyerekektől, hogy ők még megtehetnek. Erre a kérdésre várom a válaszodat a 0630 30 30 380-as telefonszámra, vagy Viberen is írhatsz nekem. Kíváncsian várom, addig is estelente. Ezzel megyünk tovább, itt a Petőfi.

A 30 perctől, előtte az Artist Company interaktív gólyalábas műsorral készül, utána pedig este, a gyereknapi hétvégét Vastag Csaba zárja, őt 18 óra 30 perctől hallhatod a Hajógyári szigeten énekelni, természetesen a rendezvényre a belépés ingyenes, viszont egy feltételhez kötött, ami nem más, mint hogy érezd jól magad. Alkos szabadon eszol most Emilytől, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petruska dalát hallottad most itt a Petőfin. Minden magyar május 31-e van, vagyis május utolsó napja, holnaptól június nyakunkon a nyár. Előtte azonban még élvezzük ki ezt a mai napot, a gyereknapot, ezen a szép vasárnapi napon. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Azaria dalát játszom neked. Formúc, ez szól majd. So I should leave you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Milyen volt akkor a Gyuri?
2: Mint egy görög isten.
3: És milyen most?
2: Mint egy antik görög isten.
4: Kompromisszum képesnek kell lenni, igen, szerintetek?
3: Muszáj, mert mindenkinek vannak rossz tulajdonságai.
4: Egyet mondj. Nem maradtunk.
5: Csináljuk a fesztivált, kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
6: Záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést. Komolyabb rendbontás nélkül ért véget a BL döntő. A jövőben a gyerekek is elmondhatják a véleményüket az oktatásról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as autópályán Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt, a mentők 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszinszenni Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórta lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jaj, de örülök, hogy most is itt vagy velem, a Petőfin. Május 31-én 10 óra múlt a mikrofon mögött, pedig Korcsok Laurát hallod. Együtt ünnepeljük ma a gyerekeket, hiszen a mai nap róluk szól, gyereknap alkalmából. Most kezdjük is az órát, Azaria, Formúc, ezt játszom neked.
1: Itt egy újabb óra.

0: Nem érdekel, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Engem viszont nagyon érdekel a nap kérdésére a válaszod. A nap kérdése az az volt, hogy gyereknap alkalmából most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit a legszívesebben visszahoznál a gyerekkorodból a felnőtt korodba, amire nagyon irigy vagy, hogy a gyerekek még megtehetik, te meg már kevésbé. Erre kaptam is választ, és nagyon sokan ugyanazt írtátok, ami nem más, mint a délutáni alvások, és ezt teljesen megértem. Igen, néha nagyon jól esne egyet aludni délután, és annó, emlékszem, gyerekkorunkban, óvodában mennyire utáltuk a délutáni alvást. Bárcsak szólt volna valaki, hogy élvezzük ki minden percét, mert vissza fogjuk sírni, de jött egy olyan Attilától Veszprémből is, hogy mennyire tudnak jelen lenni a pillanatban. Nem a telefonjukat nézik, hanem az életet. Gondolom, a kicsi gyerekekre gondolsz itt, Attila, és valóban így van. Ők még, mivel nem abban a világban élnek, ezért jobban meg tudják élni a pillanatokat, mint mi, de ez ellen csak mi tudunk tenni, hogy minden pillanatot használjunk ki, és élvezzünk minden percet. Élvezd a következő percet is, a Quimby dalát játszom neked, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.

Rózsa Magdi dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Üzenetet kaptam. Kedves Laura, amikor még kicsik voltak a gyermekeim, mind elvittük őket valamilyen klassz gyermeknapi programra. Nagyon tetszett nekik, hogy ott a sok gyerek. Lehet mókázni, beülni a rendőrautóba, tüzet oltani, felmenni a színpadra a gyerekkoncerten, kézműveskedni, vattacukrot enni, és aznap minden róluk szól, én is lennék újra gyerek. De lehetsz újra gyerek, ez nem korhoz kötött. Brit tudósok is kimutatták, hogy a mosolygás fiatalít, úgyhogy legyen nyugodtan gyerek velük együtt. Másik üzenet, gyermekkoromban azt szerettem a legjobban, hogy a gyereknapon igazi királylánynak érezhettem magam, akinek az alattvalói minden kívánságát teljesítik. Ez egyébként a gyerekekre szerintem az év minden napján igaz, nem csak ezen az egy napon, de ez így van rendjén. Még egy nagyon kedves üzenet, kedves Laura, szeretnék kislányaimnak, Lala Manónak és Kami Nyuszinak boldog gyermeknapot kívánni, puszil anya és apa. Tudod az SMS számomat, 0630303380, ide írhatsz nekem a nap kérdésére is válaszolhatsz, hogy mi az, amit legszívesebben újra átélnél a gyermekkorodból felnőttként, mi az, amiért leginkább irigy vagy a gyerekekre. Várom az üzeneteket, gyerekek, ez szól most a halott pénztől, itt a

Ákos dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Gyereknap van, de hogy honnan ered ez? Na hát képzeld, a gyereknap története egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza. Az ünnep Törökországból ered, ahol 1920. április 23-án ünnepelték meg először ezt a napot. Magyarországon 1931 óta tartottak úgynevezett gyermekhetet, amiből később egy egynapos gyermeknap lett. Az erről szóló hivatalos döntés 1950-ben született meg, azóta pedig minden év május utolsó vasárnapján ünnepeljük a legkisebbeket, és természetesen azokat is, akik már nagy gyerekek, örök gyerekek, ha mondhatom így, de ez kortalan. Bármeddig lehetünk gyerekek. Sűrű végtelen ezzel ünnepeljük az örök gyerekeket, most a Blaha Lujziana dalát játszom.

0: Átlag. Ez szólt most a Hibridtől, itt a Petőfin Minden Magyar. 11 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára, velem Korcsog Laurával és vendégeimmel, Török Patriciával, kertésszel és Horváth Gáborral, séffel. Ők a séf és a kertész megálmodói. Ők lesznek a vendégeim, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban. Természetesen a beszélgetésünk egyik középpontjában a gyerekek lesznek gyereknap alkalmából. Tarts velünk, az órát pedig Kálai Szanders András dalával kezdjük. My Baby, ezt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz, helyenként zivatarokkal. A magyar hősökre emlékezünk ma. A motorosokat ellenőrzi jövő héttől a rendőrség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton Körös-Ladány és Körös-Tarcsa között. A 95-ös kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyeli. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidőt és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Usman Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezető edzői posztjáról Arne Slot. A férfi vízilabda UB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot és egyben a bronzérmet. Az Imre Bencével felálló német Kiel a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Barcuc Lászlót is foglalkoztató, szintén német Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga ma 6 órakor kezdődő fináléját. A hamburgi 4-es döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig az ugyancsak német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája a Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Május 31-e, azaz május utolsó vasárnapja van, tehát gyereknap, ma a gyerekeket ünnepeljük, róluk szól az egész nap, és természetesen a nagy gyerekekről, az örök gyerekekről. Ha te is annak érzed magad, akkor a My Baby most neked is szól.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Folytatjuk a gyereknapi hétvégénket, és ma is arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet a gyerekeket és a felnőtteket közelebb vinni a természetes ízekhez, mert talán a legjobb gyereknapi program nem is mindig egy játékbolt vagy egy vidám park, hanem egy közös ültetés vagy egy együtt elkészített ebéd, vacsora. Ebben segít nekünk a mai két vendégem, Török Patrícia a kertész és Horváth Gábor a séf. Köszönöm, hogy ma is itt vagytok velem.
1: Sziasztok, örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Szia, Laura. Sziasztok.
0: Tegnap ugyan itt jártatok nálam, és elmeséltétek, hogy mivel foglalkoztok, de aki esetleg tegnap nem hallgatott bennünket, azoknak foglaljátok kérlek össze, hogy mivel foglalkoztok, és mi a ti missziótok.
2: A Szentendrei sziget közepén van egy vegyszermentes kertünk, Pati ennek a kertnek a szíve és a lelke. Én meg, amit ott megtermelünk, egészen a magtól a tányérig végig kísérjük, és amit onnan leszüretelünk, abból termékeket, illetve gasztrózni szoktunk a kertben is, és kitelepüléseken is.
0: Tehát, amit megtermeltek, aztán utána az kerül a tányérre, abból főzöl, abból készítesz finom ételeket.
2: Remélhetőleg finomakat, igen.
0: Szerintetek ma a gyerekek mennyire tudják, hogy az, ami az asztalon van, az hogyan kerül oda? Honnan származik?
2: Van jó példa is előttünk, és bizony van úgy, hogy a szülők azért hozzák el a gyereket, hogy ne otthon unatkozzon. Lásson olyat, hogy esetleg a paradicsom így nő, a paprika így néz ki, és nem csak paradicsom szósz formájában található meg a nagyvilágban. És általában a gyerekek erre jól szoktak reagálni. Van, aki már egyébként feketőves, és mindent fölismer a játék során is. Ezekre mi is rá szoktunk csodálkozni, hogy milyen felkészült, és ilyen 8-10 év forma gyerekek is vannak közöttük. És van bizony, akinek azért nagy élmény, mert hogy olyat lát, amit nem nagyon szokott. És ebben a városias életben ez a kert, ez egy tökéletesen jó alkalom arra, hogy kiszakadjanak az emberek 2,5-3 órára, és a gyerekek is mást lássanak.
1: Volt olyan, tényleg nagyon egészen kicsi gyerek, szerintem 6-8 év körül lehetett. Nálunk van egy játék, ami tehető virágokkal meg fűszernövényekkel játszunk. Fel kell ismerni a tányéron szereplő ilyen 20-25 fajta különböző dolgot. Meg lehet kóstolgatni, szagolgatni, őket morzsolgatni. És volt egy ilyen nagyon kicsi gyerek, aki meglepően sokat ezek közül felismert, tényleg olyat is, amiről sok felnőtt nem is hallott életében, úgyhogy vannak egészen szakavatott kicsi gyerekek is, de én is azt gondolom, hogy azért egy elég jó tendencia látszik így kibontakozni, hogy egyre több az olyan szülő, aki a gyerekét igyekszik így tudatosan bevezetni ebbe a zöldség világba, mert hogy szerintem azért az utóbbi évtizedekben jellemző volt, hogy egyre inkább elszakadtunk a természettől, meg a kerttől, meg attól, hogy egyáltalán tudjunk bármit arról, hogy nőnek és hogy teremnek azok a zöldségek, amiket aztán az üzletek polcairól leveszünk, úgyhogy ez nekünk nagyon örömteli, és egyre több ilyen jelet látunk, hogy jó irányba mennek a dolgok.
0: Ahogy most említetted, Pati, a felnőtteket is, nagyon nagy szerepük van természetesen a felnőtteknek abban, hogy a gyerekek kicsikorukban már megszeressék a zöldségeket, a gyümölcsöket, a természetes alapanyagokat. Ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetésünket a vendégem Török Patrícia, a kertész, és Horváth Gábor a séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

sem figyelmed. Bujakottal a pidoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fi.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ezzel befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és a mai két vendégemmel, Török Patriciával, a kertésszel, és Horváth Gáborral, a séffel. Őket egyébként, hogyha meg szeretnéd keresni, akkor úgy találod meg őket, hogy a séf és a kertész. A legfontosabb, amit tudnod kell róluk, hogy olyan alapanyagokból dolgoznak, amiket saját maguk termelnek meg. Na és itt beszélgetünk arról, hogy mennyire fontos szerepe van a felnőtteknek is abban, hogy a gyerekek már fiatalkorukban megszeressék a zöldségeket, a gyümölcsöket, hiszen amiket a gyerekek esznek, azokat a szülők teszik az asztalra, és nem a gyerekek készítik maguknak. Mit tanácsolnátok a szülőknek? Hogyan csinálják jól?
1: Hogy mindent kóstoltassanak. Ne presszúrázva, de igenis én azt gondolom, hogyha a gyerekek egy kicsit is nyitottak, akkor valahogyan el kell érni náluk azt, hogy lemásszanak a menzás rossz ízű ételekről, és vegye azt a bátorságot, hogy megkóstolja nagymamának a borsó főzelékét, ami nem rántással van tele, hanem van benne friss petrezselyem is. Nekünk azért van egy jó példánk, mert az unokánk az 4 évesen imádja a zöldségeket, és legutóbb is én nem mertem beletenni az első tavaszi zöld borsólevesbe a petrezselyemet, és ő követelte magának a tányérba, és az egészet megette úgy, hogy volt. A borsót, a petrezselyemet, meg a fiatal répát is. Szerintem ez nagyon fontos, hogy nyilván gyereknek kell egy adottsága, hogy ő erre nyitott. Viszont ha nyitottsága megvan, akkor onnantól kezdve nagyon sok mindent el lehet írni, pici csalásokkal, mondjuk, hogyha a paradicsomot, hogy minden gyerek megeszi azt, hogy nagyjából mindenki szereti, de a paradicsomos ételbe bele tudunk csempészni egy kis zöld fűszert, frisset, vagy mondjuk egy spenótot is bele lehet tenni új módon, hogy a gyerek megegye, lehet, hogy nem tudja először, hogy abba volt spenót is, bár látni látja, hogy zöld, de mégis túlélte. Másnap reggel is föl kell, és lehet, hogy szívesen megeszi a következő nap is.
2: Meg én azt is gondolom, hogy ha bevonjuk a folyamatokba, akkor sokkal könnyebben fog bármit megkóstolni és megenni, akár a főzésnek a folyamatába, és ez tényleg jó példa itt is, hogyha ő maga is részt vesz az elkészítésben, akkor sokkal szívesebben fogja azt, nyilván kíváncsi rá, hogy ő mit hozott létre a konyhában, és így sokkal szívesebben megkóstolja, és ha már addig eljutottunk, hogy egy gyerek valamit megkóstoljon, akkor könnyen kiderül, hogy azt valójában szereti is, csak addig nem szerette, amíg nem volt hajlandó megkóstolni, de ugyanígy a kerti munkába is, hogyha bevonjuk, és ő maga termesztette meg ezt a kis zöldséget, akár egy erkély egy balkonládában, akkor nyilvánvalóan sokkal szívesebb, mert egyszerűen a kíváncsiságát ébresztjük fel, és szívesebben fogja megkóstolni, és aztán megszeretni is ezeket a zöldségeket.
0: Meg sikerélménye van.
1: Pontosan. Így van. És ez tényleg mi is, ez személyes tapasztalatból, hanem is a kertben, de a családban ez így szokott működni. Mondjuk már követelik is, nyilván utána sokkal nagyobb a takarítás, meg a rendrakás, de egyébként megéri a plusz munka.
0: Ez a mosolygó arcokat látni.
1: Így van.
0: Mi az, amiben elrejtenétek ezeket a zöldségeket? Tegnap már említetted a spenótos palacsintát. Mi az a recept, amit most javasolnátok nekünk, amit akár közösen így gyereknap alkalmából elkészíthet a család?
1: Én kettővel is készültem, gondolkodtam azon, és nyilván a paradicsom körül forog a dolog, személyes tapasztalatból is. A kertlátogatások során a gyerekek még a répát olyan nehezen viszik át azt a szintet, hogy a répát mind megegyék, de a második fogás az paradicsomos szokott lenni, mert eltesszük mondjuk a tavalyi paradicsomot, és ebben babot szoktunk tenni, főzünk egy fűszeres paradicsommártást, amiben római kömény, koriandermag, szegfűszeg és fahéj is van benne, fejtett babot főzünk hozzá, összeforraljuk ezt a paradicsomos babot, és csinálunk hozzá egy krumplilángost. Ez a felvidéken, Nógrádban, Zemplénben őshonos, régi paraszti étel, a főtt és forron áttört, de kihűlt burgonyát lisztel, és egy pici zsiradékkal keverik össze, és egy kinyújtható, nagyon vékony, tulajdonképpen egy palacsinta vastagságú lepényt kell bőle formázni, amit száraz serpenyőben kell megsütni mind a két oldalát, tulajdonképpen mint egy tortilla, de a nagy része ez burgonya. És olajjal vagy zsiradékkal átkenni, és ebbe kell beletölteni ezt a paradicsomos babot. Amihez, hogyha a kertből snitlinget, petrezselyemet, pici lilahagymát, vagy bármilyen levélsalátát teszünk hozzá, ami friss, ropogós, ugye frissíti az ételt, egy nagyon komplex ételt kapunk, de a paradicsomnak a savassága, a babnak a krémessége, a krumplinak, a sült krumplinak az édes beltartalma mindenféle íz produkál, és hozzá a nyers zöldségeknek a frissessége egy pici kis balzsamecettel elképesztő, és ezt komolyan mondom, hogy nem volt olyan gyerek, aki ezt ott hagyta volna. Nyilván a paradicsom viszi a prímet, de hogy a babot is szó nélkül meg megették az összes nyerzöldséget, megették, és nyilván a krumplit is megeszik ilyen formában. Ez mindig teli találat, és ezt én ajánlom a szülőknek, nem feltétlenül ezzel a fűszerezéssel, de egyébként nagyon harmonikusan tud működni ez a fűszeresség ezekkel a zöldségekkel.
0: Nagyon jól hangzik, és hogyha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy 2 finom étellel készültél nekünk mára, úgyhogy az első már meg is volt, köszönjük a receptet. A második pedig nem sokára érkezik, most egy kis szünetet tartunk, utána pedig folytatjuk a beszélgetést, és jön a következő recept. A vendégem Horváth Gábor, a séf, és Török Patrícia, a kertész, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
3: Szevasztok, én Kéri András Kálambó.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és még mindig a vendégeim a séf és a kertész, vagyis Horváth Gábor és Török Patrícia. Gyereknap alkalmából arról beszélgetünk, hogy mennyire fontos, hogy már gyerekkorban megszeressék a gyerekek a zöldségeket, a gyümölcsöket, a természetes alapanyagokat, és ebben tud segítségül lenni az, hogyha egy-egy jól kedvelt receptbe belerejtünk zöldségeket, és nem veszik észre a gyerekek, és így is megeszik. Úgyhogy az első recept már megvolt, köszönjük. Azt mondtad, hogy még egyel készültél nekünk, na mi a második recept?
1: A másik étel, ami spenótos, nekem az a nudli vagy a nyokki, ki melyik formát szereti csinálni. Ugyanez a burgonyás történet, áttörjük, és leforrázott és nagyon apró vágott és kinyomkodott spenótot teszünk bele. Nem keveset, amitől szinte zöld lesz az egész, a krumpli és ugye a liszt fogja össze a tésztát, és amikor ezt megfőzzük, utána átpirítjuk egy kis zsályás vajon, nagyon sok reszelt sajttal, ugyanúgy egy pici kis penóta tökéletes étel tud lenni, a gyerekek ezt tényleg nagyon szokták szeretni, de ha kicsit neccesnek érzük a történetet, akkor a paradicsommártás újra segít.
0: Ennyire szeretik a paradicsomot?
1: Gyerek, elképesztően. Nálunk volt ilyen beteg gyerekeket láttunk vendégül, és ugyanúgy maszatolták a sárgarépát, logikus.
0: De pedig attól lehet fütyülni.
1: Igen, ez néha beválik, néha nem. Viszont a paradicsomos étel az ott is mindenkinek. Volt, aki nem is tudott beszélni, de a paradicsomos babos, nevezzük lángosnak, ez valami elképesztően.
2: Igen, inkább azt mondanám, hogy a paradicsomos ételeket szeretik nagyon a gyerekek. A paradicsomot nyersen kevésbé. Hogy nem feltétlenül, viszont abból is vannak olyan fajták, ami olyan, mintha gyümölcset ennél. Mézédes, savassága is van, kicsi, apró szemű koktél, szóval ott is van azért terep a gyerekek számára is.
0: Nagyon finom ételeket ajánlottál nekünk, amit elkészíthetünk közösen a családdal, és a gyerekeknek biztos Jolly Joker, mert ízleni fog nekik. De mi a helyzet akkor, hogyha nem főzni szeretnénk, hanem nyersen fogyasztani a zöldségeket?
2: Ó, hát akkor is végtelen a lehetőségek tárháza. Persze a legjobb az, hogyha rögtön a kertből, a tövekről tudod leszedni a zöldséget, az a legnagyobb élmény, amikor kimész, és mondjuk egy pár cukorborsót leszakítasz a tövekről, és csak úgy elrágcsálod ezt a ropogós, édes zöldséget, híjastú mindenestő, de hogyha mondjuk arról van szó, hogy egy gyereknek az uzsonájába szeretnénk, vagy a 10 órájába becsempészni friss zöldségeket, akkor említettem már ugye ezeket a kis gyöngyszem koktélparadicsomokat, amik édesek és savasak is, de vannak paprikákból is kifejezetten ilyen kis snack paprikák, amik
0: nem is láttam még olyat.
2: Néhány centi hosszúak, csak vagy mondjuk ilyen 5-10 centi hosszúak, kis narancssárgák, pirosak, mindenféle színűek vannak, és édesek is, roppanósak is, és szerintem ezeket minden gyerek nagyon nagy örömmel fogyasztja, de mondjuk egy friss karalábé, és tényleg a frissen a földből kihúzva zsengén, azt elropogtatni, szerintem az is egy gyerekkel nagyon könnyen megszerethethető, hiszen annak is ugye azért szeretik a gyerekek, hogyha valami kicsit édes, és azért egy friss zsenge fiatal karalábénak van egy édes kés íze is, jellemzően lédús, és simán szerintem, hogyha ezt így az ember megmutatja a gyereknek, hogy van ilyen lehetőség, hogy ezt kipróbálja, akkor nagyon sokan lehetnek, akik erre rákapnak, és követelik.
0: Én is követelem mindjárt a folytatását a beszélgetésünknek. Most egy kis szünetre megyünk, utána pedig folytatjuk itt, és gyereknap alkalmából majd kívánhattok a gyerekeknek. Török Patrícia a kertész, és Horváth Gábor a séf a vendégem, tehát a séf és a kertész. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai két vendégemmel, Horváth Gáborral a séffel és Török Patriciával a kertésszel. Gyereknap alkalmából arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek már fiatalkorukban, kiskorukban találkozzanak természetes alapanyagokkal, finom, friss zöldségekkel, és ne csak találkozzanak vele, hanem meg is szeressék, és ebben nagyon nagy szerepe van a felnőtteknek. Köszönöm a két receptet is, amit ajánlottatok nekünk, amiben bele tudják a szülők csempészni a zöldségeket, úgy, hogy a gyerekek mégis megegyék, mert nagyon finom és nagyon ízletes. Most viszont gyereknap alkalmából itt a lehetőség, hogy kívánjatok a gyerekeknek valamit, vagy a családoknak, vagy tanítsatok nekik az étkezéssel kapcsolatban. Mi lenne az?
1: Legyenek nyitottak. Ha van egy kertjük, akkor szerintem mindenre van lehetősége az életben annak a kisgyereknek, hogy megszeressen bármit is. Én azt gondolom, hogy ha ilyen lehetőség van, vagy mondjuk csak egy erkély, ott a szülők, amit legkönnyebben meg lehet termeszteni a snidlingtől, a metélőfokhagymán át, a paradicsomig, minden ilyesmit, aminek nem túl hosszú a tenyész ideje, és mondjuk látványosan ott tud lenni, tegye meg, és hogyha az a kisgyerek kimegy és leszakítja azt a napmeleg paradicsomot, én szerintem onnantól kezdve rabulájti ez az egész.

0: és magát a snidlinget is, csak ha letépi ezt az egy szálat és elkezdi rágcsálni, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó élmény fogja őt várni, és szerintem erre nagyon könnyen rá lehet szokni. És hogyha ezt megszokja, akkor én azt gondolom, hogy később ez kötelező lesz, hogy legyen saját kertje, honnan begyűjti ezeket, mert annál nagyobb élmény a világon nincsen.
1: Látom rajtad, hogy ezt tapasztalatból mondott, tiged és a rabulájtett. Pati, te mit mondanál a gyerekeknek?
2: Én a kísérletezést javasolnám mindenképpen. Abból szerintem abból lehet a legtöbbet tanulni, tapasztalni, hogyha az ember saját maga kísérletezik. És ha már a Gábor a snidlinget említette, amit tényleg egy erkélyen is simán elfér egy cserében, érdemes például a snidlingnek a gyönyörű lila virágát megkóstolni. Olyan íze van, hogy nem is gondolnád. Picikét hagymás ízű, de ugyanakkor lédús, ugyanakkor édeskés.
0: És nem annyira erőszakos.
2: És nem túl erőszakos íze van, szóval a kísérletezés az annak mindenképp terepe van szerintem.
0: És hogyha ezt a virágot belekevered egy rizses ételbe, vagy egy salátába, vagy egy fűszervajba, amit a gyerek fog levágni ollóval, azért az ott nagy feles tud lenni.
1: Meg hát jól néz ki.
0: És nagyon jól
2: néz ki. Is beszélve.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jó volt veletek beszélgetni.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Köszönjük mi is. Szia.
1: Horváth Gábor a séf, és Török Patrícia a kertész, vagyis a séf és a kertész. Páros volt a vendégem. Most hétvégén a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Vészterv, ezt hallottad most Ajsa Lunától itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon remélem, hogy neked ma nem lesz szükséged vésztervre, minden a legnagyobb rendben fog történni. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen a hétvégén is, Korcsog Laurával utaztál. Én elköszönök mára, nem sokára a Szikora Tomi érkezik, utána pedig Megyesi Gáborral találkozhatsz a délutánban. További csodás napot neked, élvezd ki a gyereknap minden egyes percét, mi pedig találkozzunk legközelebb is, addig is legyen szép napod és mosolyog sokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
4: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon!
5: Jó kívánok!
4: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
5: Mozaik.
4: Mozaik, tökéletes.
6: Hozó lapát és födör.
7: Gitár!
8: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Többnyire napos idő lesz, helyenként zivatarokkal. 500 hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül a Karmelitában. Meteor robbant fel az Egyesült Államok felett.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton Körösladány és Köröstarcsa között, a 95-ös kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt, majd a program közös ebéddel zárul. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. Ma országszerte változatos programokkal várják a családokat. A többi között nyílt napot tartanak a tűzoltólaktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a vasút történeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor, mint egy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Vasárnap délben megérkeztek a hét legtöbbet kért, legtöbbet dúdolt, legtöbbet küldött dalaim. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, következik a mai etap, a Top 28. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, kezd a Kolibri, itt a Húzat.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.
7: Nézem, ahogy nézek át. Látom, hogy nem nézel vissza rá. Reflex.

0: Petőfi 56. Magyar zenei lista a hét legjobbjaival.
1: És most itt egy dal, amely 3 perc nyár. Philotonic 100-szor a Petőfi rádiós láger listáján. A dal, amely már a megjelenés előtt is óriási figyelmet kapott a TikTokon. Mondhatni trendzene volt. Ez a zene nem akar nagy kijelentéseket tenni, inkább egy érzést ragad meg. Annak a felismerését, hogy néha csak akkor tudunk tovább lépni és fejlődni, hogyha valóban képesek vagyunk lezárni a múltat. Még hogyha ez írtózatosan nehéz. Szóval itt egy zene, amely erőt adhat a labilis pillanatainkban. Philotonic 100-szor a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: A

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: És itt az altrokos Tigris Szofi, akik 2025 nyarát is új dallal indították. Egy évvel ezelőtt a slágerlistánkon volt a Köztünk utcán. Most pedig itt a legfrissebb 2026-os nyárindító trackjük, a Dopamin, amit már most a nyári koncerteken is élőben hallhatunk. A következő például a nyár első hétvégén, jövő hétvégén lesz majd Budapesten. Tigris Szofi, Dopamin a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56. A 20.

9. Ez a legújabb magyar zene. Megjelenik.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Ha azt mondom, hogy Honey Beast, és azt mondom, hogy Pornograszt, akkor mindenkinek két-két különböző stílus jut az eszébe. Viszont, hogy ezt hogyan kombinálták, az most kiderül, hiszen új dalt villantott a két csapat. Hullik a cseresznyefa virága, ez következik a Petőfi Rádióban. A dal, amelyet a Honey Beast koncerteken is élőben hallatunk, például a közeljövőben, a nyáron Nagykőrösön, Veszprémben, Szegeden, Baján, Jászapátiban és majd Debrecenben is a kampuszon. Hullik a cseresznyefa virága.
0: A 16.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pornograszttal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ezt követke

0: Balatonhangon a fesztivál szezon. Például ott lesz a csapat a Június Festen, a Fezenen, a Vízzene Virág Fesztiválon, a Sopron Festen, az Efoton, valamint a Hajómalom Fesztiválon is. Infók, részletek a Halott Pénz hivatalos oldalán. Halott Pénz, gyerekek, ezt hozom mindjárt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz, helyenként zivatarokkal. 500 hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül a Karmelitában. Meteor robbant fel az Egyesült Államok felett.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton Körösladány és Köröstarcsa között. A 95-ös kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt, majd a program közös ebéddel zárul. Ma országszerte változatos programokkal várják a családokat, a többi között nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a Vasút Történeti Parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor, mint egy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén zavartalan a napsütés. Délután a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Megélénkülhet a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után is top magyar kedvencek hódítanak nálunk. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, következik a legjobb 12 dal. Olyan előadókkal, bandákkal, mint a Well Hello, Karamell és a 4 Street, a kezdés pedig a Halott Pénzé. Itt a gyerekek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
2: A 10.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel.
1: Közöttük Nora Till, aki nálunk mutatta be Fekete Laci műsorában a legújabb dalát. Last Round Table a Petőfi rádiós lágerlistáján. A zene egy nehéz időszak közepette született, amikor nagy kérdések voltak az életében. Konkrétan egyedül ült a szobában, és jöttek a gondolatok. Így született ez a szám, amely arról az emberről szól, aki a buli után nem akar hazamenni, mert akkor egyedül lesz a gondolataival, és nem szeretne magányos lenni. Magadra ismertél? Nora Till, Last Round Table a Petőfi Rádióban.

0: a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és a Petőfi rádiós lágerlistájáról játszom az Iri Mafia új dalát, amit Betonhofival közösen készítettek. Óriási kollab, nesztek! A zene nálunk debütált egy országos rádió premier keretében, sőt azóta már a YouTube-on is ott van a legfelkapottabb zenék között. És szerintem a kommentek magukért beszélnek, valaki azt írja, az egyetlen hibája ennek a tracknek, hogy csak 2 perc. Igen, pontosítok, 2 perc, 25 másodperc. Egy másik kommentelő szerint Béci azt írja, valahogy az az érzésem, hogy nincs vége ennek a számnak. Vajon lesz még folytatás? Iri Mafia, Betonhofi, nesztek a Petőfi rádióban.
2: A harmadik. Szevasztok, én Kéri

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Ezt a hetet pedig a Blaha Lúziára nyerte. Gratulálunk nekik! Hamarosan nagyszabású koncertre készülnek, hiszen június 11-én a fővárosban, a Budapest Parkban lépnek fel. Ez pedig az új dal, a Sűrű Végtelen, amely mondhatni, hogy egy belső utazásról szól, amelyben az élet értelmének keresése, valamint az intenzív érzelmi állapotok megélése kapja a központi szerepet. Blaha Lúziána, Sűrű Végtelen, a Petőfi Rádióban a hét kedvence.
0: Az első...

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Ezek voltak a hét legkedveltebb magyar dalai, friss listával egy hét múlva jelentkezünk. Dél és kettő között a Petőfi Rádióban. A délutánban pedig Meggyesi Gáboré az éter. Ő várja az üzeneteket és a közlekedés információkat. Akár Viber üzenetben 0630 30 30 380. Szuper napot kívánok! Én léptem, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
3: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. 500 hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül a Karmelitában. Nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton Körösladány és Köröstarcsa között. A 95-ös kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. Délután 5 óráig a Kossuth téren is színes programokkal várják a gyerekeket. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debreciner-nek adott interjújában. Tárkányi Zsolt a Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagyállomás felújítása, amelyet egy új komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotin termékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakáról szól, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén jelenleg zavartalan a napsütés, déltől a Dunántúl nyugati felén, több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, megélénkül a szél, éjszaka beburul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Boldog gyereknapot minden gyerkősznek és minden gyermek lelkületű felnőttnek. Indítjuk a vasárnap délutánunkat. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Egy jó kis gyereknapi témával készültem. Nem sokára elárulom, hogy miről is van szó, de előbb itt van többek között a Valmár és a Százszor.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Május 31-e van vasárnap, ma van a május utolsó napja, egyben dohánymentes világnap, ami arra buzdít, hogy aki dohányzik, az tegye le, mert ugye elképesztően káros, nem csak magára, de a környezetére is. Na de amiért ma összegyűltünk, az a gyereknap, úgyhogy vasárnap délután főszerepben gyerekkorunk kedvenc játékai. Egy kis nosztalgiára invitállak, mert biztos, hogy van neked is olyan, amit nem bírtál letenni, abbahagyni gyerekként. Nekem rengeteg autóm volt, és egy hatalmas plüsmacim, amit nagyon szerettem, de egy zseblámpával is el tudtam játszani órákon keresztül. Az ilyen és ehhez hasonló üzenetek is jöhetnek. Gyerekkorunk kedvenc játékait gyűjtjük. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is hozzászólhatsz. Közben szállítom neked a jól ismert zenék mellett a friss hazaiakat is. Mindjárt itt van Filó és Tonika 100-szorral, de előbb Ruzsa Magdi, a Lotfi Begivel, ez a nyári zápor.

0: szabad legyek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar utaztál már úgy taxival, hogy a hátsó ülésen ülve egy élő koncert kellős közepébe csöppentél? Hát nem hiszem. Június 9-én viszont ez vár rád, ugyanis újra útnak indul a zenélő taxi. Egyetlen napon át egy különleges kisbusz járja majd a főváros utcáit, ahol délután 2-től este 8-ig kiváló hazai muzsikusok szolgáltatják az élő zenét utazás közben. 4 zseniális gitáros énekes, Temesi Blanka, Hajdú Bianca, Li Oliver és Lovas Juci váltja egymást másfél órás blokkokban, akik mind a Füles-Bagoly tehetségkutató korábbi döntősei voltak. A legjobb az egészben, hogy az élmény fuvar teljesen ingyenes, és a szervezők szinte bármilyen kérést teljesítenek. Elvihetnek a haverokkal a buliba, a nagyival a piacra, de akár a kis testűházi kedvencedet is elszállítják az állatorvoshoz. A rendhagyó utazásra egy online jelentkezési lap kitöltésével tudsz regisztrálni június 7-e vasárnap délig a szerencsés utasokat, aztán sorsolással választják ki a 18 éven felüli jelentkezők közül. Keresd a Füles-Bagoly Alapítvány Facebook eseményét a részletekért, és csap le a legdallamosabb fuvarokra, tehát június 9-én. Most pedig visszük tovább a vasárnap délutánunkat hazai kedvencekkel. A Kertek Alatt projekttel érkezik a Kolibri és a Húzat itt a Petőfi.
2: Nézem, ahogy

nyilal belém, hogy mennyire múlik az idő. Itt volt a Zsaggár az Underground Divasszal, a Wings of Love-ot hallgattuk meg a Petőfin, ahol minden magyar. És akkor hát nosztalgiázzunk, gyerekkorunk kedvenc játékairól beszélgetünk így gyereknapon, meg is indultak az üzenetek, üveggolyózás és ugróiskola, mi ezekre voltunk rákattamva. Gyerekként jött Anitától, köszönöm szépen. András is írt Viberen, a gazdálkodj okosan, én már elég fiatalon nagyon szerettem, 7-8 évesen már komoly csatákat játszottunk le a tesómmal. Gazdálkodj okosan, az gyakorlatilag minden háztartásban kötelező elem volt. Hogy ez mostanság így van-e, azt nem tudom, de régen szerintem majdnem mindenkinek volt. SMS és Viber számunk 06303030380, de Instán és Facebookon is megírhatod, hogy gyerekkorodban téged melyik játék bűvölt el úgy igazán. A folytatás pedig már is a 4S Street-é jön, a Hadd menjen a Petőfi.

0: Gyereknapon is itt hallod a legnagyobb hazai kedvenceket, a Petőfin, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábor, folytatjuk a témánkat, gyerekkorunk kedvenc játékairól beszélgetünk. Téged mi az, ami úgy igazán lekötött gyerekként? Jöhetnek az üzenetek Viberen, Instán, Facebookon, vagy SMS-ben 0630303380. Most jönnek a friss hírek, aztán a Solvay-val folytatjuk, a srácoktól itt lesz a kalandor.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madar a tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
8: Milyen volt akkor a Gyuri?
6: Mint egy görög isten.
8: És milyen most?
6: Mint egy antik görög isten.
9: Kompromisszum képesnek kell lenni, igen, szerintetek?
8: Muszáj, mert mindenkinek vannak rossz tulajdonságai.
9: Egyet mondj. Bemaradtunk.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a MediaClicken és a Közmédia YouTube csatornáján.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A békéért imádkoztak tegnap este 14. Leó pápa vezetésével. A Kossuth Lajos téren is várják délután a gyerekeket.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton Körösladány és Köröstarcsa között. A 95-ös kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátraverebé Szent Kúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Utcára viszik az operát Rómában. Mától egy színpaddá alakított kamionnal járják az olasz főváros külső kerületeit, hogy azok is megtapasztalják az élményt, akiknek nincs lehetőségük eljutni a római operaházba. A művészek a sevillai Borbét adják elő egy 9 alkalommal a következő 3 hétben. Az első állomás a Népi negyedként ismert Quarticciolo lesz, az operaház díszletraktárainak udvarán. A gyerekeket ünneplik a Kossuth Lajos téren délután 5 óráig. A résztvevők különböző kézműves programok közül választhatnak, készíthetnek például saját pecsétes oklevelet az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országház mását, vagy előre gyártott sablomból saját szent koronát készíthetnek maguknak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Visszavonult olimpiai bronzérmes karatésunk. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Visszavonult az aktív versenyzéstől Hárs Pataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Az MTK sportolóját az országos bajnokságon búcsúztatták el ünnepélyesen. A 30 éves Hárs Pataki legnagyobb sikerét a 2021-es tokiói olimpián ért el, amelyen bronzérmet nyert a 75 kg-os kategóriában. De világbajnoki és Európa-bajnoki ezüst, valamint Európa-bajnoki bronzérmet is begyűjtött pályafutása alatt. Megfelelően gyógyul Vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg, miután olyan híreket lehetett olvasni, amelyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapat nyitó mérkőzéséről a VB-n. 1-0-ra nyert a japán labdarúgó válogatott Izland ellen a világbajnokságot megelőző egyetlen felkészülési mérkőzésen. Búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől, a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, akit az ukrán Marta Kostyuk 7-5-6-1-re győzött le a nyolcad döntőben. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: A Dunántúl nyugati felén több felé, észak-keleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hazai kedvencekkel, újdonságokkal rendesen feltöltve vágunk neki a vasárnap délután folytatásának. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és közben gyerekkorunk kedvenc játékait elevenítjük fel. Jöhetnek az üzenetek, hozzászólások SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. A kezdés most a Solvay-dé.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

Rádió. Minden magyar.

Deva különleges világát hallottuk, ez volt a Witchcraft, a Petőfin, ahol minden magyar. Május utolsó vasárnapján a legkisebbeket ünnepeljük, ami a legtöbb családban a felhőtlen játékokról, a színes programokról és a meglepetésekről szól, de azt tudod, hogy honnan ered ez a szép hagyomány, a gyereknap? Ennek ötlete valójában Törökországból származik, ahol 1920-ban tartották meg először, hogy ezzel is hangsúlyozzák, a gyermekek jelentik a nemzet jövőjét. Svájcban egy 1925-ös konferencia után június 1-jét nevezték ki az ünnepnapnak, Magyarországon pedig 1931-ben tartották meg az elsőt, igaz, akkor még nem egyetlen napig, hanem egy egész hétig tartott a mulatság. Az ENSZ végül 1954-ben javasolta a világ kormányainak, hogy minden ország jelölje ki a saját leginkább megfelelő dátumát a kicsik köszöntésére, nálunk ez lett május utolsó vasárnapja. Ez a nap viszont sokkal több a vidámkodásnál, a legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogainak védelmére. Az ENSZ alapelvei szerint ugyanis minden egyes gyermeknek elidegeníthetetlen joga van a szeretetre, a gondoskodásra és az egyenlőségre, az egészséges ennivalóra, a játékra és a megfelelő egészségügyi ellátásra, arra, hogy szabadon elmondhassa és kifejezhesse a saját véleményét, és a legfontosabb, hogy védve legyen a munkától, a kizsákmányolástól, az elhanyagolástól, vagy éppen a háború borzalmaitól. Járuljunk hozzá mi is ahhoz, hogy a környezetünkben élő gyermekek biztonságban, szeretetben nőhessenek fel, és semmi se veszélyeztesse a testi vagy lelki fejlődésüket. Nem sokára utána járunk a nagyvilágban, hol, hogyan ünneplik a gyereknapot, és közben arról is beszélgetünk, hogy mi volt gyerekkorunk kedvenc játéka. Most viszont Morjon Esszel megyünk tovább a vasárnap délutánunkban. Ez a Végtelen, itt a Petőfi.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Itt Wolf Katia válaszol a Petőfin, ahol minden magyar, és bőven vannak válaszok a mai kérdésemre is. Mi volt gyerekkorod kedvenc játéka? Patrik írta, hogy autós kártyák. Órákig el voltunk vele a játszótéren, vagy ha esett az eső, akkor otthon. Azokat én is nagyon imádtam. Aztán rengeteg műanyag katonám volt, nem is tudom, hogyan tudtam velük annyit eljátszani. Az én gyerekeim egy perc alatt megunják ezeket, jött Tibitől. Köszönöm szépen. És Misi is üzent a Facebook oldalunkon keresztül. Mi a 80-as évek elején voltunk gyerekek, sokszor elég volt egy darab labda, egész nap eljátszottunk vele, 8-an. Na igen, akkoriban nem kaptunk annyi ingert egy átlagos hétköznapon, mint a mostani gyerekek. Jó volt az a labda szerintem. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán, Facebookon is tudsz üzenni, hozzászólni a témánkhoz. Mi volt gyerekkorod kedvenc játéka? Most pedig a Carson Coma és Jude Law dalát hozom a folytatásban. Itt a Szemüveg, a Petőfin. Okay.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Néha előfordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor egy konfliktust egyszerűen nem tudunk feloldani, annyira másképpen látjuk a világot, az igazságot, vagy éppen a fájdalmat, mint a másik fél. Ilyenkor gyakorlatilag a valódi párbeszéd el sem tud kezdődni. Pontosan ezt a tehetetlen és folytogató állapotot ragadja meg a Bobek legújabb dala, a No Amends. A zenekar elárulta, hogy ez a zene egy történet végleges lezárása, miközben dallamilag, zenei, szerkezetileg tudatosan nyúltak vissza ahhoz a gitárzenés világhoz, amin annak idején felcseperedtek. A végeredmény egy végtelenül melankólikus, mégis makacsul kapaszkodó mély dal lett a magányról és az elengedés nehézségéről. A 30Y dalszerző énekesének, Beck Zolinak, a lányának, Anul Beck Borókáik projektje jön most. Itt van a Bobek és a No Amends.

0: Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, ez pedig a Petőfi Rádió, ahol minden magyar tele hazai kedvencekkel és gyereknapon a témánkkal. Mi volt gyerekkorod kedvenc játéka? Várom az üzeneteket, hozzászólásokat, például Viberen, Instán vagy Facebookon. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán Paulinával folytatjuk. Itt lesz az összes nő.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.

0: Rádióban Rádióban Szani Rolanddal. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A békéért imádkoztak tegnap este 14. Leópápa vezetésével. A gyerekeket ünneplik a Kossuth Lajos téren.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Bicske térségében a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, az átterelt sávban két autó ütközött, a 36-os kilométernél torlódás alakult ki. A 45-ös főúton Szentes közelében három autó ütközött, a 26-os kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni a település önkormányzati útjain lehet. Ha bármi rendkívüli látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leópápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdes barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebi Szent Kúti nemzeti kegyhe is csatlakozott. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál. Arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt. A gyerekeket ünneplik a Kossuth Lajos téren délután 5 óráig. A résztvevők különböző kézműves programok közül választhatnak, készíthetnek például saját pecsétes oklevelet az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országház mását, vagy előre gyártott sablomból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos, bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Visszavonult olimpiai bronzérmes karatésunk. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Visszavonult az aktív versenyzéstől Hárs Pataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. Az MTK sportolóját az országos bajnokságon búcsúztatták el ünnepélyesen. A 30 éves Hárs Pataki legnagyobb sikerét a 2021-es tókiói olimpián ért el, amelyen bronzérmet nyert a 75 kg-os kategóriában. De világbajnoki és Európa-bajnoki ezüst, valamint Európa-bajnoki bronzérmet is begyűjtött pályafutása alatt. Megfelelően gyógyul Vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg, miután olyan híreket lehetett olvasni, amelyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapat nyitó mérkőzéséről a VB-n. 1-0-ra nyert a japán labdarúgó válogatott Izland ellen a világbajnokságot megelőző egyetlen felkészülési mérkőzésen. Búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, akit az ukrán Marta Kostyuk 7-5-6-1-re győzött le a nyolcad döntőben. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, megélénkül a szél. Északa beburul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jéghidegüdítő és és naptejbe készítve, most már csak a jó hazai zenék hiányoznak, de ezt is azonnal orvosoljuk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ebben a körben találkozhatsz majd a konyhával, hozom a Carbon Fullst, vagy éppen a kezdésben Paulinát, pörög az összes nő.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

hajszolom, érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gyerekkorunk kedvenc játékairól beszélgetünk így gyereknapon, és jönnek sorban az üzenetek. Itt van például Tünde SMS-e, volt egy Kejfej Jancsim, amit nagyon szerettem, pici voltam még, de állítólag órákig el voltam vele. Ez ugye az a bábú, amit eldöntünk, és visszáll egyenesbe. Na aztán nekem van egy fotóm, amin egy pedálos moszkvicsal és egy moncsicsivel lazulok az udvarunkon, amikor megkaptam az autót, mindenhova vittem magammal, vagy legalábbis próbáltam, de a szüleim nem mindig engedték. Ezt Milán írt a Viberen, és a pedálos moszkvicsból, moncsicsiből én a 80-as évek elejére gondolok, hogy valamikor akkor lehettél gyerek, vagy a 70-es évek végén. Nagyon szépen köszönöm az üzenetet. Jöhetnek még a hozzászólások, gyerekkorunk kedvenc játékait keressük, ezekkel nosztalgiázunk, közben pedig jó hazai zenéket hallgatunk. A Carbon Fools elérkezik, Dash, Young Fly és Azaria. Ez a Pannonia, a Petőfi.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar így gyereknapon körbenézzünk a nagyvilágban, hogy hol, hogyan ünneplik ezt a bizonyos gyereknapot. Egy kis virtuális utazást teszünk. Japánban például minden évben az 5. hónap 5. napja a kicsiké, a legkisebbeké. Ilyenkor a családok színes sárkányokat és zászlókat röptetnek a házakból, hogy az egyenlő esélyeket és a pozitív lehetőségeket szimbolizálják. Az ünnep fénypontját, az erőt és bátorságot jelképező szamuráj felvonulások jelentik. Tokióban pedig egy hatalmas, több ezer indulót vonzó gyerekolimpiát is rendeznek ilyenkor. Ha pedig a Fiesta hazájába utazunk, Mexikóba, ott április 30-án tartják a gyereknapot, az iskolákban teljesen elmarad olyankor a megszokott tanítás, a helyét pedig óriási bulik, játékok és finom fogások veszik át. A hangulatról gyakorlatilag minden sarkon repülő szalagok, pinyáták, élőzene és különböző szórakoztató báb előadások gondoskodnak. Még nincs vége a nemzetközi kalandozásunknak, nem sokára folytatjuk a sort, most viszont ugorjunk vissza haza Magyarországra. Az Elé Szúzival ez a Kisenyitom a szemem, a Petőfim.

0: Rádió.hu. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Szaja Noé különleges hangjával, világával folytatjuk a vasárnapunkat. Megérkezett egyébként a legújabb harmadik nagylemeze Driftwood címmel, mely pontosan azt a letisztult, szinte minimalista hangulatot hozzá el nekünk, amit már megszokhattunk tőle. A lemezen szereplő dalok többsége kifejezetten visszafogott és atmoszférikus, a hangszerelés egyáltalán nem tolakodó, sőt nagy teret ad Szaja Noé hangjának, aki most is mély belső utazásra hív minket, ahol önmagát vizsgálja mások tükrében. Engedjük el egy kicsit a külvilág zaját, így vasárnap érkezik a lemez címadó dala. Itt van Szaja Noé és a Driftwood, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar így gyereknapon folytatjuk kalandozásunkat nemzetközi vizeken, és megnézzük, hogy hogyan ünneplik ezt a napot Tájföldön, vagy éppen Törökországban. Emellett pedig folytatjuk a témánkat is. Mi volt a kedvenc gyerekkori játékod? Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 06303030380, de a Petőfit megtalálod a Facebookon és Instán is. Én Megyesi Gábor vagyok, indítjuk a délután utolsó óráját, mindjárt az Ári Maffiával, itt lesz a bajnok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Az uniós források a villamos energiahálózat fejlesztésére is fordíthatók. Nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 45-ös főúton Szentes közelében három autó ütközött, a 26-os kilométernél teljes útzárat vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter írta a közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energia projektek nyomán a következő években további 1,5–2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. Nem történt komolyabb rendbontás a tegnapi Bajnokok Ligája döntő idején Budapesten. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, és 6 embert állítottak elő. A mentősök 91 esetben nyújtottak segítséget a mérkőzés napján. A Puskás Arénában 59 embert láttak el, 8 szurkolót kórházba is vittek. Ma reggel egy embert eszméletlen állapotban találtak a Puskás Aréna közelében. A svájci férfi egy elektromos roller mellett feküdt a járdán, a mentők kórházba vitték, ahol magához tért, sérülései súlyosak. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: 4. helyen végzett a magyar csapat a ritmikus gimnasztika Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A magyar együttes kézészer csapat 5 labdával a 4. helyen végzett a várnai ritmikus gimnasztika Európa bajnokságon. Megfelelően gyógyul vádli sérüléséből Neymar, így akár már a brazil labdarúgó válogatott világbajnoki nyitányán is pályára léphet. Ezt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány erősítette meg, miután olyan híreket lehetett olvasni, amelyek szerint a támadó esetleg hiányozhat majd a csapat nyitó mérkőzéséről a VB-n. Búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől, a párizsi tornát eddig 4-szer elhódító Iga Świątek, akit az ukrán Marta Kostyuk 7-5-6-1-re győzött le a 8-at döntőben. 2. helyet szerzett Molnár Martina a brit Forma 3-as autó sorozat idei 2. hétvégéjén Belgiumban. A 17 éves magyar versenyző 2 dobogós helyezésével pedig összetettben feljött a 9. helyről a 4. helyre. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet záporheves zivatar, megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk a vasárnap délutánunkat rengeteg jó hazai zenével, újdonsággal feltöltve. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és mivel gyereknap van, arról beszélgetünk, mi volt a kedvenc gyerekkori játékunk. Várom még az üzeneteket, hozzászólásokat. A kezdés most pedig az Ájrió Mafiáért.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hatalmas, rugós foci bajnokságokat játszottunk le a tesómmal, nekünk ez volt a kedvencünk, jött Lóritól, köszönöm. És egyébként a gumizást is sokan írtátok, ahogy az ugróiskolát is, mint kedvenc gyerekkori játék, mert hogy erről beszélgettünk ma délután. A polisztársas játék nagy kedvencünk volt, ezt aláírás nélkül kaptam, azt is nagyon szerettem, igen. És Réka is írta, hogy én a modern kor gyermeke vagyok, Tamagocsi. Nekem ez volt a kedvencem, 3 darabot kaptam a 7. születésnapomra, szülőktől, keresztszülőktől és a nagymamámtól. Érdekes, hogy erre azt mondjuk, hogy a modern kor gyermeke vagyok, de hát a tamagocsis történet is már legalább egy 30 éves dolog. Hát azt hiszem, hogy ma délután a nosztalgia méter megint az egekben volt. Gyerekkorunk kedvenc játékairól beszélgettünk, úgyhogy felemlegettünk több társasjátékot, mint a gazdálkodj okosan, az előbb a polisz, vagy éppen az autós kártya. A gumizást is sokan írtátok, előkerültek a pedálos autók, a moncsicsik, de még az üveggolyók is. Nagyon szépen köszönöm, remélem egy picit azért mindenki tudott nosztalgiázni így gyereknapon. Most pedig megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel, a Petőfin, ezúttal a Balkán VIP csapatától, már is pörög a lombkoronák.

Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatjuk a világ körüli utazásunkat, hiszen a gyereknapi hagyományok máshol is tartogatnak azért egészen elképesztő meglepetéseket. Ott van például Tájföld, ott minden január 2. szombatján a legkisebbeké a főszerep. Ezen a különleges napon a tájföldi gyerekek teljesen ingyen mehetnek kalandparkokba, állatkertekbe, sőt még a katonai, a haditengerészeti és a légierő bázisokra is. A legnagyobb szám mégis az, hogy a táj királyi légierő külön engedélyével még az igazi repülőgépeket is felfedezhetik közelebbről. Ha pedig Törökország felé vesszük az irányt, április 23-án olyasmi történik ott minden évben, amit itthon elképzelni is elég nehéz. A gyerekek ugyanis ilyenkor szó szerint helyet foglalnak a török parlamentben, és szimbolikusan egy egész napra átveszik az ország kormányzását. Még saját elnököt is választanak, aki a tévében szólal meg a nemzethez. Ráadásul a világ minden tájáról érkeznek hozzájuk gyerekek a saját népviseletükben, hogy egy hatalmas fesztivállal ünnepeljék a különböző kultúrák keveredését. Elég izgalmasan hangzik, ilyet egyébként itthon is megnéznék. Na de most megyünk tovább a legjobb hazai zenékkel. Itt a Petőfin, a Bagosi Brothers Company-t hozom a vasárnap délután udva. Ez a Zuhanás.

0: azon túl is még.
1: Békés vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pár hete a Tortuga rajongók megkapták azt a hírt, amire valószínűleg a csapat átalakulása után sokan számítottak. A zenekar bejelentette, hogy 8 év közös zenéléssel a hátuk mögött végleg lezárják ezt a fejezetet. A srácok még márciusban osztották meg a döntésüket a közösségi oldalukon, és őszintén leírták, hogy ennyi idő után most szögre akasztják a tornacipőt. Ahogy a posztjukban fogalmaztak, ez a 8 esztendő rengeteg önfelett örömöt és persze nehéz pillanatokat is adott nekik, de a legértékesebb mindebből az a közösség és mély barátság, ami örökre megmarad. Külön köszönetet mondott a csapat a rajongóknak is, a közönségnek, amiért jártatok a koncertjeikre, hallgattátok és támogattátok őket ezen a fantasztikus úton. Bár egy nagyszerű korszak most véget ért, a dalok és a közös emlékek mindannyiunkkal velünk maradnak. Küldjük a srácoknak a legnagyobb elismerést az elmúlt évekért, és pörgessük fel a hangulatot az egyik legnagyobb slágerükkel. Itt is van a Tortugától a Túl sokszor a Petőfim.
1: Túl

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem csak a telefonunkat kell néha töltőre tenni, hanem magunkat is. Ha úgy érzed, hogy picit lemerült a belső akkumulátorod, akkor a következő órában mindenképpen tarts vele, mert hozok pár nagyon egyszerű és hasznos tippet, amivel töltődhetsz. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és egyébként jó kis zenékkel is töltődünk. Majd jön mindjárt az Elefánttól a Kár a friss hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Magyar Péter holnap reggel felkeresi az államfőt. Autóval ütközött egy magyar busz Dél-Csehországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjába terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Magyar Péter holnap reggel felkeresi az államfőt, ezt a Facebook oldalán jelentette be a miniszterelnök. A Tisza párt választási győzelme után Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat, akiknek május 31-ig adott határidőt a lemondásra. Súlyog Tamás köztársasági elnök pénteken az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kért közreműködést a helyzet megoldásában. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járműveket riasztottak, úgy tudni, hogy az egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Megvétett címét a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dúrától hallják. Aranyérmet szerzett a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben, miután a döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. A Fradi ezzel megvétett címét. A férfi csapat is lezárhatja ma a bajnoki döntős párharcot, hiszen 2-0-as előnnyel 18 óra 30 perctől fogadja a Honvédot. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Nadir Benbouallin, a labdarúgó NBA-ben bajnok Eto FC játékosa, is ott van az algériai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretében. Vladimir Petkovic szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Algéria, amely legutóbb 12 éve szerepelhetett VB-n, szerdán Rotterdamban a hollandokkal játszik felkészülési mérkőzést. Majd elutazik az Egyesült Államokba, ahol június 10-én Kansas City-ben Bolíviával hangol majd a rajtra. A magyar együttes kézisszer csapat 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa bajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már rajtól is a vasárnap esténk itt a Petőfin. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Ha úgy érzed, a nyár elejére picit lemerültek a belső akkumulátoraid, na aggódj, hozok pár nagyon jó kis tippet, amivel új fokozatba kapcsolhatjuk magunkat. Addig pedig töltődjünk hazai zenékkel. Az Elefánti a kezdés, az a Kár.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Egy iskolai szünetben alig 15 évesen felskiccelt dallamból is születhet érett, fülbemászó sláger. A Telehold zenekar pontosan ezt bizonyítja a Szerenádozóval, ami a csapat egyik legkorábbi, most teljesen újra gondolt szerzeménye. Az egykori verzióból szinte csak a refrén maradt meg, a hangszerelés viszont már a zenekar jelenét és a jövőjét mutatja nekünk. A 2000-es évek indie, barokk, pop világa inspirálta őket, így a következő albumon is bátran számíthatsz majd a hegedűk és akusztikus gitárok még erőteljesebb jelenlétére. Egy izgalmas kísérlet miatt a dalt zeneileg két részre bontották az urak, így mi magunk dönthetjük el, hogyan esik a legjobban a befogadása. A sorok mögött a frontember Ádám személyes megélései állnak, a dal központi üzenete pedig végtelenül őszinte. A szerelmet nem lehet puszta gesztusokkal, teljesítménnyel vagy görcsös erőfeszítésekkel kiérdemelni. Na hát hallgassuk meg ezt a különleges zenei időutazást, érkezik a Telehold és a Szerenádozó 1.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Érezted már úgy, hogy a mai rohanó világban mindenki azonnali sikereket vár el, miközben te legszívesebben csak lefékeznél egy kicsit, hogy lélekben is utolérd a veled megtörtént eseményeket. Süli Laura, vagyis Lauri egy egészen őszinte interjúban pont erről mesélt, bár egyre többen figyelnek rá és fedezik fel a zenét, ő tudatosan a lassabb, megfontoltabb utat választja. Bevallotta, hogy a maximalizmus és a szorongás bizony kemény terep számára, különösen a koncertek előtt. Nála ugyanis a lámpaláz nem a színpadra lépés előtti percekben kezdődik, hanem már hetekkel korábban. Ám pont ezek a belső vívódások és küzdelmek teszik őt és a dalait ennyire hitelessé. Nem akar sietni, nem akar félkészen megérkezni sehova, inkább a saját finom tempójában építgeti a karrierjét. Lassítsunk le egy kicsit mi is így vasárnap este. Jön már is Lauri, és sosehol ez a Járatlan, a Petőfi.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ha lassúnak és túlterheltnek érzed magad mostanság, mintha teljesen lemerült volna a belső aksid, akkor jó hír, hogy a szellemi frissességünkhöz nem unalmas logikai feladatokon vagy éppen száraz teszteken át vezet az út, hanem a puszta szórakozástól és az újdonságoktól is képesek lehetünk új fokozatba kapcsolni. Létezik néhány olyan kellemes hétköznapi hobbi, ami valóságos turbó fokozatot jelent az elménknek, ilyen a tánc és a zene. Ha táncolunk, a ritmus és a mozgás koordinálása egyszerre söpri ki a stresszt és élesíti a memóriánkat, egy hangszer megszólaltatása pedig gyakorlatilag kész főnyeremény. A látásunk, a hallásunk és a mozdulataink összehangolásával az egész agyunkat tetőtől talpig megdolgoztatja. De a festés vagy éppen a rajzolás, a színek és a formák révén rugalmasabbá teszi a hétköznapi probléma megoldásunkat, míg egy új nyelv szavainak megtanulása a legjobb fegyver a figyelem lankadása ellen. De még a legegyszerűbb balkonkertészet is rengeteget segíthet, hiszen a tervezgetés és a természet közelsége azonnal megnyugtatja túlhajszolt idegeinket. Tehát válassz egy neked tetsző, izgalmas kihívást és frissítsd fel vele picit magadat, a gondolataidat. És frissítően hat a jó hazai zene, főleg ha együtt énekeljük. Itt is van a Well Hello újdonsága, az Éjfél Tájt,

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egyre nagyobb a forgalom az M7-esen a főváros irányába, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon magára, és persze egymásra is. Ha van közlekedési infód, azt küld el SMS-ben, vagy Viberen 06303030380, de a Petőfit megtalálod az Instán, illetve a Facebookon is. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. A friss hírek után a folytatásban azonnal jön a Neo és az Állja Jó.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Czeglédi Edith.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Magyar Péter holnap reggel felkeresi az államfőt. Rendkívüli hőség tombol Dél-Európában és Észak-Afrika több országában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás mikrobusz vesztegel a külső sávban. A torlódás itt 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Magyar Péter holnap reggel felkeresi az államfőt, ezt a Facebook oldalán jelentette be a miniszterelnök. A Tisza párt választási győzelme után Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat, akiknek május 31-ig adott határidőt a lemondásra. Sólyog Tamás köztársasági elnök pénteken az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kért közreműködést a helyzet megoldásában. A magyar hősök emlék ünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Megvétett címét a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Aranyérmet szerzett a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben, miután a döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. A Fradi ezzel megvétett címét. Nadir Bambouali, a labdarúgó NBA-ben bajnok Eto'o FC játékosa és otthon az algériai labdarúgó válogatott 26-ös világbajnoki keretében. Vladimir Petkovic szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Algéria, amely legutóbb 12 éve szerepelhetett VB-n, szerdán Rotterdamban a hollandokkal játszik felkészülési mérkőzést, majd elutazik az Egyesült Államokba, ahol június 10-én Kansas City-ben Bolíviával hangol majd a rajtra. Norvégia szerezte meg a bronzérmet a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságon, mivel hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát a helyosztón. A magyar együttes kézisztert csapat ötlabdával a negyedik helyen végzett a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Megélénkül a szél. Északa beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pörgessük fel a hazautat, lazítsuk le a hetet, bármit is csinálsz, bármivel is töltöd a vasárnap estédet. A Petőfin a legnagyobb hazai kedvencek kísérnek az utadon. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, szép estét, a kezdés már is a Neo-é, ez az Állja Jó.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lábas Viki egy új korszakot indított, egy új dallal ráadásul. Korábban mesélt arról már, hogy a saját történetét szeretné mélyebb, személyesebb, és akár még kényelmetlenebb pontokról is bemutatni. Ez a dal pontosan ebből az irányból jön. Gyönyörűen felsejlenek a balatoni gyerekkor emlékei, a csendes nyári esték, a vágyakozás, és az az ártatlan pillanat, amikor még csak elképzeltük, hogy milyen is lesz majd a felnőtt élet. Viki most ebből a felnőtt jelenből tekint vissza mindarra, ami azóta történt vele. Ha kíváncsi vagy a részletekre, Szani Rolandnak mesélt erről. Még a Kultúr Fitnessben a Petőfi SoundCloud oldalán bármikor pótolhatod. Most pedig akkor jön az ominózus dal, az Álompor. Itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Lábas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gondolom sokaknak ismerős az az érzés, amikor délután 2-3 környékén hirtelen olmos fáradtság tör ránk, és a monitor előtt ülve legszívesebben azonnal elaludnánk. Hát nem vagy egyedül, ez a bizonyos délutáni hullámvölgy szinte mindannyiunkat elér a sűrű hétköznapokon, és hogy a jövő heted már sokkal pörgősebben, energikusabban teljen, hoztam egy remek és egyszerűen megvalósítható tippet, amit bármelyik hétköznap bevethetsz az irodában, vagy akár a home office-ban, amikor érzed, hogy menthetetlenül lankad a figyelmed, akkor ne a következő kávért nyúj, hanem próbáld ki ezt a villámgyors 3 lépéses frissítő rutint, ami úgy néz ki, hogy dobjunk be egy nagy pohár hideg vizet, mert hogy a hirtelen jött álmosság hátterében meglepően sokszor a dehidratáció áll. Néha egyetlen pohár tiszta víz is képes azonnal visszahozni az életet a szervezetünkbe. Csináljunk egy minőségi kereszthúzatot, nyissuk ki az ablakot, tágasra egy-két percre, a beáramló friss oxigén pillanatok alatt kitisztítja a fejünket és felébreszti az elménket, illetve zökkenjünk ki a statikus testhelyzetünkből, álljunk fel a székből, nyújtózzunk meg alaposan, tegyünk egy gyors kört a folyosón, a fizikai aktivitás felpörgeti a vérkeringést, ami a legjobb fegyver a bóbiskolás ellen. Szóval tegyél egy próbát ezzel a pár perces rituáléval már a jövő hét elején, és meglátod, hogy sokkal könnyebben zárod majd a napi feladatokat. Most pedig adjunk egy kis lendületet a vasárnap esténknek, a Honeybee-tel, ez a legnagyobb hős, a Petőfi.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

estét, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Csinszka valami egészen elképesztő fúziót hozott tető alá. Székely kultúrát és a népzenét ötvözte kísérleti poppal, valamint merész autotune megoldásokkal. Bár a szakma már korábban is felfigyelt rá a tehetségkutatókban, a valódi látványos áttörést a tavalyi év hozta meg neki. Akkor az Erdély és a Felsütött a napsugára című zenei valósággal felrobbantották a hazai zenei életet. A legkülönlegesebb jelenség mégis az a kulturális híd, amit Csinszka épített. Bár a hangzása távol áll a megszokott kommersz popzenétől, a közösségi médiában mégis hatalmas tömegeket egyesít. A TikTokon rendszeresen posztolnak a dalaira videókat juhászok, lovasok és földművesek Erdély és Magyarország legkülönbözőbb tájairól. A puszta és a modern elektronika tökéletes találkozását hallhatod. Itt van Csinszka és a Felsütött a napsugár.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ma, ha az elmúlt pár órában a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad. Most búcsúzom, de te mindenképpen maradj, mert hogy a folytatásban indul a holnap után. Itt lesz majd a Kultúrfitness is Szanni Rolanddal, illetve Fekete Laci kollégám a Tüzesen süt le című műsorában. Szena Dagadúval beszélget majd a Kobucis Orkesztra koncertről. Úgyhogy érdemes mindenképpen a következő órákat is a Petőfivel tölteni. Legyen nagyon szép az estéd, és persze sok erőt, lendületet és kitartást kívánok a következő héthez. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Orosz gyártmányú volt a drón, amely becsapódott Románia területére. Felújítják a szolnoki Tisza hidat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal közlekedjenek az arra haladók, szólít fel az Útinform. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Niku Zordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. A Debrecent érintő tervekkel kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy céljuk a korábban bezárt 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, valamint a nagy állomás felújítása, amelyet egy új komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át. Holnaptól félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Megvétett címét a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Aranyérmet nyert a Ferencváros a női vízilabda OB1-ben, miután a döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. FTC BVSC 19-8. A Fradi ezzel megvétett címét. Nadir Benbouali, a labdarúgó NB1-ben bajnok Eto FC játékosa, és ott van az algériai labdarúgó válogatott 26 fős világbajnoki keretében. Vladimir Petkovic szövetségi kapitány kihirdette az utazók névsorát. Norvégia szerezte meg a bronzérmet a svájci férfi jégkorong elitvilágbajnokságon, mivel hosszabbításban 3-2-re legyőzte Kanadát a helyosztón. A norvégok történetük során először VB-érmesek. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Vencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes Bartusz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. A vasárnapi első futamon hatodikként zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert, a Revis Racing címvédő versenyzője, a gyorsasági kamion Európa bajnokság idénnyitó olaszországi hétvégéjén. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Megélénkül a szél, éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Majd nagyon különleges adással készülünk, mert megmutatjuk, hogy néha a legnagyobb kihívásokra a legegyszerűbb válaszok jelenthetik a megoldást. Hogy ez pontosan mit is jelent, az remélem hamarosan ki fog derülni. A vendégem pedig dr. Veres Andrea, növényorvos, vállalkozó és a gyapjú rendhagyó feldolgozásával foglalkozó Fitovul alapítója. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban.
3: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: És ugye azzal kezdtem, hogy növényorvos vagy. Talán kevesen hallottak még erről a szakmáról, vagy erről a foglalkozásról. El tudnád mondani, hogy ez konkrétan mit is jelent?
3: Igen, a magyar felsőoktatásban egy mesterképzésben lehet növényorvosi képzettséget szerezni. Én a MATE Integrált Növényvédelmi Intézetében szereztem a végzettséget, és gyakorlatilag, mint ahogy az orvosok esetén is, mi is azzal foglalkozunk, hogy a növények betegségeit, kártevőket, kórokozókat, illetve a gyomokat vizsgáljuk, és ezek ellen javaslunk különböző védekezési módszereket. Az én esetemben inkább, mint egy természetgyógyász, úgy lehetne rám hivatkozni, hiszen én a fenntartható megoldásokat keresem, és egy integrált, holisztikus szemléletet képviselek, és mindez azt jelenti, hogy a növények fajtájától, tápanyag utánpótlástól kezdve, az élőhelyek megteremtéséhez minden eszközt bevetek azért, hogy a növények egészségesek legyenek.
2: És mindez természetbarát módon, hogyha jól értem.
3: Így van, tehát én is a megelőzésre teszem a hangsúlyt, mert abban hiszek, hogyha egy egészséges növényt nevelünk, akkor az sokkal ellenállóbb lesz a kártevőkkel és a betegségekkel szemben.
2: És hát mindez ugye szorosan összefügg a mezőgazdasággal, ugye a növényorvosság, és ez lesz az első dolog, amiről ma beszélgetni fogunk, mert hát ugye azzal kezdtem, hogy nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, és a mezőgazdaságra ugye ez hatványozottan igaz. Itt van az aszály, beszélünk légköri aszályról. Hogy néz ki most a vidéknek a helyzete? Mi várhat a mezőgazdaságra az idei nyáron?
3: A mezőgazdaság és a gazdálkodók nagyon sok kihívással állnak szemben. Az idei év is ilyen volt, bár egy nagyon csapadékos januárral kezdtünk, az átlagnál magasabb volt a csapadék, de sajnos nem volt elég ahhoz, hogy feltöltse a talajok vízkészletét, és utána egy nagyon száraz március és április következett, ami kifejezetten a tavaszi vetésű növényeknek okoz nehézséget, mint például a kukorica és a napraforgó, mert a csírázáshoz nekik mindenképp szükségük van nedvességre. A légköri aszály az egy nagyon speciális helyzet, ugyanis a levegő páratartalma csökken, és ezáltal a gázcsere nyílások bezárnak, és gyakorlatilag a növény nem képes vizet fölvenni, és gyakorlatilag megfullad.
2: És ugye a másik kihívás a mezőgazdaságban a tápanyag ellátása a növényeknek, amit manapság egyébként jellemzően műtrágyákkal oldunk meg. Ezzel egyébként milyen problémák vannak, mert hogyha jól tudom, akkor itt is komoly kihívásokkal nézünk szembe.
3: Igen, a műtrágya használat egyrészt azért alakult ki, hogy minél nagyobb termésmennyiséget tudjunk betakarítani egységnyi területről, de sajnos ezáltal leromlott a talajok minősége, mivel a műtrágyák használata egyúttal azt is jelenti, hogy a szerves trágyák nem használják, pedig a talajlakó élőlényeknek szükségük van szerves anyagra, és ha fenntartható megoldásokat keresünk, akkor mindenképp a talajra és a talaj egészségre kell támaszkodnunk, hiszen ott olyan mikroorganizmusok élnek, amelyek segítik a különböző stressz helyzeteknek a leküzdését, segítik a növények immunrendszerének a javulását, ezért a talaj az gyakorlatilag valóban a növénytermesztés alapja. A műtrágya használatnak van még egy fontos aspektusa. A műtrágyák gyártásához ugyanis fosszilis alapú energia szükséges, és a műtrágyáknak ezért nagyon nagy a széndioxid lábnyoma. De gyakorlatilag a mezőgazdaság széndioxid lábnyomának a egynegyedét a műtrágya használat jelenti, illetve a másik nagyon fontos tényező még a szántás, hiszen itt is az üzemanyag használat során nagyon sok széndioxid, nagyon magas a széndioxid kibocsátás.
2: Ha a talaj kihívásaira adunk egyfajta választ, akkor az tud esetleg az aszályra is megfelelő megoldást kínálni?
3: Ahhoz, hogy a növényeknek az ellenálló képességét növelni tudjuk, a talajban kell kezdenünk a munkát. Hiszen, hogyha a talaj szerkezete az megfelelő, akkor jobb a vízmegtartó képessége is. Hogyha a talajban ott vannak azok a mikroorganizmusok, amelyek kolonizálják a növényeknek a gyökerét, akkor egyrészt a gyökér növekedést is serkentik, ami segíti a vízfelvételt, és ugyanakkor immunizálják is a növényeket, úgy kell ezt elképzelni, mint egy védőoltás, és ezáltal a különböző biotikus stresszfaktorokra is ellenállóbbak.
2: És hát feltételezem, hogyha egyébként a talaj vízmegtartó képessége nagyobb, akkor a légköri aszályról sem feltétlenül beszélünk.
3: Sajnos ez nem így működik. A légköri aszály, mint ahogy a bevezetőben mondtam is, az a páratartalomtól függ. Természetesen, hogyha a növényeknek a víz háztartása javul, akkor ellenállóbb hajlamosabbak lesznek a különböző stressz hatásokra is, tehát egy időszakos légköri aszályt jobban átvészelnek, mint egy olyan növény, amelynek a gyökérzete nem megfelelően alakult ki.
2: És hogyha egyébként a kiskerteket nézzük, mert ugye most inkább a nagy mezőgazdaságról beszéltünk, ott mi a helyzet? Ott is hasonló kihívásokkal kell szembenéznünk?
3: Igen, sajnos ez nem csak a szántóföldekre jellemző, hanem a kiskerti viszonyokban is ugyanúgy szenvednek a növények. Aki már termesztett otthon, biztosan találkozott azzal a jelenséggel, hogy a paradicsomnak a vége, vagy a paprikának a vége úgy elhal. És akkor azt szokták erre mondani, hogy ez a kalcium hiányból adódik. De ez nem feltétlenül jelent hiányt magában a talajban. Ez lehet egy relatív hiány is. A kalcium ugyanis nem egy mobilis elem. Tehát a növénynek úgy van rá szüksége, hogy ahogy folyamatosan növekszik, mindig föl tudja venni ezt a kalciumot. És hogyha vízhiány alakul ki, akkor gyakorlatilag a kalcium nem jut el a növényi szövetekbe, arra a helyre, ahol szükség van erre, és ezért alakul ki ez a relatív kalciumhiány, és ez gyakorlatilag egy vízhiánynak a tünete.
2: Tehát akkor ezt például ne további műtrágya adagolásával próbáljuk megoldani egy ilyen problémát.
3: Semmiképp. A lomtrágyák ezek megoldást jelenthetnek, akár kiskertben is lehet olyan kálciumtartalmú lomtrágyákat kapni, ami ökológiai gazdálkodásban is használható, tehát nem számít vegyszernek. De ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a talajt minél inkább védjük szerves trágyákkal és mulcsolással.
2: Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy talán akkor a megfelelő megoldás az lehet, hogyha a vizet azt megpróbáljuk biztosítani, és nem feltétlenül azzal, hogy folyamatosan locsolunk, hanem a talajban egyébként meglévő vizet próbáljuk megtartani.
3: Így van, ugyanis az édes vízkészletünkre nagyon kell vigyáznunk, ez ugyanis egy olyan kincs, ami véges, hiába gondoljuk azt, hogy a csapból mindig folyik a víz, ez sajnos nem így van.
2: Hát akkor most megnéztünk néhány problémát, ami úgy a mezőgazdaságban, mint a kiskertekben jelen van, a folytatásban pedig még egy másikat fogunk körüljárni, hogy aztán utána megkapjuk majd a választ ezekre a kihívásokra, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora, a Petőfi Rádió.

0: holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Veres Andrea, és az első részben a mezőgazdaság kihívásairól beszéltünk, úgy mint az aszály, a légköri aszály, vagy éppen a romló talajok helyzete. És a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzünk még egy másik kihívást, még egy másik probléma halmazt, ami a mezőgazdaságban jelen van. Ez pedig a gyapjúhoz kapcsolódik. Ugye azt gondolnánk, hogy a gyapjú egy nagyon értékes anyag, hiszen a gyapjúból készült pulóverek vagy egyéb ruhák, azok viszonylag magas áron kelnek el, mégis a hazai, illetve európai gyapjúágazat nagyon komoly kihívásokkal küzdik. Milyen jellegű problémák ezek, és mi lehet az oka ennek?
3: Igen, Magyarországon évente 2000 tonna gyapjú termelünk, európai szinten pedig évente 90 ezer tonnát, és a mai jogszabályoknak megfelelően ez harmadik kategóriás állati melléktermék, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy veszélyes hulladék, a szállítására, a gyűjtésére külön jogszabály vonatkozik. Ez nagyban megnehezíti a gyapjúnak a felhasználását akár kiskertekben, akár kézművesek számára, hiszen a gyapjút szállítani, tárolni is csak az erre kijelölt és megfelelő helyen lehetséges. Hogy mi ennek az oka? Elsősorban az, hogy az európai ipar a világ másik végéről, Új-Zélandról, Ausztráliából, Kínából importálja a gyapjút. Ennek elsősorban az az oka, hogy más a minősége, a színe, és egyszerre nagy mennyiségben van szüksége általában az iparnak az alapanyagra, és ezt az európai gyapjúágazat nem tudja biztosítani.
2: De hát azt mondtad, hogy 90 ezer tonna keletkezik évente Európában, akkor ez nem elég, vagy a minősége nem megfelelő?
3: Gyakorlatilag Európában nagyon sokféle juhfajta él, illetve nagyon sokféle juhfajtát tenyésztenek, ami egyrészt nagyon jó, hiszen ez a biodiverzitás, ez egy fontos érték, de ugyanakkor az ipar számára nem megfelelő, mint nyersanyagforrás. És sajnos a gyapjúpiac az gyakorlatilag egy világpiac, itt az árat a világpiacon alakuló árak határozzák meg. És ma az európai gyapjúára az körülbelül kilónként 25 cent.
2: Kilónként 25 cent, és egy kilóból körülbelül hány puló?
3: A gyapjúipar során eléggé nagy a veszteség, tehát körülbelül egy birkáról olyan 4-5 kiló gyapjú jön le, és ennek egy olyan 20%-a az, amikor már tényleg fonalként értékesíthető. A gyapjút először, amit már említettem is, be kell gyűjteni egy arra megfelelő helyre, ott megtörténik a válogatás a különböző mikronoknak, illetve szálminőségnek megfelelő kategóriák szerint, és itt a gyapjút lehet így már zsírban értékesíteni. Nagyon sokszor ez is történik, hiszen Magyarországon már nincsen gyapjúmosó, tehát mindenképp valahol külföldön kell a mosást elvégezni, és ezeket a tételeket minősítik az adott kategóriának megfelelően. Ezt követően egy mosóba kerül, ahol megmossák, és utána egy feldolgozó üzembe, ahol kártolják, ebből készül aztán a nemezelő alapanyag, vagy fonnak belőle fonalat, szövéshez, vagy akár kézi munkázáshoz is.
2: Elképesztő dolgokat mondasz, tehát hogy hatalmas mennyiség termelődik Európában és még Magyarországon is. Magyarországon, ahol már nincsen tulajdonképpen gyapjúmosó, ahogy mondod, ami a gyapjúfeldolgozás első lépése lehet, hogyha jól értem.
3: Így van.
2: És ez kiegészül azzal, hogy egyébként 25 euró cent egyetlen kiló nyers gyapjúnak az ára.
3: Igen, és a probléma ott van, tehát abból adódik leginkább a probléma, hogy a maga a mosás az egy nagyon víz- és energiaigényes folyamat. És ez itt főleg Európában a szabályozás miatt is nagyon nehezen megoldható, ezért sokkal olcsóbb világ másik végéről mosott gyapjút behozni, ahol a mosást gyakorlatilag elvégzik.
2: És hát ezzel a rengeteg utazással gondolom, már az a fenntarthatósági előny, ami egyébként a gyapjúhoz, mint egy megújuló alapanyaghoz kapcsolódik, talán eltűnik.
3: Így van.
2: Számomra azért nagyon meglepő, amit mondasz, mert hogy ugye a gyapjú az valahogy úgy él a fejemben, hogy ez egy nagyon értékes anyag. Ugye például, ha bemegyünk egy fonalboltba, megvenni egy gombolyag gyapjú fonalat, hát az elég költséges dolog, vagy éppen tényleg egy gyapjú ruhát megvenni, azok a legjobb minőségű, legdrágább ruhák, és ehhez képest ez egy ilyen elég paradox helyzet, hogy nagyon nincsen ára a nyers gyapjúnak.
3: Abszolút egyetértek, és én azt gondolom, hogy attól, hogy az európai gyapjú az nem feltétlenül olyan minőségű, nem annyira finom szálú, attól még nagyon sok minden más lehetne készíteni belőle, akár belső építészíteni dizájnelemeket, akár szőnyeget, akár szigetelőanyagnak is lehetne használni. Tehát, hogy az, hogy hulladékként nem lehet gyakorlatilag értékesíteni, ez egy abszurd helyzet.
2: És egyébként mi történik vele? Tehát, hogy hova kerül a gyapjú, amit ilyen módon, ha jól értem, nem is tudunk felhasználni, vagy nem kerül felhasználásra?
3: Jelenleg a juhászoknál gyűlik ez a gyapjú, nem tudnak vele mit kezdeni, nagyon sokan elégetik, elássák, mert a jogszabály még azt sem teszi lehetővé, hogy a kommunális hulladék lerakók átvegyék.
2: És akkor, hogyha jól értem, Európa szerte egyébként hasonló gyakorlatok működnek.
3: Így van, ez egy európai szintű probléma. Én tagja vagyok az EUCAP hálózat 57-es gyapjú munkacsoportjának, és ott erre a problémára próbálunk egy megoldást találni, és különböző javaslatokat teszünk, akár jogszabályozási szinten, akár jó gyakorlatok szintjén.
2: És egyébként a másik oldalról tekintve a gazdáknak miért nem érdekel olyan juhokat tartani, ami esetleg olyan gyapjút tud termelni, amit a világ más részeiről hozunk ide?
3: Európában a juhokat elsősorban a hús és tej miatt elnyésztik, és a gyapjú ez már háttérbe szorult. Nyilván ennek a piaci helyzet is az oka, de ez nagyon súlyos problémát jelent, hiszen hogyha a különböző fajtákat úgy keresztezik, hogy nem csak a gyapjú, hanem a hús és a tej értékek is megjelennek, akkor komoly keresztezési hibák jelentkeznek a gyapjú minőségében. Tehát olyan szálak, olyan holtszálak jelennek meg a gyapjúban, ami teljesen ellehetetleníti annak a gyapjútételnek a felhasználását.
2: Tehát akkor vagy élelmezési célra, vagy textilipari célra tudunk juhokat tenyészteni, és a kettő együtt nem működik.
3: Ez nem teljesen van így, csak sajnos vannak olyan fajták, amelyek kifejezetten a hús termesztésre valók, és hogyha ezt keresztezik mondjuk egy magyar merinóval, ami egy teljesen komplex, teljesítményű fajta, tehát hús és tej és gyapjú termelésre is alkalmas, de mégis, hogyha ezzel a hús merinóval, vagy ezzel a hús fajtával keresztezik, akkor a gyapjában ilyen hibák alakulnak ki.
2: Akkor most megnéztük a másik problémát is, amit az elején említettem, viszont akkor a folytatásban megnézzük, hogy ebből a két problémából egyébként hogyan lehet kihozni együttesen valamiféle megoldást, mert hogy ez igenis lehetséges, úgyhogy maradjatok velünk. A szünet után megnézzük, hogy hogyan lesz a jelenleg melléktermékként kezelt vagy veszélyes hulladékként kezelt gyapjúból egyfajta megoldás a mezőgazdaság kihívásaira, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Veres Andrea, és a bevezetőben azt említettem, hogy ő a gyapjú rendhagyó feldolgozásával foglalkozó FitoVool-nak az alapítója. És ugye az adás első részében arról beszélgettünk, hogy milyen kihívások érik ma a mezőgazdaságot. Egyfelől ott van a növénytermesztés, az asszály, a légköri asszály, a talajok romlása. Másfelől viszont ott van egy nagyon értékes alapanyagunk, a gyapjú, aminek szinte nincsen értéke, sőt, hivatalosan is melléktermékként, veszélyes hulladékként kezeljük. És ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük azt, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összepárosítani, és hogyan nyújthat a gyapjú megoldást a mezőgazdaság növény termesztési kihívásaira. És fordulok is Andreához, honnan jött neked az ötlet, hogy a gyapjúval kezdjél foglalkozni, és hogy ezzel valamiféle megoldást találj ezekre a problémákra?
3: Én növényorvos vagyok, de alapvetően nagyon szeretek kötni, ez nálunk egy családi hagyomány, és amikor a juhászokat kérdeztem a környékünkön, hogy mit ezt kezdenek a gyapjúval. Többenden tapasztaltam, hogy elássák, elégetik, és mivel ez egy szerves anyag, számomra ez elfogadhatatlan volt, elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet a gyapjúval kezdeni, és akkor találtam egy olyan technológiát, amit Írországban kisléptékben, illetve Amerikában használtak. Ez a gyapjú pellet gyártása. A gyapjú pellet gyártásához nem kell a gyapjút mosni. Ugye korábban említettem, hogy a mosás ez egy nagyon energiaigényes, illetve környezetterhelő folyamat, és mindenképpen egy olyan megoldást szerettem volna, ahol a nyers gyapjút lehet hasznosítani. És így jött az ötlet, de amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni a Matén, akkor még nem volt lehetőségünk sehonnan gyapjúpelletet beszerezni a kísérlethez. Ezért úgy döntöttünk, hogy a vállalkozásunkkal beszerzünk egy ilyen gépet, és elkezdünk kis léptékben gyapjúpelletet gyártani.
2: És mire jó az a gyapjúpelletet? Hogyan lehet felhasználni? Mit mutattak ezek a kísérletek?
3: A gyapjúpellet az egy szerves trágya. Tehát gyakorlatilag a talajba kell forgatni ültetéskor. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy komposzttal érdemes összekeverni, és akkor egy nagyon jó ültető közeget alakít ki a növények számára. Két fontos előnye van. Az egyik, hogy segít megőrizni a nedvességet a talajban, a másik pedig, hogy egy lassan lebomló szerves anyag, és hosszan kiegyenlítetten nyújtja a tápláanyagot a növények számára.
2: Tehát akkor itt meg is van a két válaszunk a két kihívásra. Az asszályra egyfelől azzal tud választ nyújtani a gyapjúpellet, hogy hosszú ideig megőrzi a nedvességet, a tápanyag kihívásra, illetve a talajok romlására pedig azzal, hogy hosszú időn keresztül engedi ki magából azokat az összetevőket, azokat a tápanyagokat, amelyekre a növényeknek szüksége lehet.
3: Sőt, a gyapjú az ugye egy fehérje koncentrátum. 80%-a szerves anyag, és ebből 10% nitrogén, ami a szerves trágyák között egy nagyon különleges anyagnak számít. Még a legmagasabb szerves trágya pelletnek, például a csirketrágya pelletnek is csak 4%-a nitrogén. És ráadásul ezt csak mikrobiológiai úton táródik fel, ami azt jelenti, hogy a mikroorganizmusoknak szépen lassan le kell bontani a gyapjút ahhoz, hogy a tápanyagok a növények számára is elérhetőek legyenek. Ez azért nagyon fontos, mert így nem alakul ki egy tápanyag túladagolás. Úgy kell ezt elképzelni, mindig azt szoktam mondani, hogy a nitrogén az olyan, mint az emberek számára a cukor, a gyapjú pellet pedig olyan, mint a teljes kiörlésű liszt. Tehát, hogy egy egyenletes és kiegyensúlyozott tápanyagellátást, energiaellátást biztosít, ami nagyon fontos a növények egészsége szempontjából is.
2: Hát ugye említetted a csirketrágyát, és ugye arról lehet tudni, hogy azért azt úgy töményen odaadni a növényeknek, az nem túl jó, hiszen kiég a gyökerük, annyira dús a tápanyagtartalma, annyira sok van benne, tehát konkrétan sokkolja a növényeket, de akkor ehhez képest a gyapjú pelletben lévő tápanyagok nagyon lassan szabadulnak fel.
3: Így van, és ez egy különleges tulajdonság a szerves trágyák között. Műtrágyák esetén már van olyan, hogy vannak úgynevezett inhibítorok, hogy elnyújtsák ezt a tápanyagleadást, de a szerves trágyák között nincs ilyen, ezért a gyapjú ez egy különleges anyag.
2: És egyébként ezt a fajta pelletet, tehát a gyapjú pelletet minden növény kultúránál lehet alkalmazni?
3: Igen, ez egy általános szerves trágya, de mi kifejlesztettünk különböző termékeket, amihez egy kis adalékanyagot adtunk, annak a növénynek megfelelően, ahova szeretnénk használni. Például alginitet kevertünk a gyapjúhoz a paradicsomok számára, mert ez egy nagyon mikroelemben mindenben gazdag szerves üledék, üledékes kőzet, és ezért gyakorlatilag segít a növények beltartalmi értékének a növelésében.
2: És ugye azt meg fontos elmondani, hogy ezt a pelletet ezt be kell ásni a talajba, ugye? Tehát ezt nem mint egy mulcs a tetejére szórjuk, hanem hogy ezt beássuk a talajba.
3: Igen, ezt úgy szoktam mondani, hogy sekélyen kell beforgatni, mert nagyon sokan használják a gyapjú pelletet a forgatásmentes kultúrákban is, vagy olyan művelésmódokban is. Ilyenkor is a felszínre szórjuk, és egy picikét egy kis kapával bedolgozzuk a talajba. Ez azért fontos, mert amit már említettem, csak a mikroorganizmusok tudják feltárni. Tehát, hogyha a talaj felszínre szórjuk, akkor mint egy mulcs réteg elterül a talaj felszínén, és nehezebben hozzáférhető a mikroorganizmusok számára. Más szerves trágyapelletek esetén számíthatunk arra, ugye, hogy bemosódik a felszínre szórt tápanyag a talajba, de a gyapjú pellet esetén ilyenről nincsen szó. És még egy fontos dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a gyapjú pelletet akár ősszel is használhatjuk, hiszen télen sem fog kimosódni. Addig, ameddig a talaj ébren van, ameddig a mikroorganizmusok dolgoznak, meddig nem csökken le annyira a hőmérséklet, hogy az aktivitásuk megszűnik, addig a gyapjú pelletet is feldolgozzák, és rendelkezésre áll a tápanyag a növények számára. De abban a pillanatban, amikor ez megszűnik, amikor beköszönt a tél, akkor nem mosódik ki a téli hólével, illetve a téli csapadékkal a tápanyag, hanem ott marad egészen addig, amíg tavasszal újra elkezdenek dolgozni a mikroorganizmusok. És ez is egy nagyon különlegessége a gyapjúnak.
2: És ha már ugye azt mondtuk, hogy nagyon hosszú idő alatt engedi ki magából ezeket a tápanyagokat a gyapjú, ez mégis milyen időtáv, tehát milyen időközönként kell esetleg cserélni ezeket a pelleteket?
3: Én azt gondolom, hogy a gyapjú pellet használatának ez az egyik legnagyobb előnye, hogy ültetéskor kijuttatjuk az alapadagot, és terméskötődéskor egy kisebb kiegészítő adagot elég kijuttatni, és gyakorlatilag elrendeztük a tápanyagellátást az egész szezonra vonatkozóan.
2: És bár ugye azt mondtam, hogy cserélni ezeket a pelleteket, valószínűleg rosszul fogalmaztam, és valószínűleg itt inkább arról van szó, hogy ezek a gyapjú pelletek talán a földben teljesen el is bomlanak, vagy mi történik velük?
3: Igen, tehát a gyapjú az egy szerves anyag, ugyanúgy, mint a többi, teljesen lebomlik, körülbelül 6-9 hónap alatt humuszanyagokká és tápanyagokká alakul.
2: És ugye most azt hiszem, hogy főleg kiskerti felhasználásról beszélgettünk, de egyébként a mezőgazdaság is tudná alkalmazni ezeket a termékeket?
3: Alapvetően igen, főleg a kertészeti ágazat, illetve a biogazdaságok, de hogyha kicsit utána számolunk, ez a 2000 tonna gyapjú, hogyha mindent gyapjú pelletté alakítjuk, akkor is csak körülbelül 15, maximum 20 ezer hektárra elegendő. Tehát itt azért nem beszélünk akkora mennyiségű gyapjúról, ami az egész mezőgazdaságnak a problémáját megoldaná. Én fontosnak tartom kiemelni azokat az ágazatokat, ahol ennek a legnagyobb előnye van. Például ugye erdőtelepítés esetén. Ott ugye az erdőt nem lehet locsolni. Ott az a kezdeti vízmegőrzés az nagyon sokat segít a csemetéknek, így úgy gondolom, hogy a gyapjúnak hozzáadott értéke lehet az ültetéskor a csemeték túlélését tekintve.
2: És hát amiről nem beszéltünk még, az ugye maga a vállalkozás. Ugye úgy kezdtük, hogy a Fitovul alapítója vagy, és ti állítjátok elő tulajdonképpen ezeket a gyapjú pelleteket. Mit kell tudni erről a vállalkozásról? Honnan indultatok, hol tartotok most, és hova szeretnétek eljutni?
3: Mi egy kis családi vállalkozás vagyunk. Édesapámmal és az unokatestvéremmel gyártjuk a pelletet, és két barátom segít még a forgalmazásban. Mi azt tűztük ki célul, hogy segítjük a gyapjú értékláncát újraindítani. Hosszú távon az a célunk, hogy mi csak a hulladékgyapjút dolgozzuk fel, és hogy a gyapjúnak az értékesebb részeiből akár ismét ruhadarabok, vagy belső építészeti termékek, szőnyegek, akusztikus panelek készülhessenek.
2: Most el kell mennünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert a folytatásban maradunk még a gyapjúnál, és megnézzük a Fitovulnak egy másik nagyon érdekes termékét.
1: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Sambor vagyok. A mai vendégem dr. Veres Andrea, a Fitovul alapítója, és ugye az előző részben megbeszéltük azt, hogy a Fitovul rendhagyó módon használja fel a gyapjút, ami manapság sajnos mellékterméknek, sőt veszélyes hulladéknak számít, pedig nagyon sok pozitív tulajdonsága van, és ugye ahogy megnéztük, ezek a gyapjú pelletek, amiket a Fitovul gyárt, képesek a növények tápanyag utánpótlását biztosítani. Van azonban még egy kihívás, amivel a növényeknek, illetve például a kiskertekben szembe kell nézni, ez pedig ugye a vízhiány, amire részben válaszol a gyapjú pellet, viszont van még egy oldala a történetnek, ez pedig a talajtakarás. És ha jól tudom, akkor erre is kínáltok egy megoldást, szintén a gyapjú használatával.
3: Így van, forgalmazunk ugyanis gyapjú mulcs szőnyeget is. Ez ugyan mosott és kártolt gyapjúból készült, de egy magyar szőnyeggyártó cég hulladékát hasznosítjuk, ezáltal ez is egy fenntartható és egy környezetbarát megoldás. A gyapjú mulcs szőnyegeknek a legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen használható, nagyon kényelmes és esztétikus megoldás, és 50%-kal csökkenthető a használatával az öntöző víznek a mennyisége. Ugyanis gondoljunk csak bele, a gyapjú megszívja magát vízzel, és ahogy lefedi a talajnak a felszínét, csökkenti a talaj párologtatását. És sokszor ez is szokott a gond lenni, mindig mondom a vásárlóinknak, hogy nagyon figyeljenek rá, nehogy túlöntözzék az ágyásokat, mindig meg kell nézni, hogy kiszáradt-e már a talaj, és csak akkor öntözni, mert van, hogy egy hét is elegendő a két öntözés között.
2: Tehát nem úgy van, mintha egyébként egy fedetlen földre locsolnánk a vizet, hogy szinte órákon belül eltűnik azonnan, hanem bizony egy-egy locsolás az sokkal hosszabb ideig tart.
3: A mulcsolás az egy nagyon fontos eszköz a kiskertben. Mulcsolás nélkül a talaj kiszárad, felmelegszik, a mikroorganizmusok számára és a növények számára is egy kedvezőtlen körülmény alakul ki. Hogyha valamilyen szerves anyaggal mulcsozunk, legyen az akár fűnyesedék, szalma, vagy a mély mulcsos technológiában akár a helyben komposztálás, ez mindig segít a talajnak, mert egyrészt csökkenti a párologtatást, másrészt pedig szerves anyagot pótol után, ugye a földi giliszták ők behúzzák ezeket a szerves anyag szálakat a járatukba, és ezáltal belekeverik a mulcsanyagokat is a talajba, tehát ez egy nagyon fontos szerves anyag utánpótló folyamat is. A gyapjú egyébként a giliszták kedvence, ez egy olyan szuperfood a számukra, hiszen nitrogénben nagyon gazdag, és a gyapjúmulcs szőnyegeink alatt mindig nagy tömegben találhatóak.
2: Tehát akkor, ha jól értem, akkor ez a szőnyeg is a tápanyag utánpótlás tekintetében is egy hasznos dolog, tehát annak ellenére, hogy feldolgozott gyapjúból készül, hiszen mondtad, hogy ez azért mosva, illetve kártolva van, ennek ellenére ugyanúgy a tápanyagokat biztosítja.
3: Igen, tehát ez egy kettő az egyben megoldás, mert egyrészt mulcsanyagként használható, talajtakarásra, a gyomok ellen, a kiszáradás ellen, de amikor elhasználódik, akkor a talajba forgatható és tápanyag lesz belőle.
2: És egyébként a talaj az ugyanúgy tud lélegezni alatta? Tehát ilyen szempontból nincsen valamilyen negatív tulajdonsága, mint mondjuk egy ilyen fóliánál, amivel nagyon sok helyen dolgoznak?
3: Nagyon jó, hogy ezt említed, ugyanis a gyapjú az egy különleges anyag. Ugye teljesen lég áteresztő, de ugyanakkor szigetelő anyag is, és ezáltal egy különleges védelmet biztosít a talaj számára. Teljesen légáteresztő, így nem fülled be alatta a talaj.
2: És mi a helyzet azokkal a kártevőkkel, amivel azért a legtöbb kiskert tulajdonos találkozik, és meggyűlik vele a baja, gondolok itt például a csigákra, a mesztelen csigákra.
3: Igen, nagyon sokan kérdezik, hogy a gyapjú ez megoldást nyújt-e a mesztelen csigák ellen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyéb mulcsanyagok, mint például a szalma és a fűnyesedék, az azért kedvez a csigáknak, mert nagyon könnyen életteret teremt nekik, illetve tápanyagul is szolgál. A gyapjú mulcs szőnyeg, mivel ez egy szövött anyag, ez nem olyan könnyen átjárható, és nem is fogyasztják el a csigák, ezért nem kedvez a felszaporodásukra.
2: Tehát akkor ilyen szempontból is egy jó választásnak mondható. Hát akkor azt hiszem, hogy egyébként a bevezetőben feltett kérdésre, vagy megfogalmazott állításra, miszerint két komoly problémát fogunk bemutatni, aztán megmutatjuk, hogy a legegyszerűbb megoldás jelentett választ ezekre a kívásokra, tulajdonképpen ezt teljesítettük. Viszont még egy picit maradjunk a gyapjúnál, mert ugye amikor előzetesen beszélgettünk, illetve most is említetted, hogy nagyon szeretsz kötni. És arra gondoltam, hogy egy kicsit még beszélhetnénk akkor arról, hogy ha és amennyiben nem az összes magyarországi hulladékgyapjúból gyapjúpellet készül, akkor mire lehet még felhasználni, illetve miért érdemes a gyapjúval dolgozni és foglalkozni?
3: Igen, én is említettem korábban, hogy a célunk az az, hogy a gyapjú értékláncot újraélesszük itt Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez illeszkedik az Európai Unió stratégiájához is, és én azt remélem, hogy egyre több európai gyapjúval fogunk találkozni a textil piacon is, és én fontosnak tartom azt, hogy a gyapjú az egy különleges anyag. Egy olyan természetes anyag, ami lélegzik, ami fenntartható, nagyon tartós, hosszú távon használhatjuk több éven keresztül, tehát ezt a fast fashion trendet meg lehet törni az ilyen természetes anyagok használatával, mint amilyen a gyapjú is. És amikor egy gyapjú anyagot választunk, és megnézzük, hogy ez tényleg honnan származik, akkor nem csak magát a terméket választjuk, hanem az egész értékláncot támogatjuk a választásunkkal. Hiszen a juhászok hozzájárulnak a táj fenntartásához, a

0: használni, sőt, esetleg készíteni belőle valamit, akkor ezt hogyan tudjuk megtenni, hol érdemes keresgélni, merre érdemes elindulni?
1: Szerencsére Magyarországon vannak még olyan kézművesek és olyan kezdeményezések, ahol be lehet kapcsolódni egy-egy workshopba, és lehet készíteni, lehet nemezelni egy-egy kis tárgyat, vannak szövőfoglalkozások, például a Kiskos Műhely kötő workshopokat szervez európai gyapjúból, és azt gondolom, hogy érdemes ezeket a kezdeményezéseket felkeresni, támogatni, hiszen nagyon jó érzés a gyapjúval foglalkozni, aki a kezébe fogta, tudja, hogy ez egy teljesen más anyag, mint a műszálas anyagok.
0: És hát rengeteg előnyük is van, ugye a műszálas anyagokról lehet tudni, hogy a mikroműanyagoknak a zöme az például ezekből származik, illetve beleizzadunk, testszag is hamarabb alakul ki, de talán a gyapjú ebben is egy különbséget tud jelenteni, hiszen sokkal inkább egy lélegző anyagról beszélünk.
1: Ha valaki viselt már gyapjú textileket, akkor tudja, érzi a különbséget. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos érték, egy hagyomány, amihez vissza kell találnunk.
0: És hát nem utolsó sorban egy megújuló és fenntartható alapanyagról beszélünk, amelyet, ahogy láttuk a mai adásban, nagyon sok féleképpen lehet használni. Ennek ellenére jelenleg nagyon mostohán van kezelve, talán nem túlzó, hogyha így fogalmazok, de hát reméljük, hogy ez hamarosan változni fog. Nagyon szépen köszönöm dr. Veres Andreának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Greendex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
2: Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
1: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
1: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
1: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Súlyog Tamás nem mond le, ezt közösségi oldalán megjelent videójában jelentette be a köztársasági elnök. Gyermekjogi reformjavaslatot állítottak össze civil szervezetek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán megjelent videó üzenetében hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter miniszterelnök korábban május 31-ig adott határidőt a lemondásra, és jelezte, hogy ennek elmaradása esetén jogszabálymódosításokat kezdeményezhet. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az rtl.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Az RTL által ismertetett belső e-mailek szerint az MTVA-nál jobboldali elemzők keresésére és az úgynevezett Tiszás energiaterv napirenden tartására utasított Németh Zsolt hírigazgató. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Az MTVA egyelőre nem reagált. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurko Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Megvédte címét a Ferencváros férfi és női csapata is a vízilabda OB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes 3 mérkőzésen rendezte le a párharcot. A Gyirmót a Monor ellen és a Nagykanizsa a Cigánddal szemben érte el 2-2-es döntetlent az osztályozó első mérkőzésén, amelynek a labdarúgó MB2 bejutása tétje. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes Bartucz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Simán nyert a bajnokság első 4 helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet és a bronzérmes Debrecen a Kozár Lislen győzte le magabiztosan az idény utolsó bajnokiján. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar, megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában, kicsit szűkítem, a balatoni gasztronómia világában fogunk halandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Mindjárt helyre tesszük ezt a titulust, de jó, hogy jöttél, köszöntelek. Szervusz Péter.
2: Én is sok szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót köszönöm a meghívást.
1: Azt említettem, hogy vendéglátós, kezdjük ezzel, aztán majd megyünk Szigligetre, meg megyünk oda a környékre, a különböző alapanyag termelőkhöz, gyártókhoz, meg mindenféle fine dining, vagy majdnem fine dining tányérokat fogunk majd elemezni. Szóval, hogy vendéglátóst említettem, ott nektek a hegytetején állítólag egy ilyen 100 lépcsőfokot, hogyha megtesz az ember, akkor egy elég patinás épületbe jut, szóval az a tietek, de te úgy apostrofálod mégis magad, hogy nem tulajdonos vagy, hanem vendéglátós vagy.
2: Hát én a gyerekkorom óta gyakorlatilag a vendéglátásban nőttem fel, családi gyökerektől kezdve, onnan indulva. Édesapám borász, illetve hát régi már a balatoni szálláskiadással foglalkoztak még annó az én gyerekkoromban is. Úgyhogy abszolút vendéglátósnak gondolom magam, és azon belül is, hogyha egy kicsit tudok ezen finomítani, akkor inkább vendégül látós. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem a vendégek szempontjából, hogy ez ne csak egy munka, hanem inkább egy ilyen hitvallás, egy életérzés legyen, hogyha valaki feljön ezen a bizonyos 100 lépcsőn.
1: Vagy mindjárt beszélünk erről a bizonyos kabaláról, ami van nektek, viszont előtte azt említetted, hogy te így nőttél föl. Most az van, hogyha egy gyerkőc látja a szüleit, apukáját, anyukáját, akkor két út. Az egyik, hogy mindenképpen azt szeretné csinálni, és akkor utána megy addig, amíg azt meg nem valósítja, másik pedig az, hogy azt én soha. Neked akkor az első út volt.
2: Nem is volt kérdés. Úgyhogy abszolút az első út volt, és gyerekkorom óta imádom az embereket, az emberekkel való kommunikációt, kicsit adni az embernek magából, egy kis értéket teremteni azon a mesdjén, hogy jó italokat ihat és finom ételeket ehet.
1: Ilyen klasszikus gyerekkorod volt egyébként? Tehát úgy értem, hogy ott álltál mindig a szülők mellett, vagy apa mellett, nem tudom, a szőlőben, az asztal mellett, és amikor érkeztek a vendégek, akár szobát kivenni, akár vacsorázni, akkor te ott sertepertéltél és lested el a különböző fogásokat, vagy a szódavizet már te pakoltad ki eléjük az asztalra?
2: Abszolút, igen, amikor mindenki ment focizni a hétvégén, akkor mi általában vagy a szőlőben gyűjtöttük a krumplibogarat, vagy éppen valami más tevékenységet végeztünk, és aztán igen, folyamatosan a vendégek körül sertepertéltünk, tehát mi már ezt láttuk gyerekkorunkban, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez a mi útunk.
1: Vendéglátós vagy vendéglátós, hogyha valaki belekeveredik ebbe a szakmába, ilyen fölmenünk kell, és akkor most egy kicsit lamentáljunk el azon, hogy mi nem lettél. Nem lettél borász, pedig ott volt a szőlő. Nem lettél szakács, pedig hát ugye mindenféle ételek is készültek, viszont hát vendéglátós lettél. Ami azt jelenti, hogy akkor te nem is vágytál ilyen babérokra, hogy akkor nem tudom, majd mindenféle borokat fogsz csinálni, vagy mindenféle nem tudom, báránynyelvet fogsz grillezni?
2: Én ezt úgy gondoltam, hogy nekem a borász szakma gyönyörű, a főzés, a konyha technológia gyönyörű, de én valahol mégis ezeknek a gondolatoknak, ezeknek a termékeknek az átadásában láttam magam, hogy hogyan tudok egy olyan irányt mutatni, egy picit edukálni a vendégek között, hogy azokat a fajta termékeket fogyasztják, hogy úgy fogyasszák, hogy adják meg a módját, hogy legyen egy bizonyos kapcsolódás ezzel a dologgal a vendégeknek, illetve hogy talán az egyik legfontosabb, hogy egy közösség alakuljon ki, és a vendég és a házigazda az legyen egy olyan kultusz, ami már nagyon régóta egyre kevesebb helyen működik.
1: Ami azt jelenti, hogy te kommunikációban vagy jó.
2: Nagyon sokat beszélek.
1: Igen, ennek örülnek a vendégek?
2: Általában igen. A kollégák már kevésbé, mert mindig feltartok mindenkit, de próbáljuk ezt egy picit élménnyé varázsolni, méghozzá úgy, hogy ezt mi is szeretjük és imádjuk.
1: Közben. Azon gondolkodom közben, hogy ahogy lecsapódik bennem mindaz, amit te elmondtál, hogy alapvetően, amit te csinálsz, az nem klasszikus pincérkedés. Nyilván viszel ki tányérokat és teszel le az emberek elé, de nem ezt csinálod. Nyilván bent vagy a konyhában, és nyilván te is, nem tudom, felütsz két tojást, hogyha úgy alakul, és meg megcsinálsz valamit. Nyilván kint vagy a szőlőben, hogyha úgy alakul, és nem tudom, metszed, vagy kacsolod, vagy akármi. Szóval te ilyen mindenes vagy, hogy minden is eljut hozzád, és mindenből is kiveszed a részed, de mégis az vagy, aki tessék parancsolni, és akkor ez a bor egy 2016-os évjárat a déli dűlőn valamikor szeptember 16-a magasságában születeltük.
2: Nagyon jól látod. Konkrétan én úgy szoktam bemutatkozni általában, hogy én vagyok a kabala mindenese az egyik, mert hogy van nekünk egy csodálatos séfünk, Szabó András, ővel már együtt dolgozunk több mint 8 éve, illetve a Terjék Petra, aki pedig az alapító társam tulajdonképpen, és mi találtuk ki a kabalát ezelőtt lassan 10 évvel.
1: Amikor ti kitaláltátok ezt 10 évvel ezelőtt, akkor azért a balatoni vendéglátás még nagyon másképp működött. 10 évvel ezelőtt számtalan jó hely van most már, és az elmúlt 10 évben gombambot szaporodtak a jó helyek a Balatonon. De hogy 10 évvel ezelőtt, vagy hogyha onnan visszafelé megyünk még az időben, akkor az a klasszikus lángos meg hegg kombó volt.
2: Abszolút, abszolút. Ez egy elképesztően nagy fejlődés volt, amit meg kellett fejlődni, azt gondolom, a vendéglátósoknak is, illetve hát nyilván ugye az éttermeknek és szolgáltatóknak, mint ahogy a vendégeknek. Mi ugye ezt végignéztük, ahogy az elmúlt 25-30 évben hogy változott ez a dolog. Nekünk mindig is az volt a cél a mostani szisztémánkban is, hogy egy picit edukáljuk a vendégeket is, mint ahogy magunkat fejlesszük emiatt, hogy különlegesek próbáljunk lenni, és egy pici más típusú vendéglátást vigyünk a balatoni szezonban.
1: Azért hoztam be ezt a bizonyos gumbambót szaporodtak az ilyen kicsit felsőbb kategóriás helyek, mert számtalan büfékocsi volt, meg ilyen faházakból árulták a sült kolbászt, meg a palacsintát. Mert hogy 10 évvel ezelőtt egy ilyenbe belevágni, azért ez nagyon nagy bátorságra vallott. Hogy a példát mutatja, bejött, de hogy nyilván volt egy-két át nem aludt éjszakád.
2: Volt, és van is. Úgyhogy igen, abszolút, de szerintem mi, akik ezzel foglalkoznak, mi egy kicsit azért függője vagyunk ennek a szakmának, és nem hagyjuk magunkat, és nem adjuk fel olyan könnyen. Úgyhogy nagyon sok mindent túléltünk itt az elmúlt 10 évben, és valóban szerintem az elsők között voltunk, akik degusztációs menüt adtak. Mi voltunk talán az elsők, akik a szervisszünetet bevezették az ebéd és a vacsora között, kettő egyszerű okból kifolyólag. A vendégek az elején nagyon háborogtak, hogy mi az, hogy augusztusban délután 4-kor nem tud valamit enni. És aztán szépen, ahogy ezt mi elkezdtük elmesélni azoknak a vendégeknek, hogy nekünk is szükségünk van egy ebédre, attól még, hogy augusztus van, attól még nekünk is kell az a fajta fél óra, amíg az ember rendezi a sorait, a saját maga ebédje, illetve hát a minőségtartás miatt, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb jelen pillanatban, mert hogy télen 6 vendégre nem akkora kunszt jót adni, mint amikor nyáron pedig tele vagy teljesen, és 60 vendégre kell ugyanazt a jót adnod.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós, icipici szünetet tartunk aztán.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
2: Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek még mindig.
1: Szigligetről érkeztél, ott fent a hegyen 100 lépcsőfok után talál az ember egy elég csinos, jó kinézetű kis épületet, egy villam átalakítva, és hát étterem lett belőle. Amikor belevágtál ebbe, ugye, te a Balatonon születtél, ott nőttél föl, ott voltál fiatal, ott voltak az első szerelmek nyilván, aztán elkerültél onnan. A visszaút hogy jött?
2: A visszaút az elindulás is ugyanazon a mesdjén indult, mint ahogy a visszaút, vagy a megérkezés, mivel azt gondolom, hogy az élet a tanulásról szól, ugyanúgy máshol is, mint ahogy a mi szakmánkban is. Ezt én is végigjártam, dolgoztam, éltem német, illetve angol nyelvterületen, csak vendéglátásban dolgoztam ott is. Nagyon-nagyon sok jó példát, hozzáállást, alázatot és más koncepciókat láttam a magyarhoz képest. Természetesen ez alapozta meg az első gondolatokat, hogy mit és milyen irányba szeretnék Magyarországon élni és dolgozni. Majd utána egy 10 éves budapesti kis kurflival kerültem vissza Szigligetre, mivel, mint ahogy említetted is, a kabalát csináltuk, nyitottuk, mert hogy Terjék Petrával ketten gondoltunk egyet, mert akkor mi még akkor Budapesten éltünk, és akkor indultunk el tulajdonképpen le az én hazámba, és Szigligeten elindítottuk a kabalát.
1: Így hirtelen belevetni az embernek magát egy ekkora beruházásba, azért az nagyon nagy falat, nem tudom, kinézted, oda mentél, nézd a hegytetőt, milyen szép villa, ez nekem kell. És aztán utána a polgármesterhez bementél, megkerested az ingatlanost, már másnap a tiéd volt, aztán 2 év felújítás, stb. Ez borzasztóan nagy meló.
2: Elképesztően nagy meló, és nem is teljesen így volt, mert hogy természetesen tudtam én, hogy ez a villa ez ott van, viszont az én egyik legjobb barátom, aki miatt a nevet is adtuk a helynek, mivel mindig mondta nekem, hogy jöjjek már haza, mert nincs kivel sörözni, és majd Budapest után itt is meg tudjuk csinálni a szerencsénket, és akkor ez lesz majd a mi kabalánk. Úgyhogy abban az időben vált kiadóvá ez az épület, mivel ez egy védett ház, ez jelen pillanatban is az önkormányzatnak a tulajdonában van, mivel Farkas István magyar festő volt, aki ez a hétvégi házát építette ide, és aztán innentől kezdve pedig abszolút helyes, amit mondtál, jött felújítás, nehézség, hosszú éjszakák, 7-ből 7-es napok, és hát ez lett belőle.
1: 2 út van, hogyha az ember szeretne egy ilyet elindítani. Az egyik az az, hogy akkor már egy működő helyiséget veszel át, és akkor ha megvannak a megfelelő kapcsolataid, akkor 2 napon belül, vagy 4 napon belül ott vannak a megfelelő alapanyagok, és akkor következő héten már csinálod a paprikás krumplit újra gondolva. A másik pedig az, hogy akkor belekezdesz egy olyanba, ami korábban egyébként még konyhát sem biztos, hogy látott, és akkor nulláról kell felépíteni az egészet. Ezt a nehezebb utat választottad.
2: Valóban, de...
1: Megvoltak már egyébként a kontaktok hozzá, említetted, hogy itt Budapesten is, meg angol, meg német nyelvterületen dolgoztál. Tehát, hogy az, hogy nem tudom a csillárt föltenni, az egy dolog. Kimeszelni, az egy másik dolog. Aztán utána megkeresni a marha húsbeszállítót, meg a megfelelő gombászokat, akik egyébként azt is hozzák. Szóval, hogy eléggé összetett ez.
2: Ez nagyon összetett, a legnagyobb hátizsákomat akkor vehettem le, amit cipeltem, amikor Szabó András, a séfünk, átvette tőlem ezt a részét, hogy és minden, mai napig minden héten óriási nagy energiákat befektetve keressük a jó beszállítókat, a kis termelőket, a kis családi vállalkozásokat, akikkel együtt tudunk dolgozni. És visszatérve pedig a legelejére, tulajdonképpen kontaktjaink voltak, de a budapesti és a vidéki vendéglátás az teljesen más, és teljesen más honnan kell megközelítenünk, mert hogy itt nincs meg az a beszállítói hálózat, ami Budapesten volt, úgyhogy teljesen előről kellett mindent kezdeni. senki más nem volt ott körülöttünk úgy igazán az elején, mint a család és a barátok. Uh-huh. És az ő segítségükkel indult el a villa, akár a kertrendezésben, a messzelésben, illetve a csillár felrakásában egyaránt.
1: Azt említetted, hogy a vidéki vendéglátás az nagyon más, mint a budapesti. Miben más? Alapanyagokban, árban, gyorsaságban, lassúságban, kinézetben, vendégkörben, miben?
2: Tulajdonképpen...
1: Mindegyikben.
2: Egy kicsit mindegyikben, igen. A legnagyobb melónk az alapanyag, de a legszebb is. Mivel mi ismerjük a marhahús beszállítónkat, van hozzá arcunk, ettünk az ő konyhájában, láttuk, hogy hogyan és hol nevelkednek az állatok. Ugyanígy van a sajtosunk, ugyanígy van a gombászunk. Amikor szarvasgombát gyűjtünk együtt az erdőben, akkor utána egy tojásrántottára teljesen frissen ráreszeljük. Ez tulajdonképpen az egyik kiindítója volt szerintem a séfnek is, Petrának is, illetve nekem is, hogy mi ezt vidéken akartuk csinálni Budapest helyett.
1: Egy kérdés még a múlthoz, aztán foglalkozunk a jövővel. Megvan még az a pont, az a pillanat, amikor belevágtatok ebbe, megvolt az összes felújítás, megjöttek az alapanyagok, és az a pillanat megvan-e, amikor a legelső vendég a nyitás után betette a lábát, és letetted elé azt a bizonyos tányért?
2: Abszolút megvan, szerintem soha nem fogom elfelejteni. Egyébként maga a felújítás az egy hosszú folyamat volt, azt nem tudtuk azonnal megcsinálni, úgyhogy ezt egy hosszabb idő alatt vittük véghez. Viszont az első nyitva tartott napunkon az első vendég, aki foglalt, és az első telefonhívás az egy újságíró volt, aki azt mondta, hogy eljön és megnézi, hogy milyen hely nyílik itt. Úgyhogy abban a másodpercben, ahogy ezt láttuk, hallottuk, már remegett is a térdünk, hogy mi lesz itt, hogy az első vendégnek aki szervírozott étele, az valahova ki fog kerülni. De hála jó Istennek azóta is emlegetik, úgyhogy jól sikerült.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Földi Péter vendéglátós icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom, pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
2: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Szigligetről egyenesen onnan érkeztél, és hát beszéltünk már arról, hogy hogy indult nektek ott az utatok. Mennyi most már 10 évvel ezelőtt, nem?
2: Majdnem tíz évvel ezelőtt,
1: fönt a hegyen, és akkor kicsit beszéljünk arról, még összegezve így az elmúlt 10 évet, hogy azért nagyon szép fejlődésen mentetek keresztül, és elég, hogyha annyit említek, hogy bizonyos ilyen színes csillagokat ki lehetett pakolni a bejárati ajtóra.
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk többek között a Michelin által fémjelzett fenntarthatóságért kapott zöld Michelin csillagunkra, illetve hát ugyanabban az évben ő általuk nyertük el az év legjobb welcome és service díját, amire természetesen azóta is nagy örömmel gondolunk vissza, és hát a srácokra is nagyon büszkék vagyunk.
1: Mennyire veszel részt egyébként a napi belóban? Beállsz még mindig a konyhára? Még mindig megfogod néha azt a megstylingolt tányért?
2: Hát ez egy életvitel, úgyhogy ezt enélkül nem tudnád csinálni egy ilyen kicsi családi vállalkozásban, úgyhogy ez abszolút a mindennapunk része. Pici személyes történetként egy hónapja született meg a kislányom, és csak annyiban vág egy picit ide, hogy amiatt, amikor mi ezt megtudtuk, akkor a villa mellé költöztem közvetlen, hogy amikor éppen úgy van kiszámolva nagyjából, hogy a leves kitöltésekor, ha hazamegyek, és hazamegyek fürdetni, akkor a meleg előételre pont visszaérek. Úgyhogy azt gondolom, ez elég sokat elárul, hogy mennyit vagyok ott.
1: Majd egy évtizede ugyanazzal a séffel dolgoztok, aki állítólag egy ilyen kéthetes kurzusra beállt hozzátok, amíg a szabadságát töltötte, Németországból vagy Ausztriából jött haza, és akkor utána megbeszéltétek, hogy jó lesz. Mindenben támaszkodsz rá, mindent ő talál ki, vagy néha leültök, hogy akkor neked most van egy ilyen, nem tudom, tanácsod, hogy a szilvás gombóc valamiért eszedbe jutott, nem tudnád föltenni holnap utána az étlapra?
2: Azok a séfek, akik alkotni szeretnének, kreatívak, ők megújulnak. Őnekik saját magukat kell azért megújítani, hogy ők ebbe ne égjenek ki, és motiválja őket ez a dolog. Úgyhogy hála jó Istennek, Andris meghallgatja, amit én is, vagy mi is szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba megyünk, de abszolút csukott szemmel rábízom a konyhának, és a menü összeállításnak, és az alapanyag használat a döntéseit.
1: Nagyon sokan úgy gondolnak még mindig a Balatonra, hogy akkor május közepén, vagy nem tudom, június elején közepén majd akkor megyünk, és akkor augusztus végéig, 20-áig, akkor ott majd mindenféle programok lesznek, meg lehet eszegetni, iszogatni, meg jól érezni magát az embernek. De hogy egyébként az elmúlt 10 évben ez már nem igaz, tehát hogy nyugodtan mehetsz télen is a Balatonra. Ugyanazok a vendéglátóhelyek, ugyanazok a szolgáltatások, fürödnek is most már télen a Balatonban, nem úgy, mint nyáron. Igen, látom, jelentkezel, ezek szerint te is rozmár vagy, szóval, hogy a Balaton 4 évszakossá vált.
2: Azon dolgozunk, hogy a Balaton váljon 4 évszakossá. Mi nagyon várjuk a vendégeket, vannak még ilyen rozmárok és télen fürdők is, mint ahogy én is vagyok, illetve nyitva is vannak télen a vendéglátóegységek, de hogy azért még mindig a vendégeket nagyon nehéz elérni ahhoz, hogy januárban is jöjjenek. Mi azért tartjuk ezt a fajta magas minőséget és kevesebb létszámú vendéget engedünk be nyáron, hogy az jó hírét vigyék, és amikor az embernek van a párjának egy születésnapja, van egy program, egy romantikus elvonulás, akkor ezt januárban is bármikor megteheti lent Szigligeten.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter, vendéglátós, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Minden erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban, a balatoni gasztronómia, illetve vendéglátás egyik meghatározó alakja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
2: Sziasztok, nagyon nagy örömmel vagyok itt, köszönöm.
1: Beszéltünk a balatoni vendéglátásról, beszéltünk a múltatokról, a jelenetekről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy a jövőben azért egy-két helyen megmutatjátok majd magatokat, mert mindenféle fesztiválok, gasztronómiával kapcsolatos fesztiválok azért vannak most már elég szép számmal az országban, és a legnagyobbon, ami most lesz majd nem sokára, a Gourmet Fesztiválon ti is ott lesztek.
2: Így van, az elmúlt években töretlenül ellenálltunk, de idén már nem sikerült, úgyhogy nagy megtiszteltetés ért minket is, mivel idén a vidék a téma a Gourmet Fesztiválon, és a szervezők úgy látták, hogy elviselhetjük azt a terhet, hogy mi legyünk az egyik főhősei az idei Gourmet Fesztiválnak, úgyhogy nagy örömmel igen, idén mi is elfogadtuk a felkérést, és jövünk a gurméra.
1: Made in Vidék, ugye ez a jelmondat az idei gurméval kapcsolatban, és hát nyilván olyan ételeket kell majd készíteni az ott résztvevőknek, amelyek valamilyen úton, módon kötődnek a magyar gasztronómiai hagyományokhoz, az adott térséghez. A villaka valamivel készül.
2: Nekünk tulajdonképpen az alapanyagainknak a 99%-a azonnan a térségből jön, úgyhogy nagyjából bármit vihettünk volna, amit a séf kitalál. Egyébként pisztrángot is a marha Stefániát magyar tarkából fogunk vinni, úgyhogy, illetve még tokhalat, ami ugye keszthelyi, és hát ugye a technológiánkat azt majd a séf összerakja addigra, amire odaérünk, úgyhogy
1: kész vagytok már vele? Már úgy értem, hogy a séf kétszer-háromszor lepróbálta, megkóstoltátok, és azt mondtátok, hogy jó, akkor megvan a végleges receptúra, innentől most már pontosan tudjuk, hogy a fűrt tojás lesz a Stefániába való.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez akkor lesz igazán kész, amikor elkezdünk bepakolni majd az autóba előtte reggel, de nem, természetesen már mennek a tesztek, és aztán már kóstoljuk az összetevőket.
1: Ez most csak az első fecske, vagy az egyetlen fecske, és akkor köszönöm szépen, megjelenünk itt a Gourmet Fesztiválon, aztán utána ezt el is felejtjük, mert nekünk elég sok dolgunk van Szigligeten, vagy lehet, hogy valaminek csak az első lépése.
2: Imádunk otthon lenni, és imádjuk ott vendégül látni az embereket, de szívesen kimozdulunk a komfortzónánkból, és ez azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jót tesz, mert az, hogy amikor elmehetünk egy idegen közegbe, és ott ismerhetünk meg új embereket, és ott oda vihetünk egy darabot Szigligetből, illetve a kabalából, azt mindenkit jó érzéssel tölt el.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, szóval nem sokára Gourmet Fesztivál, de azért mindenféle egyéb fenntarthatósági ügyekkel is foglalkozol. Nézd meg, kiürült ez a boros üveg, nincs rajta az 50 forint, nem viszem vissza, inkább levágom a tetejét.
2: Igen, próbálunk mindig törekedni egy kicsit az egyediségre. Ez a konyhánkat is jellemzi, illetve hát az, hogy megpróbálunk élményt adni a vendégeknek, aminek alapvető kis részei azok a pluszok, amit máshol nem biztos, hogy az ember tapasztal. Van nálunk ebből is egy pár darab, mivel igen, a vissza nem vitt üvegeknek az alját levágom, és aztán megolvasztom őket, illetve csiszolom őket, és ebből készülnek a mi vizes poharaink, a régi kitört, a felújítás alatt kitört ablaküvegekből összeolvasztottunk tányért, ami már a degusztációs menüben jelen van, és abba tálalunk. Van egy kis kerámiás műhelyem, ahol tulajdonképpen a séffel egyeztetve a menüre az szabva a teljes edényzete az étteremnek.
1: Ez milyen szép, hogyha belegondol az ember, kitalálja a séf, vagy kitaláljátok a séffel, hogy akkor mi legyen, nem tudom, a következő héten hétfőn a menü, és akkor, ha nem tudom, fölteszünk majd valami marha pörköltöt, akkor annak ilyen kicsit ilyen mély barna, pirosas színe van, akkor ez kellene nekem, mondja a séf egyébként, hogy akkor egy ilyen, hát, zöldes színű tányért szeretnék, úgyhogy akkor Péter, gyerünk a műhelybe, és akkor készüljenek azok a tányérok, körülbelül 25 kál majd belőle.
2: Nagyjából igen, így szokott kinézni.

0: a mindennapos nyitvatartásunkkal, úgyhogy ezek szorosan össze szoktak függni. Van, aki vendégként készített magának tányért, és utána tálalt bele.
1: Mi az, hogy workshop a konyhán? Ez manapság egyre divatosabb, és mindenféle van belőle. Azért kérdezem, hogy mi az, hogy workshop, mert olyan is van, hogy a gyerkőcöknek megmutatjuk akkor azt, hogy az élesztő meg a tej az mit csinál egymással, hogy tetejét megszórjuk egy kis liszttel, vagy azt is lehet, hogy akkor olyan workshop kész, hogy már ki van téve az összes alapanyag, bemennek a felnőttek, a szerelmes párok, az akárkik, és akkor az van, hogy akkor az egyik oldalát 30 másodpercig, a másik oldalát 30 másodpercig grillezed, aztán a végén egy kicsit sózd meg, és készen vagy a steakkel.
0: Nálunk a workshop az annyiban különbözik ettől, hogy ezt inkább egy főzőiskolának mondanám. Nálunk a workshop az pedig egy egynapos betekintés egy zöld Michelin csillagos fenntartható ipari konyhába, hogy hogyan készülődünk a degusztációs menüre, hogyan áll össze mondjuk egy 6 plusz 4 fogásos kóstolómenü, milyen technológiákat használunk, és magukba tudnak a vendégek szívni egy kis életérzést abból, hogy mi ott hogyan dolgozunk.
1: Utolsó kérdés a végére, Péter. Pár évvel ezelőtt azt a bizonyos zöld csillagot, meg egyéb mindenféle kitüntető díjakat, címeket megkaptatok. Tervek, vágyak vannak-e arra, hogy akkor az a csillag ne zöld legyen, hanem hogy itt vannak ezek a gyönyörű, majdnem fine dining tányérok, és akkor egy lentes csillag mi lenne, hogyha ott Szigligeten landolna?
0: Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb mottónk ott közösen az, hogy minden egymást követő napon egy kicsit jobbak legyünk. Természetesen gyönyörűen csillog egy klasszikus piros Michelin csillag is, de az nem lehet egy cél, vagy tulajdonképpen igen, az nem lehet egy cél, hanem az csak egy eredmény. És ugye ennek a folyamatos munkának az eredményeképpen nagyon örülnénk neki, de nem feszülünk rá.
1: Olyan napok szoktak lenni, utolsó utáni kérdés. Olyan napok szoktak lenni, említetted, hogy gyerekkorod óta benne vagy a vendéglátásban, ilyen vagy olyan úton, módon, most már nagyon régóta, lassan egy évtizede, ott Szigligeten a hétköznapok arról szólnak, hogy reggel ébresztő, és aztán utána beszerzés, meg a minden is. Szóval volt-e olyan, vagy olyan napok, hogy akkor nincs kedve? Én most akkor inkább alszom, betelefonálsz, hogy akkor hagyjatok most 2 napig, mert elegem van.
0: Természetesen szerintem mindenkinek van ilyen, csak a kérdés, hogy aznap otthon marad-e, vagy erőt vesz magán és elindul. Én is az utóbbi vagyok, de azt gondolom, hogy annyi jó dolog ér minket, és annyi értéket tudunk adni a vendégeknek, és a csillogó szemük miatt ezt az ember szerintem minden nap meg fogja csinálni, én biztos.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap borult időre számíthatunk. Sülyök Tamás nem mond le, ezt közösségi oldalán megjelent videójában jelentette be a köztársasági elnök. Gyermekjogi reformjavaslatot állítottak össze civil szervezetek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M43-as autópályán az M5-ös autópálya felé a Kéthalmi pihenő előtt a 31-es kilométernél 3 kilométert meghaladó kamion torlódás alakult ki a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Nem mond le Sulyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán megjelent videó üzenetében hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter holnap reggel felkeresi az államfőt, ezt a Facebook oldalán jelentette be a miniszterelnök. A Fidesz kiáll Sulyog Tamás köztársasági elnök mellett, közölte az ellenzéki párt. Mint írták, a miniszterelnök alkotmány ellenesen támadja az államfőt. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Gulyás Gergely frakcióvezető a közösség oldalán úgy reagált, egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Azonnali távozásra szólította fel az MTV-a vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altórjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Az RTL által ismertetett belső e-mailek szerint az MTV-nál jobboldali elemzők keresésére és az úgynevezett Tiszás energiaterv napirenden tartására utasított Németh Zsolt hírigazgató. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Az MTV-a egyelőre nem reagált. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Megélénkül a szél. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit utazgatunk is, majd ilyen multikultivá, internacionális, hogyha fogalmazhatok, így tesszük ezt az egészet, és már itt ül velem szemben a stúdióban a budapesti, és most már nem csak a budapesti gasztronómiai élet egyik meghatározó alakja, Slatki Schlichter Hubert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok!
1: Nem véletlenül használtam ezt, hogy budapesti, és akkor kezdjük ezzel, és nem csak budapesti gasztronómiai élet meghatározó alakja, mert hogy Budapesten kezdted, aztán utána azt mondtad, hogy nekem ez kicsi, megyek tovább. Nem messze Budapesttől, de gyerünk, csináljunk egy farmot, most már elég abból, hogy mindenféle tányérdeszerteket, meg limonádékat adunk az embernek.
2: Hát igen, kicsit így van, egy életciklus történet hozta, hogy megörököltem egy farmot, ami az édesapámé volt, és sajnos megörököltem, de szerencsére hozzám került, és családban maradt, úgyhogy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mit tudnék vele tenni, mert ez egy nagyon hírhet lovas hely volt, és rengeteg gyereknek volt nyári tábornak otthon, meg sima képzésnek, diugratásnak is, és apukám sajnos elment, és nem tudtam, hogy vigyem ezt tovább. Vagy lovas az ember, vagy vendéglátós, a kettő együtt nem megy, mert itt szó szerint mind a kettő
1: egy életvitel. Már kitalálták, a lovas éttermet.
2: Igen, mondjuk jó ötlet, lehet, hogy jól esne ügetés közben falatozgatni, majd erre még nem gondoltam, de kipróbálom. Szóval gondolkoztam lehet, és gondoltam valakinek, hogy csinálja, hogy ez a hely szelleme, ez megmaradjon. És aztán nagyon lelakták, meg szétrabolták, meg teljesen tönkretették, és akkor bezártam. És akkor egy idő eltelt, érlelgettem, hogy mit csináljak vele, vagy eladom valakinek, fájó szívvel, de hogy csináljam, mert szerettem volna, hogy ez tovább éljen, mint lovas hely. És aztán rájöttem, hogy nem kell, mint lovas hely élnie feltétlenül, tehát a lelke az megmarad, és lefordítottam a gasztronómia nyelvére, amit én tudok csinálni. És igazából elkezdtünk egy biokertészetet megalapítani, és egy kis éttermet, úgymond kis éttermet, belül 30-40 fős tornáccal, nyáron 150 fős akár, meg rendezvényeknek is igazából nincs határ benne, úgyhogy így jött létre ez a hely, ez a Papi, ami az édesapámról lett elnevezve, és most már azóta én is Papi lettem, de a neve azban megvolt, mielőtt én is apukává váltam.
1: Nézzünk rá kicsit felülről a gasztronómia, meg az alapanyagok, meg az ellátási láncnak a világára, ami rengeteget változott az elmúlt években. Újabban Budapesten is feltűnnek, de ilyen tízemeletes bérházak között, ilyen kis zsebkendőnyi területen mindenféle közösségi kertek, ahová nem tudom, hatodik emeletről lemegy Pistike, meg Rozika néni, meg akárki, és akkor a saját kis paradicsom palántájukat ott csinálják. Igazából, amit ti csináltok Szentendrén, az kb. Ugyanez, csak kicsit nagyobban?
2: Hát ez egy nagyon más műfaj, igen, nagyon fontos egyébként ez az urban farming, és szerintem nagyon fontos egy az, hogy meg tudja termelni magának az ember, de igazából az, hogy a mentális egészségének, hogy gondoz valamit, tehát hogy nyilván az, hogy szabadban van, az, hogy földbe teszi a kezét, ezek mind fantasztikus dolgok, meg hogyha tud magának termelni is vele ténylegesen úgy tételt, akkor az nagyon klassz. Rengeteg gondozás és gondosság kell ahhoz, hogy egy ilyen kert, egy kicsi kertet is fenntartson az ember. Úgyhogy azért ez egy nagy feladat. Amit mi csinálunk, az ténylegesen egy bio gazdálkodás, és mindent vegyszer nélkül próbálunk, egy ilyen permakultúrás filozófiában gondolkozunk, tehát hogy a közösség, minden, ami körülvesz, a természet, ez mind-mind egy meghatározó.
1: Pont ezért volt a kérdés, meg a hasonlítás a kettő között, mert hogy ami az ilyen közösségi kertekben történik, az kb. Hasonló módon történik. Tehát nem látjuk azt, hogy valaki bemegy, és akkor mindenféle ilyen hátára szerelhető, permetező, nem tudom, eszközökkel ott végigmegy az egész, még azon is, ami nem az övé, hanem az van, hogy ezek igazából biogazdaságok, és ti is úgy csináljátok, hogy ez biogazdaság, a megfelelő növényeket a megfelelő helyre teszitek, mert az egyik majd leárnyékolja a másikat, az egyik azokat, igen, a kártevőket, stb. És ti is együtt dolgoztak egyébként a környékbeliekkel.
2: Így van, amit mi nem tudtunk egyelőre ezen az 5-6 hektárnyi földön egyébként, ami tehát nem annyira pici kertészet, tehát ez egy komolyabb darab. Aha. Már, amit mi nem tudtunk eddig megtermelni, azt a velünk együtt élő, környezetünkben lévő farmerekkel egyeztetve például burgonyát, és az akkor olyan mennyiséget tudnak szállítani, hogy akkor a belvárosi étteremnek is a volumenét ellátja. Úgyhogy ezek az együttműködések ezek nagyon fontosak, meg hogy együtt nőjünk, piacot teremtünk, meg adunk egymásnak. Lehet, főleg mi adunk a többieknek.
1: Ez asztalhoz, vagy villához? Vagy a kettő között mi a különbség? Farm to table, farm to fork? Van egyáltalán?
2: Hát figyelj, szerintem ezek inkább ilyen marketing meghatározások lehetne. Még ilyen szóltőtéből mi is viccelődünk ilyenekkel. Igazából nagyon utána kéne, nem olvastam ilyen szinten utána, hogy van-e, de majd meg fogom tenni, kíváncsi vagyok egyébként. Nekünk ott van egy 30 férőhelyes étterem egyébként, vagy 30-40, egyébként ez egy kicsi lélekszámú étteremnek számít. Uh-huh.
1: Megörökölted ezt a bizonyos területet, és nagyon sokáig nem tudtad, hogy mi legyen vele, mert hogy ott lovastáborok voltak, stb. Aztán bezártad. Korábban te már találkoztál ezzel úgy, hogy egyébként beleástad magad, vagy csak ismerted a jelenséget, mint hogy egyébként az ember figyeli a világ változását, a világ dolgait, és akkor eszedbe jutott, hogy akkor igaz, hogy nem értek hozzá, nem tudom, hogy a borsót oda kellett tenni a paprika mellé, vagy az akár mellé, de hogy tök jó lenne egy ilyet csinálni, mert ez a féle újítás is ilyen még nem volt itt Budapest közelében.
2: Nem innen jött egyébként, hanem onnan jött a dolog lényege és mélysége, hogy apukává váltam. És nagyon foglalkoztat, hogy mit hagyunk hátra magunk után. Nem csak az, hogy most lábnyom, hanem eleve a gyerekeink, ez a generáció, hogy milyen örökséget fogunk itt hagyni, és hogy milyen állapotban lesz a klíma, mit fog történni, és hogy mit lehet ezügyben tenni, és szerintem a generáció, a következő generációnak is, meg egyébként a vendégeinknek is a legtöbb, amit adhatunk, az a gondosság, meg a gondosság, és az a fajta tényleg ilyen szeretettel. Tehát a szeretetnek szerintem ez egy ilyen másik skálája már, amikor már azon gondolkozunk mi, hogy jövőre mondjuk mit termelünk, és hogyan fogunk tudni menőre rakni, hogy fogjuk tudni elrakni, mert hogy ezek olyan tiszta és olyan minőségű dolgok, ami túlmutat azon, hogy nincs ilyen, és akkor csináljunk egy ilyet, tehát hogy ez gazdaságilag, ez simán úgy nem éri meg egy ilyet, tehát iszonyatosan nagy költsége van, meg regeneráljuk a földet 3 évig, mire egyáltalán elkezdünk vele valamit csinálni, szóval olyan pénztemető az elején mindenképpen, úgyhogy ez úgy csinálni csak egy kis éttemet oda, az egy halál. Tehát nekünk ugye a háttér tehát kiegészülve úgy a belvárosi éttermekkel olyan szimbiózisba tud lenni, és hétközben is úgymond egy termelést tud bonyolítani, meg a zöldségeket, dolgokat el tudjuk majd tenni, termékeket tudunk kreálni, tehát nagyon komplex, meg egyébként a catering dolgokban is ez besegít, mint konyha. Ez így működhető az én esetemben, vagy a mi esetünkben.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Latkis Lichter Hubert, gasztroszakértő, étterem tulajdonos, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
0: Egy

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is. Slatkis Lichter, Hubert, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek.
2: Az imént már az ilyen ökogazdálkodásos kertekről beszélgettünk, amit csináltatok nem régen egyet egyébként a Szentendrei szigeten. Még mielőtt tovább megyünk a topikok sorában, azelőtt ez a kert úgy működik, hogy az megvan nektek, és akkor te oda beteheted a lábad, a hegysév beteheti a lábát, stb. De esetleg, hogyha valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy igazából én csak egy, nem tudom, jópofa hamburgert szeretnék elfogyasztani, meg egy szódát innék, akkor ő távolról nézheti, vagy ő is bemehet, és a kis járatokban kétszer végig mehet rajta, hogy megnézze, hogy milyen az.
3: Én ezt az egyet szoktam megkérni, mindenki mindenhova elmehet, megnézheti a malacokat, most jönnek a méheink, egyébként 20 kaptár, mindent lehet, csak a veteményesekben esélytelenek, mert hogy itt a talaj külön gondozásban van, tehát annyira figyelünk a talajnak az épségére, 3 éve műveljük az egyik kis részt, és akkor így utána bővítettük mindig egy-egy részt, és most a gombák, girisztánk, minden egyéb van, mert nincsen feltúrva, tehát árnyékolva van, olyan, kézzel olyan az ágyás, hogy bemész, és 6-8 fok különbség van a normál nem művelt terület meg a között, tehát érzed, ahogy belépsz, olyan, mintha egy térbe, tehát másik térbe lennél. Annyira más a klímája, szóval erre így vigyázunk, meg sokszor jönnek családok, gyerekek, és azért mindenki húzgodnak, úgyhogy szoktam, hogy mindent lehet nézni, olvasni,
2: de aki hozzáérnek, vége. Jó. Azt említetted, hogy apuka lettél, és hogy az is fontos, hogy mit adunk át a következő generációknak. Mennyi idős? Anna Bell, mi a fontos?
3: Hanna Bell.
2: Igen.
3: 3 éves.
2: 3 éves. Igen. Akkor ő már ott jár, neki szabad járkálni, meg kihúzkodni.
3: Abszolút, hát jó, vannak a kivételek, meg a kivételezettebbek. Igen.
2: Ő mennyire fogékony egyébként a gasztróra? Ilyen kicsikét, nem tudom, enni szeret, vagy néha nem tudom, kiveszi a serpenyőt a kezedből?
3: Szokott, együtt főzés van a másik apukájával, állandóan együtt főznek, ők csinálják a reggelit, és meg mindenféle egészséges étket, és hát vele meg ugyan jön-megy, és akkor az éttermekbe születése óta jön-megy, mint egy jó kis gazda.
2: Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, még mielőtt a gasztrovízióiddal elkezdünk foglalkozni, mert amióta te belecsaptál ebbe, és ezzel foglalkozol, azóta mindig szeretnél valami újat behozni, na de neked tényleg a nektarinnal kezdődött? Állítólag, nem tudom, 14-15 éves voltál, és a nektarint méregetted, vagy nem tudom, valami gyümölcsöt, zöldséget a pulton.
3: Igen, dolgoztam nyári munkában. Igazából, igen, most így írtam, igen, nektarint, csak jól utalom olvastál. Igazából dínyétől elkezdtem, minden zöldségesnél, egy zöldségesnél dolgoztam a sarkon gyerekkoromban, amikor lehetett, hétvégén vagy nyáron, meg mindenfajta anyukáméknak is segítettem különböző dolgokban.
2: De a gasztró nem volt benne az életedben gyerekként?
3: Gyerekként nem, nekem a nagypapám, nagymamám, ők ilyen nagyon gondos vendéglátók voltak, igazából ilyen szuper hostok, ma úgy mondanánk, mert olyan nemzetközi csapatok jöttek, mentek néha a házba, úgyhogy tudtam, hogy mi az a úgymond a jaftedra, amikor bulisztak, és gyerekkorom ott bennem volt, hogy szeretnék egy kicsi sarki éttermet egyszer, tehát iszonyatosan szeretek vendégül látni barátokat, és családot, és egyszerűen valahogy ez így belém volt kódolva. Korábban csináltam hobbiból szendvicsezőt, meg rendezvényeket, nagy éventeket, partikat, az elég sikeres lett. Akkor valahogy mindig elkavarodtam, és aztán mindig visszamentem valahogy a gasztronómia felé, és aztán teljesen lekötelezettje lettem szakmának 2007-8 körül, akkor nyitottam.
2: Vagyis, hogy 17, mert 27-et mondtál, az
3: vagy bocsánat, csak 2000, nem, 2007.
2: 7. 2007, tehát, hogy akkor igen. 20 éve, lassan
3: majdnem 20 éve. 2006-ban vettem igazából azt az ingatlant, igen.
2: De Hubert, te úgy vagy elkötelezettje a szakmának, hogy szereted megetetni az embereket, és kiosztani a megfelelő instrukciókat a személyzetnek, vagy úgy is, hogy fogod magad, felveszed a szakácskabátot és a kötényt, mert hogy erről nem írnak sehol, hogy akkor te ténylegesen beállsz a konyhába, és akkor ott megcsinálod a, nem tudom, vajmártást, vagy redukálod vissza a zsüt.
3: Hogyha instrukciót kapok, akkor szerintem bármit megcsinálok. Egyébként az jó a kérdésed, mert az elsődleges motivációm az volt, hogy én otthon főztem, és ez volt az alapja a vendéglátási álomnak, és azt gondoltam, hogy én megyek majd a konyhába, és tanulok majd a séfektől, és mindent megtanulok, és majd a bartendinget is megtanulom, meg cukrászatot, és minden egyebet, és egyébként sokat sütöttem, és hát nyakamba vettem a céget, most már 150-en vagyunk egyébként, úgyhogy az utolsó dolog, ami kijut nekem, hogy mondjuk bemenjek a konyhába, egyébként ott szeretek, iszonyatosan szeretek ott lenni, bemenni a srácokhoz, és ott beszélgetni a külön a csapatokkal, de én alapvetően host vagyok, tehát hogy ezt be kell látni, hogy én alapvetően a vendéglátásnak a vendégtéri az ambiansz, hogy milyen legyen a vendégélmény, tehát meg a vendégekkel való front of house, úgymond. Én abban vagyok erős.
2: De azért ötleteid vannak, nyilván járod a világot.
3: Határozott ötleteim és elvárásaim vannak, úgyhogy igen, főleg amikor kezdtem el dolgozni valamelyik séffel, akkor ez egy idő, mire kialakul az, hogy már megint belepofázik, meg miért ezt akarja, azt akarja, de aztán a siker az övéké, úgyhogy a siker tulajdonképpen, hogyha konyhai koncepciót tekintve tényleg mindig a séf viszi, úgyhogy én valahogy itt az adott lokáció meg a koncepció kidolgozásnál vagyok nagyon-nagyon résen, rengeteg időt tudok avval eltölteni, és utána a csiszolásával figyelve, hogy merre kell menni, meg hogy a csapatot húzni előre, meg a létszert feljebb és feljebb tenni nekik.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladki Schlichter Hubert, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Magyarország Budapest egyik meghatározó gasztroarca, Latki Schlichter Hubert. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen még mindig.
2: Elég sok minden fűződik a nevedhez, hogyha a budapesti vagy a Budapest környéki gasztró életet vesszük. Honnan jönnek az ötletek egyébként? Az, hogy mit szeretnél föltenni az étlapra, milyen legyen a kinézet, hogyan vonzd be a vendégeket, mitől tud az, nem tudom, vendéghívogató, vendégcsábító lenni. Olvasmányélmények, filmélmények, vagy nem tudom, New Yorkban meglátsz valamit, és ezt Magyarországon mindenképpen jó lenne, vagy ételekből indulsz ki, és akkor, hogyha visszafelé megyünk, akkor egy paprikás krumplihoz pont egy ilyen, nem tudom, kicsit narancssárgás belső pont jó lenne.
3: Kicsit minden egyébként. A hangulatilag, meg ambiansz, meg ilyen koncepciók tekintetében nagyon sokat utazom, és látok, tapasztalok. A New York jutott eszembe, hogy volt olyan étterem, amit majdnem, hogy ugyanúgy nézett ki New Yorkban, mint az én éttermem. Nagyon híres étterem ráadásul, és én sose voltam benne. De valahogy az ilyen trendek, az ember bújja az ilyen lifestyle magazinokat, múzeumokat, kultúrát, minden egyebet, és utána valami lenyomat képződik benne, és akkor ebből kijönnek ilyen úgymond outcome-ok, jó szép magyaros szóval. És a szakmai koncepció az viszont egy picit más, és aztán egy adott ponton összeér a kettő. Én nagyon patrióta vagyok egyébként, és mindegyik éttermem nagyon magyar, nagyon a magyar gasztronómia, tehát én imádom a magyar gasztronómiát.
2: Imádom az is.
3: Nagyon fó. Úgyhogy abszolút, én szerintem ez annyira egyedi ízvilág, ez a magyar, meg az erdélyi konyha is egyébként, meg ez a régió, hogy hát, hogy ezt tudjuk a legjobban, mi megcsináljuk más, tehát engem ez vonz, ez érdekel, úgyhogy egyébként a csillagos éttermünkben is ott abszolút a budapesti történeti, ott van a kaszinó tojás, a tőkehalit, már régen is ettünk ilyeneket, kaviár, osztriga, tehát ezekkel abszolút.
2: Akkor még volt tengerünk.
3: Hát akkor igen, meg még tudtuk, hogy mi a jó.
2: Pár kérdés az iménti eszmefuttatáshoz, meg az elmúlt pár évhez, vagy évtizedhez, amióta benne vagy ebben a szakmában. Amihez nyúlsz, az alapvetően szerintem nyugodtan mondhatjuk arannyá válik. Mert azért, mert ennyire konok vagy, hogy addig mész, amíg az sikeres nem lesz, tök mindegy, hogy mennyi pénzt teszünk bele, vagy azért, mert hogy olyan emberekkel veszed körül magad, vagy annyira tudod, hogy mi az, ami esetleg az adott kisebb közösségnek, nagyobb közösségnek jó lenne, és akkor az a vízió az egyszer csak valósággá válik, vagy mitől tud az?
3: Alapvetően nem gazdaságilag szoktam kiszámolni egy beruházás, mert egyébként egyiket sem csináltam volna meg, szóval épesző ember, hanem hiszek alapvetően a jóba. És hiszek abba, hogyha jót csinálunk, akkor az fog működni valahogy. És valamikor kell változtatni egy koncepción, csiszolni, és akkor így visszatérve a fő kérdésre, alapvetően nem ismerek lehetetlen, tehát hogy az, hogy nem sikerül, tehát az nem opcionálom, az nincsen, hanem hogy sikerül, mi a megoldás. Lehet, hogy kell rajta csiszolni, vagy változtatni, volt már, hogy kellett koncepciót cserélnem valahol radikálisan, és az megoldotta a problémát, nem szoktam gyors, tehát nem adom fel. A másik, ami a sikerhez kell, az egyébként a csapatom, tehát a legnagyobb befektetésem, meg értéke a cégnek az a csapat, az a 150 fő, azokban nagyon sok olyan menedzser van, akivel 15 éve dolgozom, vagy van, akivel 20 éve dolgozom együtt, és nem, nincsen hatalmas fluktuáció egyáltalán, és ez, és amit az előbb mondtam, hogy húzom fel a mércét, ott igazából az a folyamatos elvárás, hogy fejlődjünk, tehát, hogy nagymamám azt mondta, hogy aki megáll a lejtőn felfele, az már igazából visszafelé csúszik, mert a kis kavicsokon szépen csúszunk lefelé, úgyhogy észre se veszünk, és ez nagyon belém égett, és a fejlődés az egy ilyen lételemem, és nagyon, az én feladatom a csapatot mindig arra tolni, mert nagyon tehetségesek, hogy kihozni belőlük a maximumot, és plusz határokat nyitni.
2: Ha megfordítom mindazt, amit mondtál, a sikerhez vagy a siker felé vezető út, ez azt jelenti, hogy ha valamit megálmodsz, vagy valamit szeretnél, akkor nem az van, hogy azt mondod, hogy akkor 3 év múlva, 5 év múlva én ezt szeretném csinálni, és így szeretnék kinézni, és ennyi pénzt szeretnék kivenni belőle, hanem hogy szimplán csak egy ilyen 3 ponttal leírt mondat, vagy kimondott mondat, hogy legyen ez sikeres. És tök mindegy, hogy miben, csak induljunk el azon az úton, ami esetleg a fejemben benne van. Azért mondom, mert hogyha kimondasz egy akármilyen célt, hogy itt egy étterem, és akkor nem tudom, 5 év múlva én szeretnék egy Michelin csillagot, akkor az determinál, mert akkor mindent annak rendelsz alá. És az, hogy ezt elérd, nem biztos, hogy ezt ki kell mondani, hanem kisebb célokat kell elérni időről időre, amiket esetleg meg tudsz hozzá valósítani.
3: Ez így van, és nagyon fontos, hogy az ember kommunikáljon, hogy mit szeretne, legyen tiszta saját magunknak a vízió, mert nagyon sokszor van olyan, megtanultam saját káromból, hogy így van sok minden ugye fejedbe, elképzelés, de hogy igazából nem határozod meg, hogy pontosan mit szeretnél. Nekem már itt ezeknél a helyeknél eléggé tiszta az út, hogy mit szeretnék és hogyan.
2: A csillag az cél volt az elején, nem tudom, 18 évesen, 22 évesen, amikor gondolkodtál azon, hogy te belevetted magad a gasztronómiába, akkor volt ilyen halvány cél, vagy nem tudom, ilyen vágy, hogy akkor de jó lenne egyszer egy olyan helyet csinálni, aminek az ajtajára piros csillagot kitehettem.
3: Nem volt egyébként, és sőt nem is nagyon ismertem a gasztronómiát, illetve maga az üzleti hátterét, hogy ez minek mi a következménye, mi fontos, hanem csak simán megcsináltam egy éttermet, mert úgy éreztem, hogy az a feladatom, és azt a legjobban megcsinálni, és utána akkor kezdett el fontossá válni a csillag megszerzése, amikor ugyanabban a kategóriában elkezdtek csillagot adni más éttermeknek, és az már onnantól kezdve gazdaságilag is egy nagyon fontos mérce, hiszen annak van egy gazdasági eleje, meg a csapat szempontjából, ami talán még egy fontosabb, hogyha az ember csillagos módon főz, vagy úgy működik olyan szinten, és utána nem tudja azt elérni, akkor utána a csapatot nagyon demotiválja. Szóval az egy olyan csapatnál az nagyon fontos dolog egy idő után, hogy lássak, észrevegyék őket, figyeljék.
2: Hát az is demotiválja egyébként a csapatot, hogyha megkapja a csillagot, és aztán utána ugyanazt a szintet valami miatt nem tudják tartani, és aztán utána elkezd csúszni.
3: Azért nem tudok vitatkozni. Az egy rettenet.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztrosszakértő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Még mindig Latki Schlichter Hubert ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello, hello!
1: Említetted, hogy neked mindig is a magyar konyha volt az, ami ott van a zászlódon, hogy akkor annak szeretnéd szentelni a különböző helyeket, amik bármilyen módon kapcsolódnak hozzá, hogy akkor a magyar ízvilág legyen benne. Azért neked a felmenőkből kifolyólag, hogyha pár évtizedet, pár nem tudom évszázadot megyünk visszafelé, nem biztos, hogy a paprikás krumpli, vagy nem tudom, a karcagi birka pörkölt az, ami a legközelebb áll hozzád, mert hogy igazából, tehát hogyha itt Közép-Kelet-Európát vesszük, vagy kicsit elmegyünk még keletre, akkor nagyon sok minden ízvilág benne lehet a génjeidben.
2: Így van. Hát az osztrák-magyar monarchia azért az elsődleges, ugye nem által is, úgyhogy azért mégiscsak a fő kódolás egyébként az ez.
1: A Hladki egyébként, bocsáss meg, az nem cseh eredetű?
2: Szláv, de szláv, Hladki, és hát a Schlichter az meg ugye, az meg
1: Schwab,
2: az osztrák, német. Igen. Úgyhogy így sima-simába, azt hiszem, hogy ez a pontos fordítása a kettőnek együtt, és ez az apai ágam, a Győr környéke, meg Ajka, Kaposvár, ez a vidék, és anyajágon pedig orosz és örmény, és magyar nyilván, de orosz és örmény.
1: És te tényleg vannak. Valami nemes vagy nemesi leszármazott, bárócár, meg ilyesmi?
2: Ez mind a kettő vonalon van. Hát,
1: az miért nem kutattad igen. még vissza, hogy legyen
2: tudom,
1: valami ilyen névjegykártyád?
2: Nem beszéltem róla, meg nem szoktam beszélni róla.
1: Szóval, hogy évről évre megrendezésre kerül a Gurmé Fesztivál, most is lesz, jó magad is, illetve ti is ott lesztek. Most az alapvető hívó mondat, vagy elmondat az, hogy Made in Vidék. Más a vidéki gasztronómia Magyarországon, mint a budapesti gasztronómia?
2: Nagyon-nagyon más, és nagyon nehéz helyzetben van alapvetően, úgyhogy azért az elmúlt évek teljesen kivéreztették, ahogy én látom, meg amit hallottam, úgyhogy persze időben belenyitottam pont az egyik legnehezebb részébe, sikerült, már volt ilyen korábban is, úgyhogy nagyon nehéz, viszont könnyű úgymond kiugrott csinálni. Én abban hiszek, hogy vagy egy ilyen nagyon közérthető, nagyon egyszerű, és ebből van egy pár étterem, ami ilyet tud, nagyon jó minőségben, ezek nagyon jól tudnak működni, kevés ilyen van. Az átlagos középszerű éttermek szerintem nagyon-nagyon nagy bajba kerültek minden tekintetben, úgyhogy most ez szerintem nagyon jó topik ez a felvetés, nagyon sok egyébként fiatal is van, aki mégiscsak visszanéz a vidékre, főleg ilyen Balaton környéke, vagy egyéb helyekre, pici ilyen kis farm gondolatokba, úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen pici, különleges nincs dologgal lehet találkozni majd a fesztiválon.
1: Hogyha arra gondolunk, hogy vidék és hogy gasztronómia, két vonal van a sztereotípiákból kiindulva. Vagy nem, egy vonal van a sztereotípiából kiindulva, de nagyon megváltozott talán, így a helyes. Az egyik az, hogy egy vidéki étteremre gondolunk, akkor Balaton magasságában eszébe jut az embernek egy csárda, kockás abrosszal leülsz, és eszel valamit, vagy nem tudom, bográcsban főéppen valamilyen kis bisztrocskának az oldalsó kertjében. Viszont a vidéki gasztronómia az elmúlt években azért eléggé szépen fejlődött. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az Emblémben, a Balatonnál milyen csillagos, vagy majdnem csillagos éttermek nyíltak, akik majdnem fine dining módon készítik az ételeket, akkor igazából nem tudom, hogy mi az, ami vidéknek számít gasztro tekintetében.
2: Hát alapvetően...
1: Mindegyik egyébként.
2: Hát az egész vidéket, hogyha megnézed, a nagyvárosokat, meg az ilyen útszéri rengeteg csárda volt, ezek a színfoltok, amik nem híres éttermek, hanem funkcionális éttermek voltak, ezekből rengeteg bezárt. Tehát, hogy még az ismert éttermek is nagyon-nagyon szenvednek. Mindenhol van egy-egy, ami jól működik, nagyon sok helyen olasz egyébként, nyilván, tényleg, és...
1: Az megy a legjobban vidéken az olasz?
2: Szerintem a legtöbb helyen általánosan igen, szerintem Budapesten is nagyon sok, igen, szeret, nagyon is jó az olasz konyha, nem szeretjük közérthető, az jól van csinálva, akkor szerintem nagyon klassz, úgyhogy általánosan igen, az jobban megy, az ilyen autentikus magyar éttermek, azok szerintem nehezebben vannak, illetve egy-kettő tudok, aki nagyon jól csinálja, és nagyon, nagyon magyaros, és az a nagyon tényleg közérthető, talán az a legjobb szó rá. Én azokból tudok, amik bennek, és aminek van egy olyan méret nagysága a lokációjából, meg így a régiójából kiindulva, ami fent tudja őket tartani. De sok kicsi szerintem...
1: Divat is lett egyébként, hogyha az elmúlt, nem tudom, pár évre, 5-10 évre visszagondolunk, a gasztroturizmus. Tehát, hogy azért megyek el például, nem tudom, Nyíregyháza magasságában, hogy ott a horgonyzóban majd eszem valamit. És akkor nyilván már megnézem a Sóstó környékét, meg az állatkertet, vagy az állatparkot. Azért megyek el Szeged magasságába, mert tudom, hogy eszem majd egy tök jó halászlevet, és akkor lehet, hogy még fürdőzöm a Tiszában is. És ugyanígy egyébként szerintem most már elég sok jó éttermet fel lehet sorolni vidéken.
2: Igen, sok-sok csukisbe, zárba, nagyon nehéz a fenntartásuk, tehát nagyon nehéz úgy megcsinálni, ha szezonális helyen van valami, akkor amiatt nehéz, nagyon nehéz hirtelen ismertséget szerezni azért, tehát szóval nagyon komplex. Uh-huh. Azért, hogyha nincsen egy olyan biztos háttere, nagyon kevés éttermet tudsz mutatni, ami mondjuk 5 évet megélt vidéken, uh-huh, és működik. Tehát abból az a pár van, amit ismerünk.
1: Na térjünk vissza gyorsan a gurmére, méghozzá oly módon, hogy Made in Vidék, ez a jelmondat idén. Ott lesztek ti is. Az, akinek van egy ilyen önfenntartó kertje a kis csapatának, mivel készül? Megvan már a menü?
2: Megvan a menü, megvan. Az egyik a zöldborsó. A zöldborsó főzerék lesz. Úgyhogy...
1: Stefániával, ami vagyúból készül.
2: Lesz pisztránk a Szentendrei szigetről. Aha. És fantasztikus desszertet csinál Hanna kolléganőm, arról nem beszélnek, az olyan meglepetés lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Hubert, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nyilván milliószor megkérdezték már tőled, bejártad az egész világot. Hát vagy csak nem tudom pihenés szempontjából, vagy nem tudom gasztroturistáskodás vagy felfedezés szempontjából. Van olyan, ami közelebb áll a szívedhez gasztronómia szempontjából? Bármelyik, nem tudom, ország vagy náció?
2: Hangulati egyébként, nekem tényleg ez a magyar és az erdély, tehát én otthon is, amikor főzök, én ezeket szeretem főzni, úgymond az ilyen mamisabb dolgokat, azt én csinálom, a párom ő az inkább az ilyen nagyon újhullámos és reform, nagyon egészséges ételételeket. Én nekem, bennem ez van, ezt szeretem a legjobban, hogyha ki kell kacsingatni, nagyon, én szeretem az olasz éttermeket, egyébként külföldön, hogyha nyilván Olaszországban leginkább, nagyon szeretem, hát lokálisan, ahova megyünk, ott, ami friss. Tehát haléttermekben is nagyon sokszor elmegy az ember Horvátországba, és igazából, hogyha megkérdezed, hogy mi a helyi, nagyon meglepődsz, mert a nagy haléttermek, amiket mindenki ott rendelget, azok nem is onnan vannak, úgyhogy ezt érdemes szerintem utána kérdezni. Én nagyon szeretem még egyszer, tehát ahol vagyok ott, aha, a lokális éttermet, de hangulatfüggő, nagyon szeretem az ázsiait is egyébként, és az indiait. Azt a kettőt is nagyon szeretem, de hát ezekből ritkábban, ezt ritkábban kívánja az ember, de ebben is fantasztikus jó dolgokat lehet találni.
1: Piacokon mersz kóstolni, amikor látod, hogy a higiénia nem feltétlenül a csillagos ötös szinten áll, de mindenki is ott teszik a helyiek közül.
2: Abszolút merek. Ott azért meg szoktam nézni, hogy mondjuk ténylegesen retkes lábosból szedik el a dolgokat, vagy hogy milyen a keze, aki csinálja a mini higiénia körülötte. Abszolút merek azért, de volt sok helyen, Afrikában például mondjuk nem mertem megkóstolni az ágra szúrt madarat, meg ilyesmit.
1: Az alapítvány működik még? A jótékonyság megy még?
2: Megy még, igen. A háttérben segítettem egy pár olyan ügyet, leginkább főleg a Covid óta, úgyhogy most, hogyha végre kiegyenesedünk újra, mert nagyon sok kötelezettségvállalást kellett megtennünk, meg áldozatot, megnyitottuk az éttermet, van egyébként Afrikában nagyon sok mindent segítettünk magánként, nem feltétlenül alapítványon keresztül, de épp ma, jó, hogy ezt kérdezed, mert épp ma merült fel megint, hogy mit csináljunk a segítőanyag alapítvánnyal, úgyhogy megvannak a terveink vele, és szeretném jövőre azt is újraéleszteni.
1: Hubert, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló pillanatai előtt állunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mi a vasárnapi menü?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Hát hétvégére Borsa Browntól hoztam el a Yakuza Festék a bőrön című könyvet. Az írónő 2015-ben robbant be a köztudatba az Arab című regényével, melyet több rangos díjra is jelöltek, és ami még abban az évben az év könyve kitüntetést is megkapta. Egyébként Borsa Brown regénye egy sötét, szenvedélyes, pszichológiai feszültséggel átszű történet hatalomról és hűségről a japán maffia ismeretlen elzárt világába kalauzolja az olvasót, tehát ez a Yakuza Festék a bőrön szerintem egy érdekes olvasmány.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban az Airi Maffiából ismerős Szena Kobucis koncertje, amiben Presser Gábor is besegít az énekesnőnek. Erről beszélgetünk ebben az órában. Tarts velünk!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Tüzesen süt le. Én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában vendégem Szena. Köszöntelek!
1: Hello, hello! Üdv mindenkinek!
0: Mindig élmény. Viszont most nem az Iron Mafia kapcsán vagy itt velünk, hanem a Szena Dagadab Orchestra, aminek én imádom a nevét. Zseniális! Ennek kapcsán vagy itt, egy közelgő kobucis koncert kapcsán, viszont még mielőtt erre rátérünk, mesélj kérlek erről a zenei felállásról. Ez hogyan alakult? Mikor?
1: Az alapja, hogy van egy triónk, a Szena Dagadab trió, amivel játszunk, ami egy Covid baba, akkor született, és a férjemmel élő Mártonnal és fuvolása Pásztor Ákossal hoztuk létre ezt a felállást, és az szépen növöget, így alakulgat, egy nagyon kedves dolog a szívemhez, és pár éve volt egy meghívásunk a Műpába, hogy rakjunk össze egy koncertet, és illetve már volt egy zeneházás is, ahol egy-két ember, aki most is benne van ebben az orkesztrális felállásban megjelent, például a Weilandon is billentyűköt.
0: Orkesztrális.
1: Orbitális orkesztrális. Szóval, hogy a Műpa hívott minket, és eleresztettük a fantáziánkat. Gánában voltunk éppen a Mártonommal, és az anyám kertje, mint egy csodálatos buja dzsungel inspirált minket, és kitaláltunk, hogy egy Jungle Bells című előadást fogunk csinálni, mert hogy karácsony előtt volt.
0: Jungle Bells.
1: Igen, a Jungle Bells, és mivel előtte egy néhány hónappal dolgoztam együtt Presser Gáborral, voltam vendég az ő koncertjén, gondoltam, leszek olyan pimasz, és, vagy pofátlan, vagy nem is tudom, merész, nem tudom, mi a jó szó.
0: Az összes jó.
1: Igen, hogy felhívom, és megkérdezem, hogy nem-e jön vendégeskedni erre a koncertre. És...
0: Pici bács.
1: És azt mondta, hogy persze, igen, és örömmel. És mondom, jó van, aki mer, az nyer. Úgyhogy megcsináltuk azt a koncertet, szuperül sikerült, nagyon-nagyon-nagyon, így még mindig így kiráz a hideg, néha belegondolok, hogy az létrejött. És annyira jó volt, azt a kis teremben játszottuk, hogy a Műpa két év múlva visszahívott minket a nagy terembe hasonló felállással. Úgyhogy azt még egy kicsit kiegészítettük, egy pár vendéggel, például Mészáros Ádámmal a gitáron, a Megyes Ádámmal a trombitán, egy csomó Ádámmal, legalább kettő. és szóval nagyon élveztük, és nagyon, nagyon jó, a Krecsmári Zsolt jött dobokon, mert eddig ugye gépről jöttek a dobok, szóval így valahogy így növöget, meg kipróbálunk dolgokat, meg szerencsére nagyon sok tehetséges barátaink vannak, akiket így be lehet húzni ilyen projektekbe. Úgyhogy egy ilyen jó hangulat, jó közreműködés, jó barátság szövődött ezekkel az emberekkel, és úgyhogy bevállaltunk egy kobuci kertet is.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

Petőfi Rádió mindenhova elkísér. Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában vendégem Szena, aki most nem az Airi Mafia miatt van itt velünk, hanem a Szena Daga Dab Orchestra kapcsán, és fókuszban a közelgő Kobuszis koncert. Még az ugrott be itt, ahogy meséltél erről az organikus fejlődésről, hogy szükséged volt erre az Airi Mafia mellett? Nyilván pozitív értelemben értem, hogy jó más ötleteket is kipróbálni, más hangzást.
1: Abszolút. Nekem kell. Én szeretek sok... Szerettem a büfét.
0: Tudod? Ahol van minden? Szerintem,
1: igen, ha mindenből világos. Lehet egy kicsit enni. Kóstolni, csipegetni, ízeket telerakni a tányéromon. Zeneileg is. Úgyhogy igen, így szükségem is van rá, így kifejezni magam másképpen. Nyilvánvalóan az Airi Mafia egy 11 fős kollektíva, ahol nagyon tudatosan kell együttműködni, hogy mindenkinek legyen tere, sok kompromisszum, képesség, ilyesmi, és amikor a saját dolgaimat csinálom, csak néha a Marcival vitatkozom, hogy mi a jó, mi nem jó, de egyébként békén vagyok hagyva, és szeretek békén hagyva lenni.
0: Hát az kell az alkotáshoz. Na hát már lelőttük ugye a poént, hogy Presser Gábor lesz a közreműködő, a vendég ebben a felállásban, és akkor most fókuszban a Kobuszis koncert. Mesélj nekem először is, hogy milyen repertoárral készültök, esetleg milyen látványvilággal.
1: A Műpában nyilvánvalóan egy ilyen higgadtabb, ülős, koncertes dologról volt szó. Most egy nagyon kicsit még rakunk bele egy kis csilipaprikát, hogy ne unatkozzanak, akik állnak, és legyen miért állniuk, mozogniuk.
0: Világos.
1: Úgyhogy egy kicsit megspékeljük a műsort, hogy ne csak ilyen mélyen introspektív és ilyen belülüktető legyen, hanem kívül is. nem tudok számcímeket mondani, vagy hát tudok, de az Szena Daga Dab nem egy ilyen nagyon ismert felállás, nem ismerik az emberek a dalainkat, a Csillagtüzet játsza például a Petőfi, úgyhogy azt lehet, hogy egy páran már ismerik, de azon kívül amúgy sincs sok dalunk megjelenítve, elég sok ilyen csak úgy játsszuk, mert akarjuk, de még nem adtuk ki dolgokat, csak élőben játsszuk, úgyhogy mondhatnám, de úgy sem értené senki, hogy mit játszunk. Úgyhogy nem is az a lényeg, illetve látványról még nem tudom. Én tudod, az vagyok, aki türelmesen megvárja, hogy elkéssen, aztán pánikba mindent megold. Most még várok, hogy későn kezdjek neki.
0: Ahogy az lenni szokott.
1: Ahogy illik.
0: Ahogy egy művészhez illik. Na most én még Presser Gáborral sajnos nem interjúztam soha, viszont mindenkitől azt hallom, aki vele beszélget, aki dolgozik, mindenki imádja. Megerősíted? Ő egy szerethető karakter, és szerettek vele együtt dolgozni?
1: Nagyon. Igen.
0: Mesélj róla egy kicsit.
1: Hát érdekes, hogy így az ember így, ha kimered mondani, hogy pici bácsi a barátom, az ilyen furán hangzik, de szeretem azt gondolni, mert jó beszélgetéseink vannak, annyira figyelmes, annyira befogadó, ő is sztorizik folyamatosan, jókat lehet vele nevetni, iszonyat jó humorérzéke van, és nem csinál úgy, nincs ilyen fölényesség érzete, pedig lehetne, mert akkora egy tudástár, akkora egy tapasztalattár,
0: abszolút.
1: De inkább tanár, inkább megoszt, inkább bevon, nem kicsinyít, meg így, tudod, így nem, nincs ilyen rangoskodás, igen, meg igen. Nem tudom mi, úgyhogy ilyen nekem nagyon-nagyon sokat segített az elmúlt években vele dolgozva az egészséges önbizalmamon, mert így számba vesz, és lát téged, és komolyan vesz, de közben tanít is, és szóval így ez az olyan sokat lehet tőle tanulni, hogy így folyamatosan csak idézek, na, milyen lecke most a következő, de ilyen életleckék, meg hogyan kommunikálni, na mindegy, egy fantasztikus ember, és nagyon örülök, hogy van szerencsém vele együtt dolgozni.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a tüzesen süt lehén. Fekete Laci vagyok, és ebben az órában vendégem még pár perc lesz Szena, aki kivételesen nem az Iron Maffia miatt van itt velünk, hanem a Szena Daga Dab Orchestra kapcsán is fókuszban a közelgő Kobucis koncert. Hogy fog kinézni a műsor olyan értelemben, hogy ő néha felmegy a színpadra egy-egy dalra, vagy folyamatosan ott lesz veletek?
1: Nem lesz folyamatosan fent velünk, egy vendégünk lesz.
0: Egy vendégünk lesz. Vissza-vissza tér.
1: Igen, vissza-vissza tér, és játszogat, amikor van kedve.
0: Csak úgy tervezetten, ahogy ezt szokott venni.
1: Szerintem azért is tetszett neki, vagy tetszik neki ez az egész felállás, mert egy nagy adag szabadság övezi. Uh-huh. Nincsenek, nyilván vannak hangnemek, meg tempók, meg vannak azért dolgok, amire oda kell figyelni, de ezen felül úgy invitáltuk, hogy nem, semmi nyomás nincs rajta, nem kell tulajdonképpen szerepelnie, csak uh-huh. úgy része lenni a zenélésnek. Világos. És ezt ő szerintem nagyon élvezi.
0: Na még akkor beszélgetés végén kérlek, mesélj nekem nyári dolgokról, tervekről, ötletekről, koncertekről, Iron Maffia téren, és hát esetleg a Daga Dab is, hogyha folytatódik, nem tudom én, a Kobuci után bármivel, akkor azt is nyugodtan mond.
1: Jó, kezdjük a Daga Dabbal, már elkezdtünk dolgozni egy lemezen egy ideje, mondtam, hogy nem nagyon jelenítettünk meg dolgokat, úgyhogy azért van egy kis nyomás, hogy azért na, adjunk már valamit az embereknek, igen, úgyhogy most jön is egy új single hamarosan, ami magyar nyelvű, amit nem is értek, hogy miért csináltam, vagy hogy, mert de csak így jött, és szeretem, amikor csak úgy jönnek dolgok, úgyhogy lesz egy olyan, illetve nagyon remélem, hogy a lemezzel döntésképesek leszünk, mert variálok folyamatosan, de lesz hanganyag, amit élvezhetünk együtt. Illetve lesz egy pár koncertünk, most még ősztére nem, Gánába terveztem menni egy kicsit, és ott közreműködéseket felvenni a lemezhez, úgyhogy remélem az összejön. Az Iron Maffiával visszamegyünk a Kobucihoz júliusban, na, 17-én, és játszunk egy olyan specialt, hogy csak az első pár lemezünkről a Real Original, nagyon régi Iron Maffia.
0: A klasszikusok.
1: Az a neve a bulinak, Iron Maffia Classics. Úgyhogy végre, tudod, végre játszunk egy ilyen bulit, nagyon rég csináltunk ilyet, hogy csak a régi dalokat, vagy az első lemezekről játszunk, úgyhogy az egy izgalmas, jó móka lesz, szerintem nagyon sok ilyen 20 évvel ezelőtti rajongókkal, barátokkal, akik az elejétől vannak, úgyhogy egy ilyen jó kis családias Iri vibe lesz a Kobuciba. Oh my god, mit csinálunk még? Na ez sok mindent, ugye megyünk egy pár fesztiválra, megyünk egy pár ide-oda, visszatérünk a Sziget színpadára az Iron Maffiával, ami tök izgi, én nem is voltam fizikailag kint a Szigeten szerintem 3 éve, uh-huh. úgyhogy így jó lesz egy kicsit újra szigetelni. És most elakadt az agyam, ennyi info legyen elég.
0: Igen, a többi ott lesz a közösségi médiában. Egyébként akivel én mindig találkozom, ha más nem random tripeken, MC Kemon, yeah. mindig jó őt látni.
1: Yes.
0: Nagyon-nagyon yes. friss, üde ő is folyamatosan. Szena, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert, maradjon meg a jó kedv.
1: Köszönöm
0: és
1: szépen.
0: Sok sikert mindenhez, köszi.
1: Köszönöm a meghívást, mindenkinek szép napot, peace.
0: Az elmúlt egy órában Szenával beszélgettem közelgő Kobucis koncertjéről, amiben a legenda Presser Gábor is közreműködik majd. A részleteket mindenki megtalálja az énekesnők közösségi felületein. Ez még mindig a Petőfi Rádió, is benne a tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Fel ez a szív.
1: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Szenába beszélgettem közelgő Kobucis koncertjéről, amiben a legenda Presser Gábor is közreműködik. A részleteket mindenki megtalálja az énekesnő közösségi felületein. A jövő héten ismét lesz Tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Esti Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a botanikus kertek világában, kicsit szűkítem, egy bizonyos botanikus kert vagy fűvészkert világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az Elte fűvészkert igazgatója, Pap László. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Szervusz, jó napot kívánok.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe úgy, hogy hát igazából ez csupán egy 225 kilométeres ugrás, tehát hogy a Debreceni Egyetem botanikus kertjéből az Elte fűvészkertbe, az csupán 225 kilométer.
2: Így van. Így
1: onnan
2: van.
1: Érkeztél, ott nőttél föl, az volt a gyerekkorod.
2: Így van, hát én oda csöppentem bele, édesapámot dolgozott, majd vezette azt a kertet, úgyhogy gyerekként sok hétvégét töltöttem őt havonta legalább egy alkalommal, úgyhogy nagy élvezettel nőttem fel abban a kertben. Már akkor láttam, hogy hogy működik egy botanikus kert.
1: Az ott egy eldugott helyen van, jó, magam is debreceni vagyok, tehát be kell menni a Debreceni Egyetem főépülete mögé, aztán utána hátra mész mindenféle parkokon keresztül, és hogyha valaki felfedezi azt a csodavilágot, akkor viszonylag nehezen szabadul tőle.
2: Az biztos, és ami nagy erőssége annak a kertnek, hogy a nagy erdőből épül ki, vagy legalábbis a fő bázisát a nagy erdő adja, tehát egy természetes vegetáció, és azt egészítették ki most már lassan egy évszázada elődeink azt a botanikus kertet, amely virágzó, való igaz, ami nagy kihívás ott is, ahogy itt is a csapadék hiány, az meghatározó.
1: Nyilván a fő csapásvonal a beszélgetésünkben az majd az Elte fűvészkert lesz, nem sokára beszélünk róla nagyon sokat, viszont egy kicsit még azért időzzünk el a múltban úgy, hogy neked volt közöd egyébként a debreceni botanikus kerthez, az egyetemi botanikus kerthez, azon kívül, hogy gyerekként sok időt töltöttél?
2: Külön én ott nem dolgoztam sose, tehát édesapámnak segítettem, főleg még annak idején a növényszaporításokban, még a védett növényszaporítási munkálatok elején, vagy legalábbis az újabb hullámot nevezném, mert ott azért már jó régóta foglalkoznak ilyennel. Elsősorban édesapám foglalkozott ezzel is, és abba kapcsoltam be gyerekként. Tehát én magam is vetettem magokat, ültettem szét azokat a növényeket, amelyek ott szaporításra kerültek, és élveztem azt, hogy egyre nagyobb sikerem volt. Tehát, hogyha elvetettem a ritka növények magjait, én is ott felügyelet mellett, azok sikerültek, kikeltek, elég hamar virágzóvá fordultak azon növények, amelyek tényleg az országban pusztuló tendenciát mutatnak, és jó sok élőhelyről már el is tűntek. Úgyhogy ez, ami az embert meghatározza. Minden hobbinál ez a fontos, hogy legyen valami siker, és ha megvan a siker, a kezdeti indítatást az ki teljesíti és kivirágoztatja.
1: Innen jön egyébként mindaz, ami utána nyilván beleásta magát a bőröd alá, és benne van a génjeidbe, hogy akkor te elkezdtél rajongani a növényvilág iránt. Innen származik gyerekkorodból?
2: Igen, meg örököltem is, vagy mondhatom így is, ha már édesapámról is beszéltünk, meg hát édesanyám is biológus, és nagyon szereti a növényeket, ő is sokat kirándul, illetve sokat vittek minket is, mert még három testvérem van, gyerekként minket is sokat vittek kirándulni, ahogy én is viszem gyermekeimet, feleségemmel. De ugyanúgy a nagyapámmal is sokat csavarogtunk az erdőben, és mint kiderült a dédapám is, aki gyógyszerésznek készült, hát ő földdel foglalkozott emellett, volt egy patikája, de ő is, amikor az első világháborúban az olasz fronton kint volt, akkor gyűjtött ott, amikor éppen pihenő, vagy illetve a békeidőszak volt, akkor gyűjtött növényeket. Úgyhogy néhány évvel ezelőtt került a kezembe az ő kis füzete, amelyben felragasztott növényeket találtunk, meg préselt növények, herbáriumot találtunk meg, és oda is írta, hogy milyen növények ezek, tehát már volt ismerete, és itt ér össze az én jelenlegi munkahelyemmel, mert megtaláltuk az ő lecke könyvét, indexét, és abban nekünk kettő igazgatónk is írt bele, tehát ebből is látszik, hogy oktatói voltak, és elismerő szavakkal illették, pedig az Alföld kellős közepéről, a Nagykunságból származott, és jött feltanulni ez az elődöm.
1: Neked is volt ilyen, mint ami egyébként a gyerkőcöknek annak idején még a 80-as, 90-es években volt az életében, hogy akkor összeszedted a neked tetsző leveleket, meg virágokat, és akkor azokat otthon kivasaltad, szülői felügyelettel is beragasztottad valahová?
2: Igen, mi is csináltunk ilyen herbáriumot. Tanítok itt az Eltén, a Lágymányosi kampuszon biológus képzésben is részt veszek. Ott is elvárjuk ezt ugyanígy. Tehát ez nekem is már gyerekkorom óta megvan, most viszont már az a különbséggel, hogy most már inkább fényképeket várunk el a diákoktól részben, azért, hogy véletlenül se fussanak bele, hogy védett növényt letépni nem lehet. Hát nekem gyerekkoromban a segítségem voltak segítségemre voltak szüleim, akik azért mutatták, hogy mi az, amit ne.
1: Jó magam is csináltam ilyet, hogy vasalgattam mindenféle növényeket, aztán utána, amikor kicsit idősebb lettem, és még mindig nagyon fiatal, nem tudom, ilyen 10-12-14 éves forma, és kezembe került a kis növény határozó, ahol már minden is le volt írva, és akkor bibe, porzó, latin név, stb. Akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezzel én itt megszakítom a kapcsolatomat, mert ez most már nagyon bonyi lesz. Akkor téged ez igazából csak inspirált.
2: Igen, meg azért segítségemre voltak szüleim is, meg a tanáraim is, tehát hogy itt kell azért egy olyan közeleg, aki ezeken a nehézségeken átsegít. A szakmán belül több ilyen nehézség van, vannak olyan pontok, olyan csúcspontok, amiken át billenve az ember ismét inspirálódik. Tehát a szakmán belül példát említsek a fűfélék és a rokonságuk, meg a hasonló ide tartozó növénycsoportok, a sások, amik nagyon hasonlóak, viszont azok például még a biológusokat is, egyik-másik botanikust is megijesztik, úgyhogy nem ijednek el benne, de nagyon sokan átbillennek ezen az akadályon, és utána már elmerülnek a szakmában.
1: Nyilván, hogyha az ember botanikussá válik, és a növényvilág szakértőjévé, akkor az egyetemen mindent is meg kell tanulnia, oda-vissza tudja az egészet. Aztán utána nyilván specializálódik, kopik ez a tudás valamennyire. Téged most csak azok a növények érdekelnek, vagy azokkal foglalkozol, amelyek egyébként itt Magyarországon, közép-kelet-európában, vagy nálatok a botanikus kertben megtalálhatóak, vagy az éghajlatra, az adott territóriumra jellemzőek, vagy mindennel is foglalkozol, és esetleg nem tudom, szabadidődben még az amazóniai esőerdők világát is pásztázott kicsit.
2: A botanikus kert az egy nagyon jó táptalaj arra, hogy az ember az érdeklődését a föld teljes egészére kiterjesztve tartsa, vagy tarthassa, vagy kiterjeszhesse. Tehát egyébként is a botanikus kertekben, vagy a fűvészkertben és a világ számos pontjáról, amilyen növényeket elérünk, és tematikába beillik, azokat gyűjtünk is. Ezeknek a érdekességeit mindenképpen őrizzük a tudást a fejünkben, részben az oktatási, meg az ismeretterjesztési feladat az nagyon fontos a fűvészkertben mai napig is, a 250 év alatt is fontos volt, ezt őrizzük. És hát ez az, amiben úgy el is mélyedünk a szakirodalomban is. Szerencsés eset, amikor az ember el is utazhat ilyen távoli tájakra, távoli területekre. Úgyhogy nekem azért több olyan növénycsoport van, ami még inkább érdekel, és többet tudok vele foglalkozni részben, azért mert perspektívikusabb, több benne a kutatni való. Tehát gondolok itt a hazai növényvilág, az úgy vehetjük, hogy már mindent tudunk róla. Hát itt vagyunk kis Magyarországon belül, ismerjük az összes fajt, még így is találnak új fajokat Magyarországon, ha más nem jövevényeket. És ezek nagyon érdekesek, hogy kerültek ide, mivé válhatnak, tehát inváziósá elterjednek és befolyásolják az ökoszisztémát. Vagy a másik az a ritkaságok, ha már beszéltünk ritka védett fajokról, azoknak a megőrzési lehetőségei, ez az, ami engem is nagyon érdekel, hogy hogy lehet olyan növényeket megtartani, életben tartani, ami kipusztulással fenyegetettek. Részben a klímaváltozás miatt, de főleg az emberi tevékenység, hogy egyre kisebbek az élőhelyek, és azok átalakulnak. Nagy globális szinten is érezzük a csapadék mennyiségének a csökkenését, sajnos elsősorban, de emellett pedig az ember egyre kisebb foltokat, élőhely foltokat hagy meg, amely által maga az ökológikus kapcsolatok vagy a növények mozgása is akadályozott. Ez, amit kutatok, a botanikus kertben, hogy lehet ezeket a növény ritkaságokat szaporítani, megőrizni, és a nemzeti parkokkal, tehát több nemzeti parkokkal együttműködve pedig a kitelepítésen is fáradozunk, és hát dolgozunk. Előkészítés is, nagyon komoly előkészítése van, és maga a kitelepítés, és utána a monitoring, tehát
1: az utókövetés.
2: Így van, az utókövetés. És hát a trópusiak közül például a kaktuszok, de hát ez is családi örökség, és még sorolhatnám.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az ELTE fűvészkert igazgatója Papp László. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Elte fűvészkert igazgatója Pap László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Szervusz.
2: Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában a debreceni, az egyetemi botanikus kertről, meg a különböző növényfajokról, illetve az érdeklődési és kutatási területedről, amikkel foglalkozol, és akkor itt az ideje, hogy bevegyük magunkat a 8. kerületbe. Ugye, hogyha azt hallja mindenki, hogy fűvészkert, vagy szerintem 100 emberből 99 egyből arra gondol, hogyha elindulok a körúttól befelé a Práter utcában, akkor ott lesz egy szoborcsoport, kicsit megyek tovább, egy-két kurfli jobbra-balra, és megérkeztem arra a bizonyos helyre, ami a szoborcsoporttal is kapcsolatos. Molnár Ferenc, Pál utcai fiúk, mindenkinek ez jut eszébe róla.
3: Így van, az meghatározó. A fűvészkert számára nagyon sok csoport, gyerekcsoport érkezik, de felnőttek is, amelyet ők is olvasták gyerekkorukban, ezt a szenzációs regényt meg szeretnék nézni. Mert Magyarországon is sokan, szinte mindenki olvasta, vagy tekintsük úgy, hogy mindenki olvasta, de nagyon kevesen tudják, hogy még létezik ez a fűvészkert, ami a regényben is játszódik, és nagyon pontos képet lehet olvasni arról, hogy az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, hogy nézett ki ez a csodálatos kert, még azelőtt, mielőtt beépítették volna. Úgyhogy a fűvészkertnek ez egy meghatározó motivuma a Pál utcai fiúk kulturális emlékeivel, örökségével, fényképp dokumentumaival, a kert akkori növényeivel, akkori állapotával kiegészítve.
2: Azt említetted valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt, hogy folyamatos változásban van a flóra és a fauna. Mert hogy nyilván az ember ide-oda beteszi a lábát, egyre kevesebb teret hagy a növényeknek. Ahogy Molnár leírta, vagy az ő korában, a Pál utcai fiúk korában létezett a fűvészkert. Ahhoz képest így eltelt pár évtized, talán fogalmazzunk ki, ahhoz képest nagyon más a növényvilág.
3: Megváltozott ez alatt a jó 100, most már 130 évhez közelítünk. Változott, igen. Elsősorban, itt korábban is utaltam a csapadék viszonyokat, érezzük le inkább, aki az a növényekkel foglalkozik, leginkább érzi, de aki nem, az is látja azt, hogy nagyon sok olyan nap telik el, amikor esőkabát nélkül tudunk közlekedni az utcán, és nem ázunk meg. És ez is befolyásolja, mert az élővilágot és a növényvilágot, mert nagyon sok növény kipusztul, amik nedvesebb, csapadékosabb, hűvösebb klímát igényel, még itt megvoltak, viszont itt a változást követően kipusztulnak. Ezeket is követi a szakma, akár a nemzeti parkok is, és a szakemberek ugyanúgy a botanikus kertekben is.
2: De oda reméljük, hogy nem fogunk eljutni, hogy nálatok ott az Elte fűvészkertben termő kókuszpálmák, vagy ananászfák, vagy nem tudom, a mexikói prériről származó kaktuszok fognak pálmaházon kívül nőni, vagy termőre fordulni.
3: Érdekes tendenciák vannak, most már olyan magánkerteket is lehet látni Magyarországon belül, ahol ilyen trópusi, szubtrópusi növényeket is már tudnak tartani. Egyeket, másikat némi takarással, tehát most a banánt is elég jól lehet, kivitt már régóta, adatölszilvát, ezeket a mediterrán szubtrópusi növényeket is, de helyeződik ki a trópusiakra. Viszont, ami azért érdekes, hogy visszaköszön a kontinentális klíma, ahova egyébként is tartozunk, csak a kontinentális hatások már egyre ritkábban érződnek. Például január elején tapasztaltunk egy nagyon komoly lehűlést itt. Minusz 15, minusz 16 fok volt itt Budapesten belül egy éjszaka, és ennek köszönhetően elég sok növény elpusztult. A fűvészkertben ezt is több évtizede monitorozzuk, hogy melyek azok a ilyen tropikus, szubtropusi növények, amelyek tarthatóak díszkertészeti szempontból, de azért néhány évente mi is szembesülünk ezekkel a kontinentális hatásokkal, hogy érkezik egy igazi gyerekkorunkból is ismert tél, és az azért leradírozza, vagy visszaveti ezeket a növényeket, akár talajszintig visszafagynak.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy növényvilág és számtalan faj található nálatok ott az Elte fűvészkertben, én említettem például egy ananász. Te pedig említettél fügét, mondtál, vagy kivit, stb.
3: Datolyaszilvát például.
2: Akármi, mindegyik, igen.
3: Sorolhatnám.
2: Ti ott a fűvészkertben egyébként dísznövényekkel foglalkoztok, vagy termő növényekkel is foglalkoztok? Van ez is, az is?
3: Van minden. Így van. Hát a dísznövények azért is nagyon fontosak, mert van... Az első legfontosabb feladatunk az élővilág sokféleségének bemutatása. Összesen 8000 olyan különböző növényfajunk és fajtánk van a fűvészkertben, amik egyrészt azok a fajok, amik a természetben élnek, és a fajták ugyanazok fajnak a kertészeti változatai, amelyek különlegesek. A mi szemünknek, emberi szemnek, az állatoknak nem biztos, de nekünk igen, nagyobb levele van, nagyobb termése, tarka levele. Ezeket is őrizzük, ezeket a változatosságokat is megmutatjuk, ami a fajba rejtőzik, amit a kertészek ügyes módszerekkel létrehoznak, és akár ezek egyébként lehetnek előnyösebbek is, tehát mondjuk szárazságot jobban őrzik, ezeket is bemutatjuk. És bizonyos növényeknél azért kell egy kis megszorítást is tartanunk, pont hogy a sokféleséget is bemutassuk, az üvegházakban a dísznövények kevésbé, bár ott is ananászféléknél óriási változatosság van a dísznövények között is, de nagyon sok olyan fajt mutatunk be, amit megtermesztenek. Azok között is van fajta, tehát kertészeti változat, amik nagyobb, finomabb gyümölcsűek, és azokból is igyekszünk a termő, a trópusi ehető gyümölcsöket is megmutatni, hogy a fiatalok, a gyerekek is lássák, hogy nem a pulton teremnek ezek a különlegességek, hanem növényeken, gyönyörű virágokból, kisebb-nagyobb virágokból fejlődnek.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Elte fűvészkert igazgatója Pap László. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az ELTE fűvészkert igazgatója, Pap László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Szervusz.
1: Na szállazzuk szét gyorsan a fűvészkertet, eddig beszéltük mindenféle termőnövényekről, meg dísznövényekről, és akkor foglalkozzunk azzal, hogy nem csak az a bizonyos helyszín van még meg, amit Molnár Ferenc megírt, hanem számtalan új helyszínnel is bővült egyébként az ELTE fűvészkert. Koalák nincsenek, mert az mégsem ugye növény, de ausztrál ház van.
2: Igen. Különböző speciális gyűjteményeink vannak. Az ausztrál ház is egy ilyen különlegesség. Ausztráliából egyébként se egyszerű növényeket hozni, mert azért azt tudjuk, hogy egy fél év eltolódás van, tehát az évszakosságot, hogyha tekintjük, amikor itt tél van, akkor ott nyár, és ezek a növények is, amikor áthozzák akár hajóval, megérzik. Nagyon kevés növény, amit Európában, akár Ausztráliából elhoznak, és itt tudnak tartani. Ezek közül van nekünk egy ízelítő, de sorolhatom a kaktuszokat, az egyéb posgások gyűjteményét, amik azért jóval egyszerűbbek az ausztrál növényeknél. Broméliák, rovaremésztő, ugye húgysevő növényeknek is nevezik, vagy óriás levelű tündérrózsákkal is rendelkezünk, vagy ehető trópusi növényekkel, amelyekről az előbb is beszéltünk. Ezek az üvegházi különlegességeink. És hát az a kis pici 3,1 hektár a számos növénynek, hogy korábban is mondtam, több mint 8000 növény fajnak és fajtának ad otthont. De kiegészítünk a Godi Huzella kerte, és ez az, ami nekünk egy olyan lehetőséget biztosít, hogy kiterjeszthetjük a gyűjteményeinket.
1: Ha már azt említed, hogy Godi Huzella kert, akkor egyébként kicsit tovább megy az ember a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kerttel. Hogy vagytok?
2: Nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát szakmai kapcsolatot nagyon gyakran látogatjuk is egymást, részben tanácsokat kérünk, mert azért egyes speciális gyűjteményekben eltérő az ismeretség az egyes kertészeknek, úgyhogy mi is, meg ők is részesülnek olyan tapasztalatokban, meg hát új növényekbe, ami a gyűjtemény fejlesztést szolgálja, de ez számos, illetve mondhatom az összes hazai gyűjteményes kert között fent áll ez a szakmai és alapanyagcsere. A Huzella kert pedig elég közel van a Vácrátóti Botanikus Kerthez, úgyhogy most, hogy néhány hónappal ezelőtt megnyitottunk, így tervezzük olyan kirándulásokat, sitákat is felfűzni, ami akár Vácrátóttal is kapcsolatban állhat. A Vácrátóti Botanikus Kert az egy hatalmas 20 hektár fölötti terület, ott egy egész napot el lehet kirándulni, de aki kicsit gyorsabb sétákhoz szokott, az a közelben a Duna partjánál lévő Huzella kertet is választhatja.
1: Ott mit mutattok be egyébként a Huzella kertben, mit tekinthetnek meg az odalátó érdeklődők?
2: A Huzella kert azért is érdekes, és most már történeti kertként is nyilván van tartva, mert számos neves előtt, tehát Széchenyi Ödön volt az első birtok tulajdonos, majd Arany László és Huzella Tivadar, akit még Nobel-díjra is úgy tudjuk, hogy felterjesztettek, az ő kezük munkáját láthatja a fűvészkertbe, tehát vannak olyan hatalmas faegyedeink, amelyeket még ők ültettek el, volt olyan például, ami sajnos kifordult 170 év gyűrűt számoltunk meg rajta. Exóta növények, amelyek el vannak ültetve, tehát távoli tájak érdekes fászszárúi, meg a honos vegetáció is megtaláltuk. Mi magunk is ültetünk, már év 2010 óta tartozik az ELTE fűvészkerthez a Huzella kert, azóta ültetünk mi is növényeket, gyarapítjuk a kertet, létrehoztunk gyógynövényes kertet, és hát magát a fászszárú vegetációt ősszel, tavasszal is pótoljuk újra telepítésekkel, és ami a területnek a fő érdekessége, az a természetes vegetációval való kapcsolata. A Dunától egy 12 méteres úgynevezett puhafaliget erdő választ el bennünket, úgyhogy ott a növények és az állatok tudnak mozogni. Tehát igazából ez mint egy ökológiai folyosóként funkcionál, és a saját forrásaink is vannak a területen, amik meg óriási hátteret teremtenek arra, hogy a növénygyűjteményt fent is tudjuk tartani.
1: Ezt pont megkérdeztem volna a későbbiekben, jó, hogy behoztad, szóval, hogy ha az ember egy botanikus kertet, egy fűvészkertet tart fönn, bárhol, akkor kiteszi azokat a kis növényeket, a fákat, gondozza, stb., de elkerülhetetlen, hogy oda az élővilág előbb-utóbb beférkőzik. Jönnek a rovarok, a bogarak, a vakondok, a stb., minden is. Ez hozzátartozik. Kell ez ellen harcolni? Hát a vakondok nyilván nem biztos, hogy mindenre jó, de hogyha egy nest, egy nyuszt, egy nem tudom, gőte, akármi megjelenik, akkor annak örültök, vagy köszönjük, nem kérjük ezeket a látogatókat.
2: Igen, nagyon gyakran megjelennek hívott és hivatlan vendégek is, akár úgy, hogyha az ember, vagy illetve a botanikus kertbe érkeznek új növények, és a cserepükkel a növények felszínen is érkeznek újdonságok, úgyhogy ez nem csak ide, számos hazai kertészetben ezt tapasztalja az, aki növényeket vásárol. A fő gond a kártevőkkel van, és azon kártevőkkel, amelyek invázós válnak. Hát a vakondot figyelni kell, meg esetleg az ember egy kicsit befolyásolja a mozgási irányát. A fűvészkertbe itt Budapesten hozzánk már jó régóta nem látogatott, tehát körbe vagyunk építve, úgyhogy így nehezen jut el csak akaratlagosan. A húzella kertben más, ott mozgás van, és ott hagyjuk is a természetet. Direkt ott az ökológikus kapcsolatot igyekszünk megtartani, részben a Dunamenti lüktetőt ér, aki ott van, érzi ott a lüktető élővilágot, úgyhogy akár nagy ritkán még a vadisznók is bejönnek, azoknak kevésbé örülünk, hogyha a látogatók miatt, de most dolgozunk azon, hogy lehetőleg maradjanak kint, és van nekik azért elég területük. Sajnos növényvédelmet az gyakorolni kell, akár a gombák meg a rovarok ellen. Azon kártevők, amelyek nem úgy jelennek meg a kertben, hogy ritkasságok és megőrizni kelljen, hanem hirtelen felszaporodva, tehát korlátlan szaporodással óriási károkat is okozhatnak a kerten belül.
1: Csigák mindennaposak, hogyha eső van, meg a giliszta?
2: Igen, igen. A gilisztáknak nagyon örülünk, tehát ez érezhető a talajéletet jó irányba befolyásolja. A csigáknak is megvan a maguk haszna. Ott azon fajokkal van probléma, amelyek inváziósak. Tehát eddig Magyarországon nem élő úgynevezett spanyol mesztelencsiga fajcsoport tagjai, azok is megjelentek, és óriási mennyiségben vannak jelen, és lelegelik akár egy éjszaka alatt is azon féltett kincseinket, amiket még asztalra is átmenekítünk. Uh-huh. Tehát igyekszünk őket távol tartani. A többi résznél azért hagyjuk, hogy ők is élvezzék a kert gyümölcseit, ahogy nevezem így. Hát itt nem egyszerű a feladat, de igyekszünk. Erre valók a sünök, meg más olyan állatok, amelyek fogyaszthatják őt, de pont ezért a spanyol mesztelencsigát meg kevésbé, mint a kerti, tehát a honos fajokat.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát az Elte fűvészkert igazgatója Pap László. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az Elte Fűvészkert igazgatója Pap László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk az A38-on, de jó, hogy jöttél.
2: Szervusz, köszönöm szépen.
1: Beszéltünk nagyon sokat a Huzella kertről, ami egy vadi új létesítmény az Elte Fűvészkerthez kapcsolódóan, ugye ez Gödön található, azt említetted.
2: Így van, ez egy régi kert, 2010 óta hozzánk tartozik, de a megnyitása az viszonylag új, az újranyitása.
1: Meg arról is beszéltünk, hogy vannak inváziós fajok, meg a csigák, meg a sündisznókat említetted. Vannak nálatok sündisznó családok? Direkt gondozzátok őket, hogyha esetleg jönnek a csigák, akkor meg tudják őket kajolni?
2: Jönnek maguktól, mindent intéznek, csak észreveszük a mozgásukat, úgyhogy szerencsére vannak, mert ők az, akik jó irányba befolyásolják ezen kártevőket is, vagy befolyásolhatják.
1: Említetted már, és akkor most fordulunk rá egy újabb topikra, valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt azt, hogy kaktuszok, posgások, stb. Évről évre vannak olyan rendezvények Magyarországon, Budapesten, amelyek ezzel kapcsolatosak. Most is lesz egy...
2: Így van, a kaktusz kiállítás, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szervezésében megrendezése kerül a kaktusz kiállítás a Fűvészkertben, tehát mi otthont adunk ennek a kiállításnak május 29 és 31 között, péntektől vasárnapig. Aki erről hallott már, vagy volt, az tudja, hogy ez menetrendszerűen lezajlik, pénteki nappal megnyílik, és akkor rengeteg látogató gyerekek, gyerekcsoportok érkeznek, és gyönyörködnek a kiállított anyagban, mert az egyesület tagjai hoznak különböző tematika szerint kiállítási anyagot, és megnézhetik a Fűvészkertet, tehát mi helyszínt is, meg hátteret biztosítunk, ami állandó gyűjteményeinket is látogathatják.
1: A kaktuszok, illetve a posgások, nekem az jut eszembe róla, és nyilván ez egy sztereotíp, hogy amikor gyerek voltam, akkor kint a párkányon oda voltak téve egymás mellé, és akkor ezek szúrósak, nem kell őket gondozni, igénytelenek, meg se kell locsolni őket, ami ráesik az esőből, az pont elég. Nem minden kaktusz ilyen.
2: Nem, vannak nagyon speciális körülményeket igénylőek, pont ezek, amelyek nem jutnak el azokhoz, akik amatőr módon csak elkezdik az érdeklődést, ez inkább majd később a haladó szintnek a növényei, amelyek tényleg akár a talajadottságokra, akár a fényviszonyokra, az öntözésre is érzékenyek. Ezek közül azért elő-elő kerülnek a kiállításon olyan nemzetségek, amelyek a fókuszpontba kerülnek.
1: És hát azért azt még tegyük hozzá, hogy nem csak az van, hogy szúrnak, és akkor nem tudom, milyen félgömb formájuk van, hanem hogy egyik másik kaktusz azért olyan gyönyörű virágot hoz, vagy mutat, hogy az embernek az álla leesik.
2: Igen, hát ez mutatja, vagy illetve ez az eredmény, már a virágzás az végül is nevezhetjük egy eredménynek, olyan sikeres gondozásnak az eredménye, hogy amikor kivirágoznak a kaktuszaink, amelyeket tartunk, vannak olyanok, amelyeknek néhány év is elég, van, aminek több évtized. Tehát például a sünkaktusz, ami viszonylag elterjedt, keveseknek adatik meg az a 40-50 év nevelés, hogy utána kivirágozzon. És ezeket is megtekinthetik, akik érdeklődők is hozzánk eljönnek, és hát rengeteg tanáccsal is szolgálnak az ott a standok mögött azon kaktuszgyűjtők, akik akár kereskedelmi árusítással is foglalkoznak, vagy a kiállításnak a szervezői.
1: Neked van otthon kaktusz? Ezzel foglalkozol?
2: Igen, van nekünk családi gyűjtemény. Még annak idején nagyapám kezdte el a kaktuszokkal való foglalkozást, az Égiszben dolgozott, és ott voltak a kaktuszgyűjtők, akik nevezhetjük így, hogy megfertőzték nagyapámat. Úgyhogy az ő kis üvegházában nőttem én is fel. Kisgyerekként nagyapám reggel 6-kor felkelt, és kint volt a gyűjteményben. Úgyhogy én is gyerekként, amikor tudtam, és kisgyerekként felkeltem már, akkor én is ott voltam és ültetgettem, mert azért a családtagokkal az ilyen közös élmények, azok meghatározó, hogy az ember visszagondol a jó élményekre, valószínűleg én is belső indítatás, vagy örökség, vagy akár gényeimben is hordoztam, de hogy ezek is olyan kellemes élmények voltak, amelyeket vittem tovább édesapámmal is, mert ő is foglalkozik minden mai napig a kaktuszokkal. Most már így, hogy nyugdíjba vonult, több ideje marad a saját gyűjteményre, de a Debreceni Botanikus Kertben létre tudta hozni a legnagyobb, vagy felfejleszthette az ország legnagyobb állami kaktusz gyűjteményét, amely most látogatható a Debreceni Botanikus Kertben. Én magam pedig a növényeimet most édesapámra bíztam, mert nekem kevesebb az időm rájuk.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy ha az Elte fűvészkertről beszélünk, és már említettük a Pál utcai fiúkat, akkor nyilván mindenki arra gondol, hogy akkor mindenféle osztályok látogatnak ott benneteket, hogy akkor nézzük meg a helyszínt, ahol játszódik ez a bizonyos kultikus mű, és a belőle készül sok-sok feldolgozás. Szóval a látogatói közönség az elsősorban fiatalok, pont ebből kifolyólag, vagy esetleg mennek romantikázni szerelmes párok, vagy családi programról van szó hétvégén, kik járnak az Elte fűvészkertbe?
2: Igen, nagyon sok gyerekcsoportunk van, tehát a tanulók, kisiskolások őszi-tavaszi időszakban. Részben, amikor még már oldódik a tanév, akkor meglátogatnak bennünket, utána futkároznak a gyerekek a kertben. Legnagyobb százalékban ilyenkor érkeznek látogatóink, tehát az éves 60 ezer főben ez a meghatározó időszak, de jön nagyon sok nyugdíjas csoport, akik a Pál utcai fiúk iránt is érdeklődnek, messzi városokból érkeznek, de emellett a növénygyűjteményre is kíváncsiak. De nagyon sok család is érkezik, sok a családi programunk. Ha visszatekintünk, néhány héttel ezelőtt volt a szakura napunk, amikor virágoztak a japán cseresznyénk, amelyek nálunk olyan fajták vannak, hogy februártól egészen májusig mindig van nyíló, és a hozzákapcsolódó kulturális elemek, tehát a japánhoz, mint országhoz kötődik a japán cseresznye, és japán írás, olvasás, sakk, tehát mindenféle olyan játék, gasztronómia, ami a kultúrára jellemző, abba bele kóstolhattak az érkezők. De van más programjaink, majd a nyár végén a Fügenap, Paradicsomnap érkezik, a Paradicsomnap a Bolgár Nagykövetséggel egy közös szervezésben, amikor a növénnyel is meg lehet ismerkedni, és még kiegészítő kulturális elemekkel is találkozhat az odaérkező. A Fügével meg például a Horvát Nagykövetség, tehát a horvát kulturális elemekkel érintkezhet, aki hozzánk ellátogat.
1: Könnyed nyáresti koncertek társaságában?
2: Koncertjeink is szoktak lenni, most még azok kevésbé tervezhetőek, de voltak nálunk gitáresteink, amelyek nagy népszerűséggel zárultak, vagy a Gödi Huzella kert most, amit újra nyitottunk, az ad helyszínt. Több olyan helye van a kertnek, ahol tervezünk ilyen koncerteket, és hamarosan ott is találkozhat az érdeklődő. Részben a környezet is rendkívül kellemes, nyugtató, de ott pont a hangzás is ki tud teljesedni. Programok szintjén még annyit hadd említsek, hogy nagyon sok kertészkedős programjaink vannak, a gyerekeket hívjuk ezzel, ilyen hétvégi programok a FIFA tankertünkben, a Szamóca tanoda képzésében gyerekek megismerkedhetnek a növényekkel, a gondozásukkal és a fűvészkertben is találkozhatnak a különlegességekkel, de vannak felnőtteknek szóló programjaink is, amelyek különböző növénycsoportokat emelnek ki, mind a megismerésük, mind a gondozásuk. Gondolk itt az oridákra, a kaktuszokra, a bromélia-félékre, vagy maga a fűvészkertnek a elzárt gyűjteményeire is kíváncsiak, ezek is a látogatók, ezeket is egyik-másik ilyen alkalommal bemutathatóvá tesszük.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, ez pedig az, hogy az Elte fűvészkert igazgatója vagy. Ez egy bürokratikus meló, bent ülsz az irodában, a számítógép előtt mindenféle papírokat írsz alá, meg gépelsz, meg telefonálsz, vagy neked, mint egyébként a növényvilág megszállottjának van arra lehetőséged, vagy a feladatait közé tartozik, hogy akkor kimész a fűvészkertbe egy ilyen kis, nem tudom, metszőollóval, és akkor csinálsz olyan dolgokat is, amik egyébként magához a szakmához tartoznak.
2: Igen, azért elég sok a bürokratikus feladat, az aláírás, a mindenféle dokumentumoknak a kezelése, jóváhagyása, de a munkálatok szervezésében is részt veszek, és nagyon sokszor én is elcsábulok, és kimegyek a kertbe, és akár egy metszőolóval a kezembe, vagy növények átültetésében is még részt veszek, mert azért ez számomra is régről hozott kedves kertészeti gyakorlat, amit egyre kisebb időmennyiségben, de azért magam is gyakorlok. Ha a fűvészkertben nincs mód, és mondjuk a heti egyszer vagy többször is sétára nincs mód, akkor mondjuk a kertészkedést hagyom otthonra a gyerekeimmel.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba. Kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen én is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És már indítjuk is a hetünket, ráadásul a júniusunkat is. Itt a Petőfin, hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Június 1-e van, hétfő, itt a hajnalban pedig rengeteg hazai kedvencsel, különlegességgel találkozhatsz. A Penkesztik elé jön most a Magidom és az Esendő Halandó.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.